0: Gólyszökés miatt szerepelt a rendőrség top 50-es körözési listáján. A rendőrség közlése szerint a 40 éves kábítószer kereskedelem miatt elítélt férfi bűnügyi felügyelet alatt állt, ezért nem hagyhatta volna el az otthonát engedély nélkül. Július 5-én azonban levágta magáról az elektronikus nyomkövetőt, majd elrejtőzött. A rendőrök rövid időn belül azonosítottak egy 8. kerületi lakást, ahol tartózkodhatott, és csütörtök délelőtt elfogták. A férfit fogolyszökés gyanújával hallgatták ki, őrizetbe vették és kezdeményezték a letartóztatását. Július 20-áig karbantartási és felújítási munkákat végez a MÁV Rákospalota Újpest állomáson. Emiatt több ponton módosul a menetrend a Budapest-Vác-Szob vonalon, tájékoztatta a vasúttársaság közleményében az MTI-t. A szombaton kezdődött felújítás egy országos váltócsere program első állomása. Mint írták, Rákospalota Újpest vasútállomás egyik váltóját cserélik, és mintegy 120 méternyi vágányt építenek át, amihez nagyjából 240 tonnányi zúzott követ mozgatnak meg. Emellett 200 vas betonaljat és hosszú sineket is cserélnek. A felső vezeték hálózat karbantartását éjszaka végzik, július 12-től 19-éig. Július 13-ától várhatóan július 24-éig burkolatfelújítást végeznek a második kerületi Nagyrét utcában, közölte a BKK. A munkák miatt az utcát a Határ utcától az Ördögárok utca felé egyirányosítják, a munkaterület mellett pedig csak a fél útpálya lesz járható. Az autósoknak a Mária-Remetei út, a Hidegkuti út, a Hűvösvölgyi út és a Nagykovácsi út felé érdemes kerülniük. Vasárnap mindenhol számíthatunk hosszabb napos időszakokra, de egy gyenge hidegfront hatására helyenként zápor, zivatar is kialakulhat. A legmagasabb hőmérséklet 25 és 32 fok között alakul. Hétfőn sem lesz jelentős változás az időjárásban, marad a napos, néhol felhős idő. Sokfelé élénk, helyenként erős lökések kísérhetik az északias szelet. A legmelegebb órákban 27-33 fokot mutathatnak a hőmérők. Az előrejelzések szerint fokozatosan melegszik tovább a levegő.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Műsorismétlés következik.
2: És most indul a Slágerkult. A legnagyobb slágerek változatosan.

0: A Slágerkult.
1: Sláger FM a legnagyobb slágerekkel változatosan, ez pedig már a Slágerkult című magazin műsorunk, ahol ma is inspiráló beszélgetéssel, valódi értékkel érkeztünk. Budapest és a vétel körzet, mindig mondom, pezsgő kulturális életének a legjavával. Kedves hallgatóink, üdvözlöm Önöket, Esmiller András vagyok, örülök, hogy itt vannak. Igen, ismét elhoztam a vétel között kulturális aktualitásait, és pontosan tudják, hogy olyan alkotókkal beszélgetek estéről estére, akik így vagy úgy, de hatással vannak a kulturális életünkre, vagy képesek hatással lenni rá. Bohus Esztert köszöntöm nagy szeretettel, akivel még itt az éterben nem találkoztunk, ezért is örülök neked. A Bohus Lugosi Alapítvány alapítójaként. És nagyon fontos a te missziód, mert kortárs üvegművészettel foglalkozol és foglalkoztok. Szóval jó, hogy jöttél.
2: Köszönöm szépen, szervusz András, jó estét kívánok a hallgatóknak.
1: És nagyon izgalmas a terület is, amivel foglalkozol, de hol tart már ennek a megítélése? Ezen gondolkodtam, amíg vártalak. Mennyire nyitottak az emberek? Képbe vannak egyáltalán?
2: Attól függ, hogy honnan tekintjük ezt. Alapvetően az üvegnek a művészete, ez egy évezredes tudás, hát igen, évezredes igen. Művészet. Ugye alapvetően elindult a használati üvegektől, de ma már nem csak a dizájn és a használati tárgyak területén, hanem a kortárs művészetnek is egy meghatározó alapanyaga lett. Egyre ismertebb. Mondhatni azt, hogy nagyon keresett és nagyon felkapott a kortárs üvegművészet, ezen belül pedig a kortárs magyar üvegművészet is most már évtizedek óta ott van a világ élvonalában. Mindig is volt egy kis fluktuáció, amikor egy kicsit jobban ismerték, jobban szerették, kevésbé, de hát ugye minden, ez mindennel így van. Én azt tapasztalom, azt érzem, azt látom, hogy most megint egy felfelő tendenciát mutat.
1: De ehhez azért te is, meg ti is kellettek.
2: Én nagyon bízom benne, igen.
1: Hát mennyi mindent tettetek ezért a szép hivatásért?
2: Igen, itt elsősorban szüleim, Bohus Zoltán és Lugosi Mária, akiknek a nevével van fémjelezve az alapítvány. Uh-huh. Ők tettek nagyon sokat azért, hogy a kortárs magyar üvegművészetbe kerüljön világélvonalába, ahol azóta is jelen van. Nem csak nekik köszönhetően, hanem a tanítványaiknak, a tanítványok tehetségének és kitartásának köszönhetően. Hát ugye éppen idén van 60 éve, 1966-ban indult el Magyarországon a felsőoktatásban.
1: Igen.
2: Európában az elsők között az üvegművészeti oktatás Zégás György professzornak a vezénylete alatt. Ő maga mellett tartotta édesapámat, mint egy friss diplomás, ugye akkor még díszítő-festőszak volt, és akkor pont 66-ban, amikor ő utolsó diplomásként már mint a díszítő-festőszakon végzett, akkor maga mellett tartotta az Zégás György professzor, mert benne látta ezt a mindig uh-huh. tanulni, mindent megismerni akaró fiatalembert, amilyen szemléletre és attitűdre szükség volt egy új szaknak az elindításához, főleg egy üvegszak, és gyakorlatilag felszerelte a műhelyt

0: megfelelő szükséges eszközökkel, gépekkel, kidolgozta a tantervet, a tantervi hálót, és tulajdonképpen 1966-tól friss diplomás korától 44 éven keresztül egészen 2010-es nyugdíjazásáig tanította a diákokat. Nem egyedül természetesen, hiszen ott volt mellette Horváth Márton, González Gábor, és még jó néhányan, de mégiscsak ő adta meg a gerincét a hideg üveggel való foglalatosságnak. Édesanyám Lugosi Mária pedig ugye ötvös szakon végzett, az ő házasságuk után kezdett el foglalkozni az üveggel, és édesapám saját bevallása szerint még sokkal tehetségesebb volt, és valóban hát mind a ketten már oktattak is. Édesanyám itthon nem, ő kifejezetten Franciaországban, Amerikában, Japánban, Spanyolországban, tehát nemzetközi szinten édesapámmal együtt, ő pedig ugye a főiskolán, most már a Moholy Nagy Művészeti Egyetemen oktatta a magyar diákokat. Úgyhogy ez egy
1: komoly felelősség, meg örökség, amit te viszel tovább.
0: Valóban így van, ez egy óriási felelősség, nagyon nagy kihívás is egyben. Az az életmű, amit ők létrehoztak, nem csak egy tárgyi hagyaték, hanem egy szellemi, egy oktatási, egy mentorálási hagyaték is.
1: Mert amit lehetett, elolvastam, megnéztem veled, veletek kapcsolatban, és pont azon gondolkodtam, hogy hátátok vagy áldás? Egy ilyen családba születni, és ezt tovább vinni.
0: Mind a kettő. Áldás egyrésztről, mert egy hihetetlen különleges környezet felnőni egy olyan közegben, ahol a művészet, a kultúra, a szellemi tartalom, az a levegő. Tehát, hogy a mindennapi életnek a része. És ugye folyamatosan jelen voltak, jöttek a kollégák, jöttek a tanítványok, jöttek a műgyűjtők. Mentünk a galériákba, mentünk a nemzetközi üvegművészeti workshopokba. Ismertem meg a világ legrangosabb galeristáit és társalkotóit, vagy hát ennek a szakmának a jeles képviselőit nemzetközi szinten. Tehát tényleg beleszülettem egy ilyen különleges millióbe. Ugyanakkor én például nem tudtam magamból kibontakoztatni a kreatív esztert.
1: De elvárták?
0: Nem várták el, de nyilván ott volt bennem, hogy láttam, hogy megy az alkotás, a rajzolás, a festés, a mintázás, az üveggel való foglalatoskodás, és úgy csinálgattam dolgokat, de vagy mindig bennem volt egy ilyen szorongás, meg ugye megjöttek a vendégek, megjöttek a műgyűjtők, sokszor jártak hozzánk, meg a műterembe, és akkor így kérdezték, hogy na, és te is művész leszel? Biztos olyan nagy művész leszel, mint a szüleid, és hát akkor az ember ennek egy kicsit összeszorul a gyomra, hogy hát azért valószínűleg nem.
1: Rátették a terhet.
0: Kicsit rám tették a terhet, úgyhogy ezt igazából nem bontakoztattam ki, de maga ez az egész világ, ez egy csodálatos és különleges világ, és az, hogy mind a ketten a szüleim ebben éltek, és láttam kettő közt azt a csodálatra méltó, irillésre méltó dinamikát, hogy nem az, hogy nem volt verseny, és mert egyébként sok művész házaspár között lehet látni, az egyik megpróbálja másikat ledominálni. Nézzük csak meg Rodent és Camille Claudel, tehát hogy ott szinte vérre ment ugye, az elnyomása a nőnek. Hát itt nálunk pont fordítva volt. Tehát édesapa volt az, aki gyakorlatilag szó szerint adta a lovat édesanyám alá, és azt mondta, hogy hát drágám, olyan nincs, hogy lehetetlen, csak tehetetlen. Uh-huh. Tehát amikor édesanyám megtervezett ilyen hihetetlen méretű üvegszobrokat, és el is készítette őket, tehát mondjuk úgy kell elképzelni, hogy ezek sík üveglapokból kivágott, összeragasztott nagyobb objektek, azt tudni kell, hogy az üvegnek a fajsúly az egyenlő a betonéval. Aha. Tehát nem egy kifejezetten női műfaj. És ugye ezt meg is kell utána munkálni, meg kell csiszolni ilyen nagyon nagy sebességgel forgó vaskorongokon, vízzel, szilíciumkarbiddal, és ott mozgatni, azt tartani kell. És azt mondta, hogy édesapa, hogy hát jó van, Marikám, hát hogyha ilyen nagy szobrot szeretnél, hát megoldjuk. És akkor édesapám a nagy mérnöki fejével, meg a kreativitásával kitalálta azokat a függesztéseket, és be a dűbelt a mennyezetbe, rátesszük azokat a nagy gumi hevedereket, és akkor majd Marikának nem kell tartani a 200 kilós szobrot a korongóval, majd ez a ezek a hevederek segítik tartani. Tehát ilyen elképesztő volt, és tényleg enélkül azt hiszem, hogy édesem nem is tudott volna talán ilyen magasságokba eljutni. Szobrászileg, hogy a párizsi Louvre-tól kezdve Japánig, Tokióba, Szentori Múzeum és egyéb helyeken ott legyenek ezek a döbbenetes méretében is.
1: Igen, igen. Tehát a világ nyitott volt rájuk.
0: Igen, de, nagyon jó időben és jó helyen.
1: De tudtak proféták lenni a saját hazájukban?
0: Nagyon izgalmas volt, ugye 1964-re van datálva, hogy elindult az amerikai stúdióüvegművészet, ami tulajdonképpen az anyaghasználatnak, tehát az üveget korábban funkcióra használták, ugye ablaküvegek, használati üvegek, stb. És ott 64-ben indult Amerikába az amerikai stúdióművészet, ami a 70-es években gyűrűzött be Európába, tehát ott is elindult már az, hogy autonóm szobrászati alkotásokat hozzanak létre ebből a csodálatos anyagból, és pont a szüleim már azelőtt elkezdték igazából az üvegnek a szobrászati megmunkálását, mielőtt egyáltalán tudták volna, hogy mi történik ott. És amikor a New York-i Corning Múzeum 1978-ban meghirdette, hogy 79-ben szeretnének elindítani egy nemzetközi üvegkiállítást, utazó kiállítást, ott nagyon sok kategóriában lehetett egyébként jelentkezni, gyáraknak is egyébként, meg dizájnereknek, tehát sok-sokféle kategória volt. Akkor édesapám már bejelentkezett erre, és kiküldte a műtárgyát, és beválasztották gyakorlatilag így a 10 legjobb nemzetközi alkotás közé, azt a műtárgyat meg is vásárolta a New York-i Corning Múzeum, és onnantól kezdve folyamatosan nyíltak meg az ajtók, és hívták őket nemzetközi kiállításokra, szimpóziumokra, galeristák felfigyeltek rájuk, és édesapa ugye vitte magával édesanyámat, amúgy meg kiterjesztették a tágabb kör és a legtehetségesebb diákoknak és a kollégáknak is a tárgyairól készült fotókat küldték ki. Tehát ők hozzásegítették a magyar üvegszakmát ahhoz, hogy kijusson a nemzetközi térre.
1: Na de mi volt itt Magyarországon a megítélésükkel?
0: Szerencsésen ők se nem voltak tiltottak, se nem voltak támogatottak. Ők igazából a 70-es évek elején krómacéllal dolgoztak, főleg meg plexivel. Tehát például édesanyja, amikor ő diplomázott ötvös szakon, akkor kapásból ilyen nagy óra szobor műveket kezdett el készíteni, és azonnal felkapta rá a fejét a művészettörténészi és a kurátori szakma, és már akkor a Frank Janó, a Kowalowski Márta, Kovács Péter, és még többen mondták, na, Marika, lesz valaki, és beajánlották különböző pályázatokra. Ugye akkor volt egy nagy fellendülése annak, hogy állami megrendelésre különböző muráliákat, köztéri és egyéb alkotásokat rendeljen meg a magyar állam. És akkor édesanyám például kapott egy felkérést arra, hogy készítsen egy digitális forgóórát, Chrome-ból, meg ugye digitális óraművet a déli pályaudvarhoz. És akkor végül is az
1: na,
0: nem...
1: itt van mellettünk.
0: Így van, és végül is nem oda került, hanem a Nyugati térre.
1: Aha.
0: Tehát az a digitális forgóra, ami például ma ott van a Nyugati téren, amit mindenki ismer.
1: És akkor itt nem, nincs is egyáltalán?
0: Nincs, pedig ide lett egyébként eredetileg tervezve, és az érdekes egyébként, ez csak egy ilyen kulisszatitok, hogy azért átalakították valakik egy kicsit annak az órának a léptékét és az arányait, sokkal szebb lett volna, hogyha Lugosi már eredeti tervei alapján építik meg, és mondjuk az ő hozzájárulásával a Nyugati téren, mert...
1: De vannak még így a városban ilyen
0: van
1: ikonikus helyek, ami van hozzájuk kötődik?
0: Például ez is egy nagyon kedves sztori, hogy a Nagymező utca és az Andrássy út sarkán volt régen a MÁV-nak a nemzetközi jegyirodája.
1: Igen.
0: És ennek az oldalában, hogyha szembeállunk, tehát a Nagymező utca felől nézzük ezt a sarki épületet, akkor van ugye a Radnóti Színház, és van balkész felől ez a sarok, most már egy bolt, és ott van egy krómacél globusz, amit ketté beszél simpár. Ezt édesapa készítette, és az volt itt mögötte a megrendelési szándék, hogy ez volt a legnagyobb forgalmat bonyolító, ugye nemzetközi MÁV jegyiroda. És ott volt a széf a falban. És attól féltek a káderek, hogy az éjszaka leple alatt egy 1002-es zsigulival egyszer csak valaki majd bekézi fékez, és egy csákánnyal kivágja a falból a sok nemzetközi valutát tartalmazó széfet, úgyhogy meg kell erősíteni a homlokzatát az épületnek. És ezért megrendeltek egy ilyen krómacél muráliát, egy ilyen homlokzati megerősítést, és ez a mai napig ott van például. De ezt a kis sztorit, ezt kevesen tudják.
1: Óriási.
0: Illetve hát, aminek éppen most idén is van aktualitása, 1996-ban Göncz Árpád megrendelt, illetve az ő kezdeményezésére indult el egy közadakozás, az 56-osok szövetsége, és Mécs Imre vállalt ebben nagy szerepet, hogy közadakozást végig vezényeljenek, és létrejöjjön egy 1956-os forradalom lángja emlékmű. Uh-huh. És ezt édesanyám csinálta meg, az ő pályázata nyert, és ez 96. október 23-án felállításra, felavatásra került a parlamentnél, aztán ott ugye a Kossuth térnek a felújításakor sajnos ez onnan elkerült, és éppen idén indítványozzuk azt, hogy kerüljön vissza ez a forradalom lángja, mert jelenleg egy elég méltatlan és rossz helyen van a Nagy Imre téren, a pesti vagy a budai oldalon, ahogy gyakorlatilag a Gyorskocsi utca és a Fő utca sarkán áll, tehát így nem a szabadságharcot, hanem inkább az áldozatoknak a...
1: Igen.
0: A, hát, hogy is mondjam...
1: Emlékét?
0: Emlékét mutatja ez az emlékmű. Úgyhogy remélem...
1: Tehát az alapítványotok az pont ezért is jött létre, hogy ilyeneket tudjon értek képviselni,
0: így
1: vagy
0: van.
1: Érvényesíteni?
0: Igen. Uh-huh. Ezért is jöttünk létre, meg hát ugye maga ez az egész üvegművészeti szakma, de ez mindenhol így van a világban, tehát ha a hagyományos kézműves üvegfúvásnak a technikáját nézzük, vagy akár a hideg technikát, mindig is sok energia, tehát szó szerint villamos energia vagy gáz volt szükséges az üvegnek a megmunkálásához. És a különböző politikai rendszereknek a változása, a gazdaságpiaci változások mindig hatással voltak az üvegipar, az üveggyártásra. Most éppen 20 év alatt ugye 20 üveggyárat zártak be Magyarországon, nagyon sajnálatosan, például a Salgótarján, az Orosházit.
1: Az Öblös üveggyárat mondod?
0: Igen. Úgyhogy, és mindig azért szükség volt ezekre a gyárakra ahhoz, hogy ez a szakma is élhessen és működjön. Tehát mindig is ki volt téve, és hát most is egy ilyen energiaválságban vagyunk, egyre drágább az alapanyag, egyre drágább az energia, és ez természetesen kihat a művészeti teljesítményre, vagy lehetőségekre is, és ez az egyik, ami szeretnénk nagyon támogatni, és nagyon remélem, hogy idén eljut odáig az alapítványunk, hogy a megfelelő mecenatúra, mecénási körnek a hatékony bevonásával létre tudunk hozni olyan programokat, hogy ilyen pályázati alapon alkotási pályázatokat tudjunk létrehozni, támogassuk az új generációs üvegművészeknek a nemzetközi jelenlétét, hogy ezeket a nehézségeket áthidaljuk, amikkel.
1: Látod, milyen jó, hogy erről beszélgetünk, most eszembe jut, volt a családban üvegfúvó, aki hozta haza mindig ezeket a csoda dolgokat, amiket ott fújogatott hamutartóktól kezdve a egész jó dolgokat csinált. Na de hát ugye annak vége lett.
0: Igen.
1: És aztán kis tök mást kellett csinálni, pályát kellett módosítani, de hát akkor még nem volt az alapítvány. Most már honnan az alapítvány?
0: Nagyon remélem, hogy most, hogy így 6 éve működünk, hogy mi létrehoztunk egy új oktatási programot a Pannon Egyetemen Veszprémben. Sajnos az elmúlt pár évben nem tudtuk megszervezni azt anyagi szűkösség mentén, hogy létrehozzunk egy jól felszerelt műhelyt, ahol lehet gyakorlatban oktatni, kísérletezni, prototipizálni, és remélem, hogy ezt is sikerül megugranunk idén, vagy
1: később
0: egy éven belül. Abszolút, nem adjuk fel, nem mondom, hogy könnyű, viszont nagyon-nagyon fontos. Tehát ezt nagyon sokan nem tudják, hogy az üvegnek az anyaga az egy borzasztóan fontos anyag. de sosem nem igazán gondolunk bele abba, hogy mennyi területét érinti az életünknek. Uh-huh. Pont ezért hozta létre, vagy indítványozta a Nemzetközi Üvegszövetség még 2020-21-ben, hogy 2022 legyen az ENSZ által az üveg nemzetközi évévé nyilvánítva. És végül is ez sikerült elérni. Ebben is egyébként ugye kérte a Nemzetközi Üvegszövetség a különböző országoknak az üveg művészettel és üvegiparral foglalkozó érdekszervezeteit, hogy ők is lobbizzanak a saját kormányzatuknál, azért, hogy kapja meg a kormányzati támogatást, és ezt mi is megtettük. Mi a külgazdaság és külügyminisztert kértük meg, hogy segítsen abban, hogy Magyarország kormánya támogassa ezt a kezdeményezést, és meg is kaptuk rá választ a volt külügyminisztertől, hogy hát nagyon köszönjük, hogy figyelmébe hoztuk ezt a nagyon fontos témát, és hogy örömmel tájékoztat, hogy Magyarország nem csak támogatja, hanem társszerzőként csatlakozik ehhez a nemzetközi kezdeményezéshez, és így lett az alapítványom, a Bohus Lugosi Alapítvány, az üveg nemzetközi évének a magyarországi programjának és kommunikációnak hivatalos szervező partnere, és egy éven keresztül benne voltunk a Nemzetközi Szervező és Felügyelő Bizottságban, két heti szinten voltunk online meetingben, Kínától, Japánon át, Törökország, Olaszország, Amerika, Franciaország, tehát online meetingeken a különböző projektekkel, együttműködési lehetőségekkel kapcsolatban, és egy elképesztő nemzetközi kapcsolatrendszert tudtunk létrehozni, amit szeretnénk kamatoztatni. A nemzetközi kiállításaink a Glass Art Now-val, úgy így csináltuk meg az első nemzetközi kiállításunkat Belgrádban, az Iparművészeti Múzeumban, pont az üveg nemzetközi éve regionális programjainak záró eseményeként, aminek olyan hatása volt, hogy a Bécsi Iparművészeti Múzeumnak az üveg és kerámia kurátora, Reinhard Franz is meglátogatta ezt a kiállítást, és ez alapján felkeresett minket, hogy menjünk ki hozzá Bécsbe, mert szeretne egy ilyen kaliberű kiállítást látni Bécsben, majd az Iparművészeti Múzeumban, de addig is nagyon örülnem, hogyha a Velencei Üvegfesztiválon Venice Glass Weekend is képviselnénk Magyarországot, és ezt 2023-ban meg is tettük. Majd 2024-ben Isztambulban a Magyar-Török kulturális évad keretében egy csodálatos kiállítást szerveztünk a Török és Iszlám Művészetek Múzeumában, ahol már kiterjesztettük, és nem csak üveget, hanem kerámiát és porcelán mutattunk be a 16. századtól a 21. századig egy gyönyörű palettát, ugye a magyar-török közös értékekről. Úgyhogy elég
1: ezek
0: széles.
1: Ezek nagy eredmények, igen. Ezek óriási eredmények.
0: Spektrumon gondolkodunk. Ez
2: a Schlagerkult.

0: Ez a Slágerkult.
1: Sláger FM a legnagyobb slágerekkel változatosan, ez továbbra is a Slágerkult, amit hallgatnak. Örülök, hogy itt vannak velünk. Bohus Eszternek még inkább örülök, a Bohus Lugosi Alapítvány alapítójának, aki nagyon sokat tesz azért, hogy ez a szép, de nem könnyű hivatás újra a régi fényében ragyogjon. Eddig tulajdonképpen ezeket soroltad, hogy mennyi előrelépés történt, és hol tart most egyébként ez a misszió?
2: Most ott tartunk, hogy az alapítványunkat teljesen újra szervezzük. Úgy éreztem, hogy az alapítvány kuratóriumát és elnökségét érdemes megfrissíteni, így 5-6 év elteltével, és olyan még egyenlőbb neveket és szervezeteket, cégeket, vállalatokat nem szeretnék említeni, akikkel tárgyalásban vagyunk, de az elsődleges célunk most az, hogy megerősítsük az alapítványt, és valóban intézményesedni tudjunk, tehát legyen kiszámítható finanszírozási hátterünk, el tudjuk indítani ezeket az oktatási programokat, amihez, mint mondtam, szükségünk van egy jól felszerelt műhelyre, hogy elindíthassuk a Pannon Egyetemen azt a szakot, aminek a jogi kereteit már létrehoztuk, tehát megalapítottuk ezt a szakot. Szeretnénk ezeket az alkotói pályázatokat elindítani, biztosítani a nemzetközi jelenlétet a fiatal és az idősebb generáció számára is. Úgyhogy ott tartunk, hogy most megújulunk, és nagyon nagy bizalommal tekintünk a jövőben, mert nagyon, nagyon, nagyon azt látom, hogy tényleg van eredménye az elmúlt 6 év stratégiai építkező munkájának. Tehát azok a nemzetközi kapcsolatok és azok a hazai eredmények és láthatóság az most kezd igazából beérni. Ezt látom, ezt tapasztalom.
1: Volt egy fontos mondatod, hogy nem is sejtjük, hogy az életünk mennyi területét
2: igen, befolyásolja. Igen, ide akartam kifutni az üveg nemzetközi évével valóban, hogy gyakorlatilag ugye elindult onnan, hogy használt üvegek, amiben a bort, meg a vizet tárolták. Uh-huh. Építészeti üveg, ablaküvegek, ólomablaküvegek. És ahogy elindult a technológiai fejlődés, a technológiai vívmányok, úgy lett az üveg alapanyaga az építészeten túl, az energetika szektor, a telekommunikáció, internetkábelek, a mindenféle távközlési eszközök, a mobiltelefonok, kompjúterek, a csillagászat, a különböző optikai üvegek, ugye a teleszkóp, makroszkóp, mikroszkóp, a gyógyszerészetben használt üvegcsék, az orvoslásban használt különböző endoszkópok, az autógyártás, a repülőgépgyártás, a szatellitgyártás, fel se lehet gyakorlatilag szinte sorolni mindazt a területet, üvegből készült protézisek, az, amit az emberi test nem dob ki. A legjobb minőségű, legnagyobb hatékonyságú vízszűrő rendszerek üvegből készülnek. És ugye az üvegnek azon tulajdonsága, hogy valójában cseppfolyós. Tehát, hogy szilárd, ahogy így látjuk az üveget, de mégis cseppfolyós, hogyha megnézzük a makroszerkezetét. Ezt például lehet látni egyébként régi katedrálisoknak a toronyaiban lévő üvegeken, hogy az évszázadok alatt megfolynak, felül elvékonyodik, alul megvastagszik, mozgásban van. És ez a tulajdonság az anyagnak, ez az egyetlen ilyen anyag a világon, a természetes kristályokon és a természetben előforduló üvegeken kívül, hogy cseppfolyós mozgásban vannak a részecskék, és ezért képes azokat a minőségeket megvalósítani, és semmi más anyag a világon, hogy mindezen technológiai fejlesztéseknek az alapanyaga legyen, és lényegében a technológia fejlődésével az ipari innováció lehetősége az üvegben végtelenek. Szó szerint végtelenek, ráadásul nem érdemes elfelejteni, hogy 100%-ban újrahasznosítható. Tehát valóban az ügyeknek, az üvegnek az anyaga az emberiség fenntartható jövőjének a záloga, a benne rejlő innovációknak a lehetőség. És ezért gondoljuk azt, mivel Magyarország nagyon, nagyon erős anyagtudományos eredményeket, innovációkat, szabadalmakat tud maga mögött, így történetileg évtizedekre visszatekintve, hogy van egy nagyon erős tudásbázisunk a tudományos, tehát az anyagtudományos területen. De miután ugye a magyar üveggyárak tönkrementek, vagy beszántották, vagy hát melyikkel mi történt, maga az üveg tudományos oktatás, hát nincsen hova elhelyezkedni azoknak a diákoknak, akiket mondjuk ez érdekel. És ezért is tartjuk nagyon fontosnak azt az abszolút célkitűzést, hogy együttműködve a kormányzattal, nem titok, én benne voltam a Területfejlesztési Minisztériumnak a tanácsadói testületében éveken keresztül, hogy ott Veszprém Várpalota tengelye megvalósuló, vagy hát megtervezett kreatív ipari és művészeti regionális központban, ott újra revitalizációra kerüljenek a szilikát művészetek, és ezzel együtt a szilikát ipari vállalkozásoknak is adjunk minél nagyobb teret, tehát hogy létre tudjunk hozni egy ökoszisztémát, és revitalizálni tudjuk a magyar üvegipart és gyártást, mert akkor lesz a tudományos kutatásnak is talaja, hogyha a gyártásban az oktatás, tehát a gyártásban lehet hasznosítani a kutatási eredményeket, igen, innovációkat. Igen. És ez egy igenis nagyon fontos és nagy gazdasági hatású terület. Tehát most itt, ahogy érzéked, elindultunk egy bohuslugos életműtől, okay. És eljutottunk odáig, hogy gyakorlatilag belátva az, hogy mekkora potenciál van, hát próbáljuk mindig megugrani azt, hogy hallják meg a döntéshozók azt, hogy ez mennyire egy fontos terület.
1: Az ügy milyen fontos. Egyébként a szüleid, fura lesz a kérdés, de érts jól, látták viszont saját magukat diákokban, vagy utánpótlásilag fiatalokban? Tehát azt a szenvedély, tehetséget, ami bennük megvolt, azt felfedezték másban?
2: Igen, ezt most is lehet látni, a legtehetségesebb diákok most is ott vannak a világ élmezőnyében, és ugyanazon múzeumokban, és nemzetközi megmérettetésen érnek el gyönyörű eredményeket. Tehát például Lukácsi László, szobrászművész, Borkovics Péter, szobrászművész, Gáspár Gyuri, Varga Dóri, Sipos Balázs.
1: Mind ilyenek.
2: Igen. És hát ugye a szüleimnek az oktatási és mentorálási tevékenység az nemzetközi kitekintésben is számottevő. Pont Ferdinand Hamsonnal beszélgettem, és készítettem vele egy kis rövid interjút, ami a YouTube csatornánkon elérhető, amiben azt mondta, hogy pont most érzi azt, hogy most kezd igazán beérni Bohus Zoltánnak és Lugosi Máriának a nemzetközi jelentősége. Tehát most látható, mert hogy egyre nyerik a díjakat azok a művészek, akiknek az elindulásában és szemléletformálásában nagy része volt a szüleim.
1: Kiállítást tervezel?
2: Igen. Ugye most volt... 2025. novemberében nyitottunk egy nagyon szép bohuslugosi válogatást a hagyatékból. Ezt a Veszprémi Lackó Dezső Múzeumban mutattuk be fél éven keresztül, és most azon dolgozunk, hogy Bohus Zoltánnak és Lugosi Máriának külön-külön a teljes életművét bemutató könyvet hozzunk létre, magyar és angol nyelven nemzetközi terjesztésre. Még nem szeretném elmondani, hogy idén milyen kiállításunk lesz, mert
1: lesz
2: itt össze nagyon szép és izgalmas kiállításunk, de ami elsősorban fókuszban van, az, hogy a két életműkönyvet most megvalósítsuk, és egy dupla életmű kiállítást hozzunk létre. Ez beletervezve 2027-re a Műcsarnokba. De hát ugye most eléggé képlékeny a helyzet, úgyhogy és a források sem olyan mértékben elérhetőek, ugye a kormányzati választások és a mindenféle kulturális támogatási pályázatok felülvizsgálata, átvizsgálata és hiánya nélkül, tehát nem könnyű most az idei évben a forrásokat előteremteni, amik ehhez kellene, hogy biztosan azt mondhassam, hogy ezt 27-ben meg tudjuk valósítani, dolgozunk rajta. Ez most a legnagyobb...
1: Ez nem egy olcsó mulatság, egy ilyen kiállítás.
2: Hát nem. Okay. Nem. Hihetetlen, az ember nem is gondolná, hogy mennyi munkát, odafigyelést és pénzügyi befektetést igényel, hogyha tisztességesen akarok megcsinálni.
1: Igen. Na, igen. Most van az a lélektani pont, Eszter, hogy mondd el, hogy hol érünk el benneteket minden pontos-fontos információért.
2: A weboldalunkat éppen újra készítjük, ez szeptemberig biztosan meg fog valósulni, ez a bohus-lugosi.hu és a .com-on, magyar és angol nyelven, szeptember 1-től biztosan elérhető. Van egy YouTube csatornánk, ahol az eddigi kiállításainkról készített videószállításokat mutatjuk meg, illetve az Instagram oldalunk és a Facebook oldalunk is működik. Talán azt mondhatom, hogy a Facebook oldalunkon van a legtöbb tartalom. Információ és tartalom és naprakész infót lehet velünk kapcsolatba lépni, hogyha valaki szeretne valamilyen
1: kérdést. Kedves hallgatóink, azt a sok-sok energiát, amit Eszterék beletesznek az ügybe, amit most már nagy betűkkel mondok, meg hangsúlyozok, azt a figyelmükkel viszonozzák, szerintem ez a legtöbb.
2: Ez csodálatos lenne, köszönöm szépen.
1: Érte. Sok csillogó szempárt kívánok mindenhol nektek. Akkor nagy baj nem
2: üveges
1: lesz.
2: Üveges szemeket.
1: Oké, most nem akartam elmenni, de igen, mert hogy akkor a tiétek is csillogni fog, akkor nagy baj nem lesz.
2: Így van.
1: Sok kiállítás, meg hát azok a nemzetközi együttműködések, amelyek előlettek készítve meg, amire tárt karokkal várnak, azok sikerüljenek.
2: Nagyon szépen köszönöm. Mindenképpen értesítő fogunk, és remélem, hogy el fogsz tudni jönni.
1: Mindenképp.
2: Programjainkra.
1: Na, köszönöm, hogy itt voltál.
2: Esztertől
1: most elköszönök, kedves hallgatóink, de önöktől még nem folytatódnak a legnagyobb slágerek változatosan, és egy búcsú erejéig még én is vissza fogok térni.
0: Ez a Slágerkult.

legnagyobb magyar slágerek a Sláger FM-en. Sláger FM, a legnagyobb slágerek változatosan.

0: Sláger FM a legnagyobb slágerekkel változatosan. Kedves hallgatóink, köszönöm, hogy velünk tartottak a slágerkultban. Remélem, önök is úgy gondolják, hogy ma is színes és tartalmas beszélgetéseink voltak. Bohus Eszternek nagyon köszönöm az inspiráló gondolatokat. Holnap ugyanekkor ugyanitt ismét találkozunk újabb meghatározó alkotókkal, Budapest és a Vétel körzet kulturális életének a legjobbával. Maradjanak velünk a hírek után is, hiszen újra forognak a legnagyobb slágerek változatosan. Engem Esmiller Andrásnak hívnak, vigyázzanak magukra.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
2: Magyarország uniós újjáépítési terve megkapta a jóváhagyást, még 10 napig nem lesz szülészeti ellátás az Uzsoki utcai kórházban. Új éjszakai tömegközlekedési kapcsolatok a főváros keleti agglomerációjában. Köszöntöm a hallgatókat, a Sláger FM híreit és Gátót Andrást hallják. Magyarország uniós újjáépítési terve megkapta az uniós pénzügyminiszterek egyhangú jóváhagyását. Ezzel a végső akadály is elhárult az uniós 1000 milliárdok hazahozatala elől, írta Magyar Péter pénteki Facebook bejegyzésében. A kormányfő kiemelte, hogy sokan nem hittek benne, sokan lehetetlennek tartották, a Fidesz akadályozta, mi pedig közben 3 hónap kőkemény munkával megcsináltuk. Az uniós 1000 milliárdok végre oda kerülnek és arra mennek, amire menniük kell. A magyar emberekhez, közlekedésének, energiaellátásának, egészségügyének, vízellátásának és vállalatainak fejlesztésére, fogalmazott a miniszterelnök. Várhatóan július 20-ától fog a megszokott módon üzemelni a budapesti Uzsoki utcai kórház szülészete. Erről az intézmény adott tájékoztatást a közösségi oldalán. Mint írják, bíznak abban, hogy semmi sem jön közbe, sőt, esetleg arra is remény van, hogy már korábban, akár a jövő hét végén is fogadhatják a várandósokat. A kórházban a szülészeti ellátás a légtechnikai berendezés hibája miatt állt le. Korábban azt közölték, hogy a császár műtő légtechnikájában van zavar, amelynek elhárításán hetek óta dolgoznak. A légcsere azonban továbbra sem megoldott, hiába kaptak már új hűtőberendezést is. Budapest keleti agglomerációjában több olyan település kapott új vagy sűrűbb éjszakai kapcsolatot, ahol eddig az utolsó busz vagy vonat után gyakorlatilag megszűnt a közösségi közlekedés, közölte a közlekedési és beruházási miniszter pénteken a közösségi oldalán. Vitézi Dávid kiemelte, hogy az új hálózat valódi alternatívát és biztonságos, kiszámítható utazási lehetőséget kínál azoknak, akik az autó helyett a tömegközlekedést preferálják. Július 1-ével teljesen átalakult az éjszakai közösségi közlekedés Budapesten és az agglomerációban. A BKK, a MÁV csoporttal és a Közlekedéstudományi Intézettel közösen, a Közlekedési és Beruházási Minisztériummal egyeztetve, a beérkezett visszajelzéseket figyelembe véve alakította ki az új hálózatot. A kema.hu beszámolója szerint a tatai öregtó is veszélybe került a hosszantartó asszály és csapadékhiány miatt. A tó vízszintje kritikusan alacsonyra csökkent, most 170 cm. Ilyen alacsony legutóbb 2003-ban volt. A környéken minimális mennyiségű csapadék esett az elmúlt hónapban, ez 3,7 mm-nyi eső, azonban ez nem hozott változást a tó esetében. A mostani vízállás melegebb napokon akár további 1-2 centivel csökkenhet, ami nagyjából 20 millió liter víznek felel meg. Az alacsony Duna vízállás miatt több parti szűrésű csápos kutat is takarékosabb üzemre állította a fővárosi vízművek, írja a HVG. A társaság szerint ilyenkor kevesebb víz jut a kutakhoz, ezért ügyelni kell arra, hogy ne terheljék túl a kisebb vízadó képességűeket. A vízművek hangsúlyozta, a helyzet jelenleg nem kritikus, és Budapest vízellátása biztosított. Vasárnap mindenhol számíthatunk hosszabb napos időszakokra, de egy gyenge hidegfront hatására időnként azonban erőteljesebb lehet a gomoly felhőképződés, és helyenként zápor, zivatar is kialakulhat. A legmagasabb hőmérséklet 25 és 32 fok között alakul. Hétfőn sok napsütésre készülhetünk az ország nagy részén, de időnként megnövekedhet a felhőzet. Jelentős csapadék sehol sem várható, csupán elvétve alakulhat ki egy-egy gyenge futózápor. A legmelegebb órákban 27 és 33 fok közötti értékeket mutathatnak a hőmérők.
1: És most indul a Sláger éjszaka. A legnagyobb slágerek változatlanul.

0: programajánló.
1: Kedves hallgatóink, hölgyeim és uraim, nyáresti koncertek a folytatásban, mind a kettő a Városmajori szabadtéri színpadon, pár nap eltéréssel, július 26-án vasárnap este 20 órától jön a Budapest Klezmer Band, amelynek ezúttal Gubik Petra lesz a vendége. Ők már több mint 35 éve szórakoztatják a közönséget. Az zenekar alapítója Jávori Ferenc Fegye, akinek szerzeményeit, átiratait minden koncertján hallhatja a közönség, ezzel is népszerűsítve a közép-kelet-európából származó tradicionális zsidó zenét. A produkció egy igazi zenei utazás, ahol az átiratok mellett felcsendülnek Fegye musicaljaiből is részletek, 100 percben. Jávor Ferenc, Kohán István, Nagy Anna, Gazda Bence, Barbinek Gábor, Máté László és Vég Balázs sok szeretettel várják a közönséget július 26-án, vasárnap este 20 órától, aztán néhány nappal később, július 31-én érkezik Zséda, szintén egy nyáresti koncerttel, Signo címmel, amely egy különleges zenei csemege, hiszen a Városmajori szabadtéri színpadon egy hatalmas bulira hívják a rajongókat, ahol a legújabb dalok mellett természetesen a régi nagy kedvencek is felcsendülnek majd. Egy felejthetetlen energiával teli sodró hangulatú nyári estére kell készülni. Zséda, aki a magyar popszcéna egyik legeredetibb és legkarizmatikusabb előadója, július végén egy vibráló szenvedéllyel teli showban mutatja meg minden arcát, a finom balladáktól a táncoltatós lágerekig. Ez a koncert valódi élményt ígért, mondják ők. Zséda jellegzetes, különleges hangja, mély érzelmei és színpadi jelenléte magával ragadja a közönséget. A legnagyobb slágereken túl, köztük azok is, amik már fogalommá váltak, valamint izgalmas új dalok is lesznek. Egy dinamikus, lendületes műsort készített, ami egyszerre ad mélységet és buli hangulatot, tehát Zséda Signója, július 31-én pénteken este 20 órától a Városmajorin.
0: Programajánlót hallottak. A legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
2: Rendszerfejlesztés miatt leállások lesznek az MVM-nél, átalakítaná a kormány az agrárkamarát. 23 éve volt ilyen alacsony a tatai öregtó vízszintje. Köszöntöm a hallgatókat, a Sláger FM híreit és Gáltót Andrást hallják. Rendszerfejlesztés miatt több időszakban is szünetelni fog az áram- és földgáz ügyintézés az MVM online ügyfélszolgálatán és mobil alkalmazásában, közölte a társaság. Az MVM tájékoztatása szerint az online ügyfélszolgálaton és az MVM Next mobil appban július 12-én reggel 7 órától július 13-án reggel 7 óráig, valamint július 13-án este 20 órától július 14-e reggel 7 óráig nem lesz elérhető az áram- és földgáz ügyintézés. A vállalat hozzátette, hogy az áramügyintézés egyes ügyfelek számára ennél hosszabb ideig sem lesz elérhető, emellett a telefonos és a személyes ügyfélszolgálaton is korlátozott ügyintézésre kell számítani. Egy friss kormányhatározat szerint Bóna Szabolcs agrárminiszternek augusztus végéig kell javaslatot tennie az új agrárkamarai választási szabályokra, amelyek célja a szervezet politikai befolyástól mentes, tisztán szakmai működésének biztosítása és a kötelező tagdíjak felülvizsgálata, közölte a HVG. A magyar közlönyben közzétett döntés az ágazati szereplők érdekeinek egységes és hatékony képviseletét hivatott elősegíteni. Az agrárkamara reformjának igénye már közvetlenül az új kormány megalakulása után felmerült. A mezőgazdasági szövetkezők és termelők országos szövetsége korábban arra hivatkozott, hogy a köztestület feladta elvárt függetlenségét és nyílt politikai elköteleződésével gyakorlatilag pártpolitikai kampányeszközzé vált. A rendőri hivatás nem foglalkozás, hanem küldetés, amelynek középpontjában az ember, a közösség és a haza szolgálata áll. Bátorságot, önfegyelmet, emberséget, szakmai felkészültséget és mindenek előtt példamutató erkölcsi tartást kíván, jelentette ki a Belügyminisztérium rendészeti államtitkára a rendőrségi oktatási és kiképző központban a Pest vármegyei Remete szőlősön, ahol 263 frissen végzett rendőri járőrt tett esküt. A Budapesti Közlekedési Központ idén is folytatja a személytaxi szolgáltatás felügyeleti rendszerének megújítását, hogy kiszorítsa a hiénákat és átláthatóbb, egyszerűbb adminisztrációt biztosítson. Július elején elindult a Taxi Track alkalmazás, amely támogatja az adatszolgáltatási kötelezettséget, és a társaság összekapcsolta a taxisofőrök és járművek adatbázisát is. A helyszíni ellenőrzések szigorodnak, a papír alapú jegyzőkönyveket még idén digitális rendszer váltja fel. Jövő héten hulló csillagokban gyönyörködhetünk, ugyanis jön az év legszebb csillaghullása. A jelenségért az évről évre visszatérő Perszeidák meteorraj felelős, amely július 17-től augusztus 23-áig figyelhető meg, maximuma pedig augusztus 12-éről 13-ára virradóan várható. A jelenség nem ismeretlen a nyári estéket kedvelők számára. Sokan kifejezetten erre az időszakra időzítik szabadtéri programjaikat, hogy megcsodálhassák a hulló csillagokat. Vasárnap egy gyenge hidegfront hatására időnként erőteljesebb lesz a gomoly felhőképződés, és helyenként zápor, zivatar is kialakulhat. A legmagasabb hőmérséklet 25 és 32 fok között alakul. A jövő hét elején sem várható csapadék, marad a napos, időnként felhős idő és a 30 fok körüli hőmérséklet. Az előrejelzések szerint egyelőre nem kell tartani újabb hőkupolától, a forróság inkább a kontinens nyugati területeit érinti.
0: És most indul a Sláger éjszaka. A legnagyobb slágerek változatlanul.

0: Szeretem a Sláger FM-et, minden nap hallgatlak titeket.
1: Ez a Sláger FM. Lotfi Begi, Kollányi Zsuzsi, Dr. Béres és a régi nyár.

Semmit se változtál, behunyom a szemem és ott leszek, ahogy a fröccsök bölcs nálunk árvizet. Nincs kontroll, mindenki az emberünk, ahogy a fesztiválokon majd elveszünk. Úgy kerülünk elő, hogyha itt a reggel, mosolyogva, üres zsebbe.

kék világ és egy meggyűrt kép, ahogy bennem élt, csak együtt volt szép. Nem voltam méltó, talán nem voltam jó. Az élet oly nehéz, apa, nincsen rá szó.

vagy már rég veled. Mesélek a bornak, itt van, hogyha kell. Kezét a kezembe, és én így múlnék el. Vezess, jó uram, ha netán rosszabb útra tévedek. Jó ez a hely,

mindig itt van, hogyha kell. Büszkén búcsút int, mert fia ismét útra kell. Borban él az igazság, ezért én most elmegyek. Messze járok már, idegen földön ébredek. Hátam mögött fenyvesek, előttem tengerek. Látogass felém, fiam, ameddig én még itt vagyok. Messzi szép hazámra gondolok.

0: programajánló.
1: Kedves hallgatóink, hölgyeim és uraim, két színházi előadás a folytatásban, mind a kettő a Városmajori Szabadtéri színpadon lesz. Az első július 13-án hétfőn 19 órától Csengetett Milord. Az özvegy Lord Meldrum öccsével, anyósával és két lányával éli a 20-as évek Londonjának felső 10.000-ben életét. A kényelmüket szolgáló szakácsnő, az inas, a komornyik, a szobalány legalább olyan színes egyéniségek, mint a ház urai, de ezt pontosan tudják a sorozatból. Kedves hallgatóink, Molnár Piroska játssza Lady Lavendert, ahogy ott van Gyabronka József, Debreceni Csaba, Rohonyi Barnabás, László Lili, Pataki Ferenc, Bíró Panna Dominika, Rezes Dominika, Cseh Judit, Sipos László Márk Lasbja és Ficere Béla is az előadásban. Orlai Tibor a producere egyébként és Kocsis Gergely rendezte. Aztán július 16-án csütörtökön 18 órától jön a Piros Esernyő zenés mesejáték a Szentendrei Teátrum előadásában, de ott a Városmajorin természetesen. Pirkó, a kis cica, izgatottan várja a születésnapját. A torta mellé egy csodálatos piros esernyővel is megajándékozzák a szülei. Rögtön ki is próbálnám, sehol egy felhő, hét ágra süt a nap. Azért biztos, ami biztos, mégis magával viszi a piros esernyőt. Hogy legalább megmutassa a barátainak, jól is teszi, mert hamarosan kiderül, mi mindenre jó egy ilyen szép esernyő. És mire a nap véget ér, új barátokra is szert tesz. Presser Gábor és Csetény Janikó kalandokban bővelkedő zenés mesejátékát Lőkös Ildikó szellemes átdolgozásában 5 év fölötti gyerekeknek és szüleiknek szánják, igazi családi színház a Kolibri Volt társulati tagjainak előadásában. A fülbe mászó dalok élő zenével csendülnek fel Darvas Bence hangszerelésében. Az előadás látványvilágát és a csodálatos bábokat Mihak Gábor tervezte, a sok derűs pillanatot és váratlan fordulatot ígérő produkció rendezője pedig Vidovszky György volt, Pirkót Nyirkó Krisztina, Pumit pedig Nizsai Dániel játsza. Kedves hallgatóink, július 16 csütörtök, este 18 óra.
0: Programajánlót hallottak. A legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
2: 9 nap alatt 11 milliárd forint az új kis csomag általányván mérlege. Teljesen helyreállt Magyarország biztonsági kőolajtartaléka. Top 50-es listán szereplő körözött férfit fogott el a rendőrség. Köszöntöm a hallgatókat, a Sláger FM híreit és Gáltót Andrást hallják. Fennakadás nélkül állt át Magyarország az új uniós vámszabályokra. Július első 9 napjában több mint 3,2 millió kis csomag érkezett. A NAV július 9-éig 10,6 millió tételsort dolgozott fel, és több mint 11,3 milliárd forint általányvámot szedett be, közölt a Nemzeti Adó és Vámhivatal az MT-vel szombaton. Az adóhivatal megjegyezte, hogy az uniós kötelezettségként bevezetett új vámszabályból származó bevétel 75%-a az Európai Unió közös költségvetését illeti. Az átállásra a NAV a postai és futásszolgáltatókkal, valamint az érintett kereskedelmi és logisztikai szereplőkkel együttműködve készült fel. Július második hetére teljes mértékben pótolták a korábban felszabadított stratégiai kőolajkészletet Magyarországon, közölte Kapitány István energetikai és gazdaságfejlesztési miniszter. A tárcavezető kiemelte, hogy a kőolaj és üzemanyag tartalékok jelenleg 87 napi importnak felelnek meg, miközben a hazai földgáztárolók töltöttsége is meghaladta már az 50%-ot. A stratégiai készletet korábban a védett üzemanyagár fenntartása miatt szabadították fel, az ástopp ott azonban a Tisza kormány nemrég eltörölte. Elfogtak egy győrteleki férfit, aki fogolyszökés miatt szerepelt a rendőrség top 50-es körözési listáján. A rendőrség közlése szerint a 40 éves kábítószer kereskedelem miatt elítélt férfi bűnügyi felügyelet alatt állt, ezért nem hagyhatta volna el az otthonát engedély nélkül. Július 5-én azonban levágta magáról az elektronikus nyomkövetőt, majd elrejtőzött. A rendőrök rövid időn belül azonosítottak egy 8. kerületi lakást, ahol tartózkodhatott, és csütörtök délelőtt elfogták. A férfit fogolyszökés gyanújával hallgatták ki, őrizetbe vették és kezdeményezték a letartóztatását. Július 20-áig karbantartási és felújítási munkákat végez a MÁV Rákospalota Újpest állomáson. Emiatt több ponton módosul a menetrend a Budapest-Vác-Szob vonalon, tájékoztatta a vasúttársaság közleményében az MTI-t. A szombaton kezdődött felújítás egy országos váltócsere program első állomása. Mint írták, Rákospalota Újpest vasútállomás egyik váltóját cserélik, és mintegy 120 méternyi vágányt építenek át, amihez nagyjából 240 tonnányi zúzott követ mozgatnak meg. Emellett 200 vas betonaljat és hosszú sineket is cserélnek. A felső vezeték hálózat karbantartását éjszaka végzik, július 12-től 19-éig. Július 13-ától várhatóan július 24-éig burkolatfelújítást végeznek a második kerületi Nagyrét utcában, közölte a BKK. A munkák miatt az utcát a Határ utcától az Ördögárok utca felé egyirányosítják, a munkaterület mellett pedig csak a fél útpálya lesz járható. Az autósoknak a Mária Remetei út, a Hidegkuti út, a Hűvösvölgyi út és a Nagykovácsi út felé érdemes kerülniük. Vasárnap mindenhol számíthatunk hosszabb napos időszakokra, de egy gyenge hidegfront hatására helyenként zápor, zivatar is kialakulhat. A legmagasabb hőmérséklet 25 és 32 fok között alakul. Hétfőn sem lesz jelentős változás az időjárásban, marad a napos, néhol felhős idő. Sokfelé élénk, helyenként erős lökések kísérhetik az északias szelet. A legmelegebb órákban 27-33 fokot mutathatnak a hőmérők. Az előrejelzések szerint fokozatosan melegszik tovább a levegő.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most indul a Slágerkult. A legnagyobb slágerek változatosan.

0: Ez a Slágerkult.
1: Sláger FM a legnagyobb slágerekkel változatosan, ez pedig már a Slágerkult című magazin műsorunk, ahol ma is inspiráló

0: életben sem az éterben nem találkoztunk, most az egyszerre megtörténik. Milyen jó ez a műsor, ilyenekre is egyébként. No, hát mérföldkővel érkeztetek, és én mindig örülök annak, amikor mérföldkövek vannak az alkotás terén. Milyen a lelki állapototok most?
1: Hát amikor ilyesmiről beszélgethetünk, az mindig felemelő, mert ilyenkor eszébe jut az embernek olyan dolog is, ami már olyan megszokottá vált, vagy már olyan emlék, ami nem jön elő minden nap, és ilyenkor mindig eszünkbe jut az, hogy érdemes csinálni. Mert
0: ezek az igazi igazolások? Vagy ezért érdemes tényleg?
1: Konkrétan az, amit el fogunk mesélni, az mindenképpen, bár az az igazság, most itt én dumálok, de én most már másodhegedűs vagyok, mert azért itt...
0: Nem mertem mondani, hogy persze van egy főhős, de hát
1: igen.
0: Tulajdonképpen
1: most az Orsi az, igen.
0: Mind a ketten azok vagytok.
2: Szerintem
0: az én szememben mindenképp.
2: Én is így gondolom.
0: No, beszélünk a mérföldkőről?
2: Beszéljünk.
1: Meséld el.
2: Oké. Okay. Honnan kezdjem igazából?
1: Tehát az elejéről, a kedvedben, amikor
0: megértsék a
2: küzdésből, jó viszont. Miről van itt szó?
0: Egy kuriózum, ezt a hallgatóknak elmondom.
2: Jó, tehát igazából itt akkor belevágok a sűrűjébe vagy a közepébe, tehát itt arról van szó, hogy mi kaptunk egy meghívást április 1-én, nem vicc.
1: És nem volt vicc.
2: Nem volt vicc, okay. Igen, április 1-én mi egy előadást tartottunk, egy zenei előadást tartottunk a Berkeley Egyetemen, Bostonban. És ott a hát világzenei, egyrészt világzenei előadás, illetve extrém vokál technikáról szólt ez az előadás.
1: Esetleg a hallgatóknak, akik, mert nem feltétlen kell, hogy tisztában legyenek vele, hogy mi is ez a Berkeley. A Berkeley gyakorlatilag a világ első számú zeneművészeti egyeteme. Igen. 7000 hallgatóval és sok száz tanárral. Tehát ezt úgy kell elképzelni, hogy egy városrészt elfoglal gyakorlatilag az épületeivel, és szakonként akár több ezer hallgató is járhat oda.
2: Még a tanárok sem ismerik egymást konkrétan. Ilyen mennyiségben.
0: Ezért mondtam, hogy örülök, hogy jöttetek, tulajdonképpen megoldottok mindent helyettem.
2: Igen.
0: Elmondjátok, de hát ez a jó.
2: Igen.
0: Ez a jó, hogy a hallgatók tényleg értsék, hogy miről van szó. Mert én már olyan kérdésekkel jöttem, hogy ugye ha már kuriózumot említettünk, hogy ez a vokális jelenség, téma, lélektan, bármi, amivel kapcsolatba tudjuk hozni. Nem is biztos, hogy tudják a hallgatók azt sem egyébként, hogy ez miért fontos. Annak a technikája. Uh-huh. De azt akárki nem tudja.
2: Igen. Tehát, hogyha erre gondolsz, akkor mi nagyon sokan a mai napig is azt gondolják, hogy az énekesek születnek. És hogy aki valakinek van tehetsége, akkor az vele született.
0: Hát és erről mi egyébként napi szinten beszélgetünk itt testénként. Azért hallgatok ilyen nagyokat, hogy várom, hogy majd mikor tudjak csatlakozni rá. Én mindig kérdezem itt a nagyívű énekeseket, akik tényleg tudnak nagy magasságokat, néha mélységeket is megjárni, hogy az hogy van, mondják már el. Tehát aki kimegy egy koncertre, és már az elején a nagyot énekel, az tényleg olyan, mint nekünk egy boci-boci tarka, vagy azért tréningezni kell?
2: Hát ez bizony tréningezni kell. Nyilván van adottság, de van, aki egyébként egy adottsággal ugye születik, de az önmagában nem viszi el őt egy profi szintre. Tehát, hogy attól van nekem egy tehetségem, az nem azt jelenti, hogy én akkor onnantól kezdve mindent tudok. Tehát én egész konkrétan most már számoljak, hány éves is vagyok, azt hagyjuk, a közel 30 éve énekelek.
0: Uh-huh. És gondoltam, hogy a beletett
2: igen. Tehát én is 30 éve énekelek, és több mint 20 éve tanítok. Tehát hangképzéssel foglalkozom, és annak minden csinyával. És a mai napig tanulok és fejlődöm, és nem azért, mert még mindig nem tudok eleget, hanem mert mindig van hova fejlődni, mindig lehet mélyebbre ásni, mindig lehet újdonságokat felfedezni, és ez nagyon egy izgalmas téma, legalábbis nekem az, úgyhogy azért is vagyunk itt, és hát így kerültünk egyébként ki a Berkeley-re, mert tavaly januárban kezdtem el tanulni online a Berkeley-n, és a második szemeszterem végén sikerült egy olyat, nem tudom, egy olyat ezek szerint villantani, hogy ottani tanár azt mondta, hogy ezt mindenkinek kéne kint hallania, és akkor ő azt mondta, hogy akkor...
0: Tehát mindezt online sikerült
2: villantani? Igen.
0: Azt nem is tudtam.
2: Igen. Tehát, hogy ez nem úgy nézett ki, hogy akkor most én veszek egy kurzust, és akkor azt majd megcsinálom, amikor egyszer úgy van kedvem, vagy úgy van időm, hanem minden héten ugye beadandók vannak. Tehát, hogy... hogy volt, igen, tehát egy szemeszter az 3 hónap, és akkor minden héten vannak beadandók. Nyilván ez bizonyos

0: tematika. Tehát én világzenével kezdtem, aztán mentünk át a populáris stílusra, mentünk át poprockra, és most vagyok az R&B-nek a végén konkrétan, jövő héten fogom befejezni. Úgyhogy nagyon izgalmas és elképesztő út. Ez az út volt ez az egész, még most
1: hát
0: is az.
1: Azért jöttetek, hogy ezt az utat elmeséljétek.
0: Igen.
1: És mindez úgy történt, hogy itthon megmentek a fellépések mellette?
2: Ez úgy kell elképzelni, Orsi egy énekiskolát alapított és vezet, neki teljesen kitölti ez az életét.
1: Jaj, azt hittem, hogy jártok ti ketten is.
0: Nem.
1: Hogy Alexnek van az alma, ezt mondjuk igen. el a hallgatóknak. Igen. Méltán népszerű.
2: A méltán népszerű alma együttes, igen. Meg több más zenekar.
1: Tudom, sok tehát, egyéb projekt, ezt hozzátettem volna én is.
2: Nekem kifejezetten a színpadi munkáim vannak, igen. Orsinak pedig az oktatás, és volt már közös fellépésünk, de az egy kifejezett kérés volt, aminek eleget tettünk, illetve az idén indul be egy új projekt, amit már együtt csinálunk, a legjobb tanítványaival, illetve a hangszeres részt produkálom én, tehát a nekem zenész barátaimmal egy karácsonyi brutál műsor, de majd azt majd akkor elmeséljük később.
1: Okay.
2: Az lesz az első, hogy mi rendszeresen együtt lépünk fel, vagy egy szinten lépünk fel.
1: Akkor módosítom a kérdést. Mind a ketten olyan alkotói tevékenységet folytattok, ami közösséget épít. Mi pedig nagyon üdvözlünk minden olyan a mai nem egyszerű online világban, ahol már ugye üzenetekben tartják egymással az emberek a kapcsolatot, ahol lehet találkozni, lehet kapcsolódni azonos érdeklődésű embereknek. Ez mind a kettőtök területén nagyon fontos. Tehát akkor még egyszer, tehát tartottad itthon az énekórákat, tanítottad a tanítványokat, és közben meg
0: burpiztél. Közben megtanultam.
1: Látreakció ez.
0: Hát igen, azért nem unatkoztam, maradjunk annyiba. És igen, a második szemeszternek a végén ez a tanárnéni professzor asszony mondta, hogy ő akkor mit szólnék egy ilyenhez, hogyha kimennénk, és akkor ott ezt a mind a világzenét, illetve hát ugye, mert egyébként a második szemeszteremnek a végén is világzenét énekeltem. Uh-huh. Tehát volt egy Ferőer, meg volt egy kazak dal, ezt énekeltem, és abban mutattam be különféle extrém vokáltechnikát is, tehát hogy itt ilyen nem kifejezetten a hörgésre kell gondolni, de az extrém vokáltechnikában minden benne van, ami alapvetően nem tiszta ének, hanem mondjuk a torok énekléstől kezdve egészen az extrém metálig benne van minden.
1: Nekem fogalmam nincs ezekről a szavakról, hogy most mi az a torok ének.
0: Torok ének.
2: Hát például ez a mongol népzenében tipikusan fellelhető dolog, ez nagyon jellegzetes. Más népzenékre is vonatkozik, de...
1: Ez csak a műfaj? Sajátosság?
2: Ez egy technika,
0: ez
2: nem?
0: Ez egy technika.
1: Technika, aha, oké. Okay.
0: Megmutassam? Vagy...
1: Hát azt megköszönöm.
0: Ez a...
1: Oké.
0: Nem tudtam, mennyire kell messze mennem a mikrofontól.
1: Igen.
0: Na ez a toroki konkrétan, ez a torok éneklés alapja, fogalmazunk így, és akkor ennek különböző technikáit így ötvöztem ebbe a dalba, ezekbe a dalokba, és akkor erre felbuzdulva hívott meg a tanárnéni.
1: Érdekelnek a részletek is, megint hadd kérdezzek szakmait.
0: Igen.
1: És azért kérdezek ilyet, mert nem találkozunk minden nap olyan emberekkel, akiktől ezt meg tudom kérdezni. De a múlt héten például egy híres stúdióstól kérdeztem, meg egy producertől, hogy mondjam el meg, hogy egy énekelni nem tudó emberből is lehet úgy énekest faragni a mai akár AI, akár a stúdió technikával, hogy az tényleg jól fog szólni, és azt mondta, hogy nem. Tehát ez nem így van feltétlenül, hogy egy énekelni nem tudó ember oda megy, össze-vissza kornyikál, és abból lesz egy jó dal. Én azt gondoltam, hogy az AI-ja ma már mindent meg lehet oldani, ő azt mondta, hogy nem. Na, akkor majd mindjárt Alex, te is jössz, hagyd kérdezze meg a tanárt. Szóval, ha én nem tudok énekelni, akkor mi van?
0: Nyugodtan, aki köszönöm.
2: Nem, mondja csak, mert én inkább majd általánosságban, hiszen én hangszeres is vagyok, reagálnék erre.
0: Én azt gondolom, hogy ez összetett. Tehát, hogy itt egy olyan kérdést tennék fel, egy olyan filozófiai kérdést, hogy mitől énekes egy énekes, vagy mitől lesz jó énekes egy énekes. Tehát az önmagában, hogy valakinek mondjuk a hangját csiszolják, illetve technikát megtanul, szerintem attól még nem lesz ő énekes.
1: Oké, tudom, hogy ez ennyi dolog, kisugárzás, attitűd, mit tudom én, mindenfajta...
0: Minden beleszámít.
1: Hát, közönséggel való kommunikáció, na de valahogy akkor is csak kell énekelnie, nem?
0: Igen, azt gondolom. Én is azt gondolom, hogy az, hogy valaki kihúzigálja a stúdióba a hangot tisztára, az attól még nem fog jól szólni.
1: Na de ha hozzád elmegy egy olyan, Na, tud mindenki énekelni? Akkor így kérdezem.
0: Mindenki nem, de bárki igen. Aha. Na, ezt egyébként te mondtad.
2: Igen.
0: És ez egy nagyon-nagyon jó mondás, ezt elmondom, mit jelent. Igazából ez azt jelenti, hogy attól függ, hogy ki mennyi időt szár rá, ki milyen céllal jön. Ha valaki azt mondja, hogy figyelj, én tényleg nem tud semmit, de az egész életét rászánja, akkor lehet, hogy egész élet alatt gyakorlatilag eljut oda, hogy mondjuk tud intonálni, tehát tisztán énekelni.
1: Tehát a szorgalommal ki lehet váltani.
0: Igen, így van. De ha valaki azt mondja, hogy mit tudom, mint tessék, van egy évem, akkor már nem biztos. Tehát, hogy nem kell mindenkinek egyébként énekelni, ez tény, de igen, de az, hogyha mondjuk, mert én is azt mondom, hogy én amikor elkezdtem énekelni, nekem annyi volt, hogy volt egy nagy hangom és egy szenvedélyem. De én se tartom magamat született énekesnek.
1: Mit jelent, hogy nagy hang?
0: Hogy lehetett vele mit kezdeni, tehát lehetett vele dolgozni alapvetően, tehát hogy ki tudtam engedni a hangomat, meg egy nagyon nagy, meg hát én szerelmes voltam, meg vagyok a zenébe. Tehát, hogy nekem az éneklés az mindig is egy ilyen safe place, tehát ez a mencsvárom volt, ahova mindig mentem, akár szomorú, akár vidám, akár meg akartam valamit élni, mindig az énekléshez fordultam. Tehát engem nem érdekelt, hogy hangzik, nekem jól esett az, hogy énekelek, nekem ez egy gyógyító hely volt alapvetően. És innentől kezdve én elkezdtem, és nyilván engem is a szüleim észrevették, hogy egyébként szeretek, ők rögtön ilyenkor az ember mit gondol, hát akkor énekelni kell. És akkor nyilván elkezdtem járni, énekelni, tanulni nagyon hamar, és jó is volt, de ez egy nagyon hosszú út volt, tehát 16 évesen kezdtem el tanárhoz, igen. És gyakorlatilag azt mondom, hogy még mindig van mit tanulni. Tehát, hogyha én azt mondtam volna, hogy...
1: Hát, ha bőrként tanulsz, persze, hogy van.
0: Hát, igen. De hogyha azt mondtam volna, hogy mit tudom, én 16-tól eljutottam 18-ig, vagy 20 éves koromig, akkor már 4 évet tanultam folyamatosan, de hogy az ott szerintem még nem lett volna elég. Tehát, hogy ha azt mondom, hogy 4 év alatt, én nekem annyi elég volt, köszönöm szépen, én 4 évig tanulok, ez nagyon jó, de hogy még mindig lett volna ezt csiszolni, azt csiszolni, amaz csiszolni, tehát én teljesen másképp szólok most.
1: Világos.
0: Értelemszerűen, mint mondjuk 10 évvel ezelőtt.
1: Alex, Orsin kívül te is szerelmes vagy vagy Orsin mellett, bocsánat, Orsin mellett te is szerelmes vagy a zenébe?
2: Mindenképpen. Nekem abból a szempontból könnyű dolgom volt, vagy inkább azt mondom, hogy nem volt választásom, hogy csecsemőkorom óta. Tehát gyakorlatilag én beleszülettem a zenei környezetbe.
1: Eldöntődött, hogy...
2: Igen. Ezt mindig el szoktam mondani, és nagyon sokan nevetnek rajta, hogy jaj, de cuki, de én ezt egy felvétellel bizonyítani is tudom, hogy 2 éves korom óta tanulok zeneelméletet, ugyanis az apukám nem kérdezte meg, hát meg egy 2 éves gyerek nem hiszem, hogy tud erre válaszolni, hogy akarja vagy nem. Nem is tudom, a zsipzsukkenderzsupot, vagy mit szomizáltam 2 évesen, és az van felvéve. Úgyhogy a szószoros
1: alapok.
2: Igen. A szószoros értelmében csecsemő korom óta ebben a közegben vagyok, és érdekes módon nincsenek olyan emlékeim, hogy engem zenei pályára szántak volna mindenképpen.
1: Nem előtették.
2: Nem. Uh-huh. A zenélést azt igen, a zenetanulást azt igen, de nem volt az, hogy, mert az én első hangszerem a hegedű volt. A zeneiskolában azt tanultam, általános iskolával párhuzamosan, ami szintén ilyen zenei tagozatos általános iskola volt, de soha nem mondták, hogy én hegedű művész legyek. Csak kellett választanom egy hangszert, mert az ugye kötelező volt a zenei tagozaton, és azt végig kellett vinnem a zeneiskolába, hogyha már elkezdtem, de szó nem volt arról, hogy én nem lehetek valami más. Hát aztán nem lettem, de az abszolút az én döntésem múlt, amikor felnőttem, és a basszusgitárra relatív ehhez képest későn kezdtem el foglalkozni, 19 éves koromban.
1: De nem váltad meg, hogy
2: így nem, nem.
1: Ez a lényeg.
0: Igen.
1: Ő mehetne a Berkeley-re tanulni? Kérdezem a Orsit.
0: Szerintem tanítani mehetne.
1: Ott tart egyébként?
0: De még jó.
2: Ez egy érdekes dolog ez, mert én ilyet nem vennék a számra, de...
1: Más mondhatja. De, mondhatja.
2: De való igaz, hogy olyankor, amikor... Tehát addig, amíg az ember hallomásból tud valamit, akár mondjuk akkor maradjunk a Berkeley-nél, az egy ilyen szinte megfoghatatlan, misztikus dolog, hiszen olyan emberek kerültek ki onnan, vagy akár járnak visszatanítani, akiknek a lemezeit veszem meg.
1: Tehát a művész élet színe java.
0: Igen.
1: És akkor
0: igen.
1: A művész itt nagy betűkkel írjuk.
2: A legnagyobb.
1: De nem igen. A legnagyobb művészek.
0: Igen, ez így van.
2: Bár igazából, még ha úgy veszük, akkor
1: ott ez nem feltétlenül szitok szó.
2: Nem.
1: Mint idehaza.
2: Nem. Hát a Orsi egyik tanára a Pinknek a vokalistája.
0: Igen, vokalistája, akinek egyébként ma tartok órát.
1: Komolyan?
2: Igen. Majd erről meséljünk, hogy ezt...
1: Na jó, arról, meséltek már, hogy mi volt kint.
0: Hú, hát ez valami fantasztikus út volt.
2: Egy rohanás volt.
0: Rohanás volt,
2: négy
0: nyilván.
2: Négy napot voltunk utazással. Hát csak ezért mentünk ki.
0: Aha. De kimerek ilyet jelenteni, hogy abszolút áldott út volt, mert olyan, minden olyan simán ment, és olyan jól ment. Olyan
1: és szeretettel fogadtak?
0: Hú, hát elképesztő. Tehát amit ott tényleg kaptunk, azt itthon tanítani kéne. És ez tényleg egyébként arról is. Azért is szeretnénk egyébként erről mesélni, mert nem úgy szeretnénk erről mondani, hogy na, vegyetek már példát, hanem azt, hogy itt
2: meg
0: is terjedjen.
2: Nem,
0: hanem hogy itt is terjedjen már el ez hogy ennyire nyitottan és szeretettel is felnézünk a másikra, és nem azt nézzük, hogy innen fölöntről lefele. Tehát, hogy ez annyira egy újdonság volt, és nagyon jól esett
1: nekünk.
0: Tehát ott
1: az a természetes, hogy pozitívak, és ugye igen. Sokan nem is tudnak elők mit kezdeni nálunk, akik ugye nem ismerjük alapból ezt az igen. ösztönös
0: hát már az önmagában egyébként, bocsánat, hogy ez a tanár, ez a egyik Berkeley professzor, aki egyébként tavaly decemberben volt, vagy tavaly ősszel volt a Berkeley professzor, őtől tanultam a pop-rock dolgokat, illetve hát kiegészítőként. Az, hogy ő azt mondta, hogy ő szeretne tőlem órát venni, ez már önmagában elmondja azt, hogy hát, ha van valaki, akinek nem kéne, az lehet, hogy ő. Uh-huh. És mégis azt érzi, hogy tudok ezek szerint olyat, amit ő nem.
1: Tisztelik
0: és ez egy fantasztikus dolog. Igen, tehát, hogy itt se arra akartam kiukadni, hogy na figyeljetek, milyen menő vagyok, hanem az, hogy úristen, ez mennyire nagy dolog. Hogy itt van egy professzor, aki gyakorlatilag a világ első számú zenei egyetemén tanít, és ő kért, jött hozzám a tanítványához egyébként, hogy akkor valami tanítsak, mert nyilván itt az extrém vokáltechnikáról beszélgettünk, mert ugye ez is egy izgalmas dolog, nyilván, hogyha a rock éneklésről van szó, és ez ott annyira nem elterjedt.
2: Uh-huh. Mondjuk vele amúgy is egy ilyen közelebbi vagy aktívabb kapcsolat alakult ki, mert miután hazajöttünk, pár napra rá már tartott egy órát az ének csoportjának Orsi online, és ezt viszonozni is fogja a néni, ami megint csak egy nagy rajság, mert az Orsi tanítványai kapnak így egy
0: külön
2: egy
0: kurzust, igen.
2: vagy workshopot tűnik. A Pink vokalistájától.
1: Óriás.
0: Igen.
3: A Slágerkult.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
1: Magyarország uniós újjáépítési terve megkapta a jóváhagyást, még 10 napig nem lesz szülészeti ellátás az Uzsoki utcai kórházban. Új éjszakai tömegközlekedési kapcsolatok a főváros keleti agglomerációjában. Köszöntöm a hallgatókat, a Sláger FM híreit és Gátót Andrást hallják. Magyarország uniós újjáépítési terve megkapta az uniós pénzügyminiszterek egyhangú jóváhagyását. Ezzel a végső akadály is elhárult az uniós 1000 milliárdok hazahozatala elől, írta Magyar Péter pénteki Facebook bejegyzésében. A kormányfő kiemelte, hogy sokan nem hittek benne, sokan lehetetlennek tartották, a Fidesz akadályozta, mi pedig közben 3 hónap kőkemény munkával megcsináltuk. Az uniós 1000 milliárdok végre oda kerülnek és arra mennek, amire menniük kell. A magyar emberekhez, közlekedésének, energiaellátásának, egészségügyének, vízellátásának és vállalatainak fejlesztésére, fogalmazott a miniszterelnök. Várhatóan július 20-ától fog a megszokott módon üzemelni a budapesti Uzsoki utcai kórház szülészete. Erről az intézmény adott tájékoztatást a közösségi oldalán. Mint írják, bíznak abban, hogy semmi sem jön közbe, sőt, esetleg arra is remény van, hogy már korábban, akár a jövő hét végén is fogadhatják a várandósokat. A kórházban a szülészeti ellátás a légtechnikai berendezés hibája miatt állt le. Korábban azt közölték, hogy a császár műtő légtechnikájában van zavar, amelynek elhárításán hetek óta dolgoznak. A légcsere azonban továbbra sem megoldott, hiába kaptak már új hűtőberendezést is. Budapest keleti agglomerációjában több olyan település kapott új vagy sűrűbb éjszakai kapcsolatot, ahol eddig az utolsó busz vagy vonat után gyakorlatilag megszűnt a közösségi közlekedés, közölte a közlekedési és beruházási miniszter pénteken a közösségi oldalán. Vitézi Dávid kiemelte, hogy az új hálózat valódi alternatívát és biztonságos, kiszámítható utazási lehetőséget kínál azoknak, akik az autó helyett a tömegközlekedést preferálják. Július 1-ével teljesen átalakult az éjszakai közösségi közlekedés Budapesten és az agglomerációban. A BKK, a MÁV csoporttal és a Közlekedés Tudományi Intézettel közösen, a Közlekedési és Beruházási Minisztériummal egyeztetve, a beérkezett visszajelzéseket figyelembe véve alakította ki az új hálózatot. A kema.hu beszámolója szerint a tatai öregtó is veszélybe került a hosszantartó aszály és csapadék hiány miatt. A tó vízszintje kritikusan alacsonyra csökkent, most 170 cm. Ilyen alacsony legutóbb 2003-ban volt. A környéken minimális mennyiségű csapadék esett az elmúlt hónapban, ez 3,7 mm-nyi eső, azonban ez nem hozott változást a tó esetében. A mostani vízállás melegebb napokon akár további 1-2 centivel csökkenhet, ami nagyjából 20 millió liter víznek felel meg. Az alacsony Duna vízállás miatt több parti szűrésű csápos kutat is takarékosabb üzemre állított a fővárosi vízművek, írja a HVG. A társaság szerint ilyenkor kevesebb víz jut a kutakhoz, ezért ügyelni kell arra, hogy ne terheljék túl a kisebb vízadó képességűeket. A vízművek hangsúlyozta, a helyzet jelenleg nem kritikus, és Budapest vízellátása biztosított. Vasárnap mindenhol számíthatunk hosszabb napos időszakokra, de egy gyenge hidegfront hatására időnként azonban erőteljesebb lehet a gomoly felhőképződés, és helyenként zápor, zivatar is kialakulhat. A legmagasabb hőmérséklet 25 és 32 fok között alakul. Hétfőn sok napsütésre készülhetünk az ország nagy részén, de időnként megnövekedhet a felhőzet. Jelentős csapadék sehol sem várható, csupán elvétve alakulhat ki egy-egy gyenge futózápor. A legmelegebb órákban 27 és 33 fok közötti értékeket mutathatnak a hőmérők.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: És most folytatódik a Slágerkult, a legnagyobb slágerek változatlanul.

0: Ez a Slágerkult.
1: Sláger FM a legnagyobb slágerekkel változatosan, ez továbbra is a Slágerkult, amit hallgatnak, örülök, hogy itt vannak, annak meg még inkább, hogy Rónai Orsi, a tanárok tanára. A világ első számú amerikai egyetemén.
2: Köszönöm szépen.
1: Tanít és tanul, és hát a zenészek zenésze. Az Alma Együttes, egyebek közt az Alma Együttes szupersztárja, Perkesi Alexis itt van, és örülök, hogy végre beszélgethetünk itt az éterben. Kellő időtartamban egyébként, meg mélységben arról, amit ti képviseltek. Én távolról figyelem csak, amit csináltok, a nagybetűs minőség.
3: Köszönjük szépen.
2: Köszönjük szépen ezt.
1: No, de hát ez egyszerre gondolom átok és áldás. Vagy nem?
2: Ezt mondjuk fel is ki, mert nem tudom, mi lehet ebben átok.
4: Egyébként én értem, vagy érzem a kérdést.
2: Na de jó,
4: és pont most, én nem is tudom, hogy melyik nap gondoltam ebbe bele, hogy én nem is tudom már, hogy hol voltam, milyen szituba, de egyszer csak egy olyan közben, mert most iszonyatosan sok dolog történik velünk, költözés, ideiglenes helyre, házvásárlás, felújítás, stb.
1: Benne és vagytok az őrületekben, a hétköznapok őrületekben.
4: Jön a nyár, nyaralás, gyerekek, most fejezte be az iskolát, jaj, de büszkék vagyunk, szülinapja van mindenkinek a rokonságban, tehát iszonyatosan sok dolog, és két út között, éppen lehet, hogy egy busszal vittem ki a cuccokat a házba, vagy már nem tudom, bekerültem egy olyan állapotba, hogy láttam hétköznapi embereket a hétköznapi munkájukat végezvén, és nem tudom, talán egy zenefoszlányt kihallottam egy kocsiból, vagy tehát egy ilyen komplex érzés fogott el, és belegondoltam abba, hogy én miért nem tudtam egy ilyen egyszerű
1: civil
4: születni. Okay. Ahol csak úgy, igen, ahol csak úgy szépen, aztán hazamegyek, és akkor otthon vagyok, reggel elmegyek, délután vissza, és ennyi.
1: És kb. Két nap múlva halálosan unnád, csak mondom.
2: Valószínűleg
1: ugye.
4: Úgyhogy tulajdonképpen az átok vagy áldás, az meg is fordítható, és innentől kezdve már az a része, ami mondjuk egy olyan embernek, hogy hát én ezt nem tudnám csinálni, átok, az is áldássá válik, mert azáltal érti meg az ember, hogy mekkora ajándékot, vagy hány talentumot kapott.
1: Na de ti naponta kaptok ajándékot? Tehát te a zené, a színpadi lábad kapcsán, Orsi meg a tanítás
2: abszolút
1: kapcsán.
2: Mindenképpen.
4: Ez ki lehet jelenteni.
2: Igen, ez
4: nem is kell feltétlen színpadon lenni, és nem is kell feltétlen éppen órát tartani. Erről meg vagyok győződve, mert az, ami mondjuk a színpadon kvázi sikerélmény, vagy visszacsatolás, az az érzés, az elfoghatja az embert akkor, hogyha gyakorolt egy jót, és kijött valami egyel gyorsabban.
1: Most ez megvan. Az a fajta érzés, amit mondjuk egy taps orkánod?
4: Persze. Vagy egy ötlet, ami kipattan a fejéből, és megvalósítja.
2: Igen. Abszolút.
4: Vagy van egy új zenét, és az inspirálja. Uh-huh. Úgyhogy aki ebben él, de biztos vagyok benne, hogy ez nem csak a zenére vonatkozik.
1: Abszolút.
4: Aki ebben él, tehát van egy meditációs tevékenység az életében rendszeresen, amiben maximálisan jelen van. Erre mindig egy érdekes idézet jut eszembe. Én tanultam nyugati meg keleti filozófiát is a buddhista főiskolán, és nyugati filozófiából tanultunk egy Schleiermacher nevű református lelkészt, akit mellesleg filozófia téren említettek meg, és neki volt egy nagyon érdekes mondása, ami úgy hangzott, hogy vallásból cselekedni annyi, mint maximálisan jelen lenni a cselekedetben.
1: Aha.
4: És én erre gondolok ilyenkor. Megértettem. Tehát ez a kertészkedés is lehet, vagy a főzés is. Uh-huh. Hogyha valaki képes a tevékenység közben kizárni az egyéb dolgokat, igen, akkor biztos vagyok.
1: Tehát
4: benne
1: a jelenben lenni, és arra fókuszálni, igen, amivel éppen.
4: Hogy bármi megadja ezt a flasht.
1: Ez így van az énekkel is?
2: Igen, abszolút.
1: Tehát ott kell lenni fejben.
2: Fejben nem, inkább szívben, meg lélekben.
1: Na, látod.
2: Igen.
1: Milyen jó, hogy ezeket így helyre teszed.
2: Igen. Hát ez az éneklés, meg a zene alapvetően, de bár szerintem a művészetnek bármilyen ágazata, azt merem mondani, hogy egy a bennünk, a lelkünknek a kifejeződése. Tehát amit kéneklünk, az mind belülről jön.
1: Neked egy picit pszichológusnak is kell lenned?
2: Igen.
4: Fú, neki nem is picit.
2: Nem is picit, igen.
4: Pedig becsukja mindig az ajtót, amikor tanít, de azért kiszűrődik. Neki nagyon sokszor a szószoros értelmében.
1: Na, mert csak hogy gondoljanak bele a hallgatók, azért nem kell ahhoz feltétlenül híresnek lenni a művész vénához, de hát a művészeknek az az egyik ismérvük, hogy nagyon intenzívek az érzéseik.
2: Ez így van, így meg van. Érzékenyek.
1: Érzékenyebbek.
2: Igen, ez így
1: az
2: van.
1: Átlagnál.
2: Így van, így van. Ráadásul én nem is csak a technikára fókuszálok, ugye, aki jön hozzám, azt tudja nagyon jól, hogy ez nem csak egy szimpla énekóra. Tehát, hogy ott az a mentálisan, érzelmileg is minden összefügg gyakorlatilag. Tehát ilyenkor az egész embert nézzük, nem csak a hangját.
1: Hogy jöttetek haza Amerikából? Ha már a lelki állapotot nézzük, milyen lelkülettel?
2: Hát szerintem magasan repkedtünk, tehát nagyon.
1: És az tart még?
2: Én azt
4: nekem
2: mondom,
4: abszolút.
2: Igen.
4: Ez megváltoztatta teljesen a hozzáállásunkat dolgokhoz. És nem csak olyan formán, hogy mi most már máshogy csinálunk valamit, és itt órákról beszélünk, amit ott kvázi hasznosan töltöttünk, hiszen, mint említettem, utazással együtt tartott 4 napig a dolog, tehát egy rohanás volt. Ráadásul az első, tehát 2 aktív napot töltöttünk ott, Pét és felett, és ebből az első, az a civil dolgokkal telt el, tehát nekem egy nagyon régi kolléganőm és barátnőm él ott, és vele találkoztunk, akkor kicsit szétnéztünk a városba, és gyakorlatilag a második nap, meg a harmadik napnak a fele, amíg nem mentünk ki a repcsitérre, az telt el a suliba. És az összes élményünk, amit hazahoztunk, az ez alatt, az idő alatt telt, és annyi, hogy egyszerűen...
2: Elfogni nem lehetett.
4: Nem tud elfogyni.
1: De téged azért engedtek be, úgyhogy nem jársz oda, meg nem tanítasz ott, mert a párja vagy a...
2: Én ragaszkodtam hozzá,
4: kísértem az előadáson, tehát én is
1: játszottam.
2: Igen, igen, természetesen, igen.
4: Én a szószoros és átvitt értelmében is kísérő voltam.
1: Oké.
2: Igen, tehát engem hívtak alapvetően, de nekem föl sem merült az, hogy nélküle megyek.
1: Világos.
2: Tehát, hogy ez...
1: És tényleg más dimenzió az ott kint?
4: Teljesen.
2: Más, igen, azt kell mondjam.
4: Nekem egy dolgot hadd említsek meg az elején, mert ez általánosan az egész iskolára vonatkozott, és egyébként nem egy hókusz-pókusz, tehát ez gyakorlatilag hozzáállás kérdése, és az egész világon működhetne így. Ott, mert ugye órákat is látogattunk. Az előadás az este volt, és előtte vittek minket, mint
1: hát a... ezért kérdeztem, hogy...
2: Igen, mindjárt elmeghat, akkor meséljük is.
1: Okay,
4: csak úgy csapongunk össze.
1: Nem igen, baj,
4: csapongunk.
1: De értjük.
4: Mert annyi mindent akarunk mondani.
1: Igen.
4: Tehát órákat látogattunk, és mindegyiken azt éreztük, hogy maximálisan motiválva vannak a diákok, és mindenki abba az irányba van szinte már erőltetve, amiben jó. Nincsen szabvány, nincsen sablon, amit mindenkinek meg kell tanulni, hanem, de még ugyanazon tantárgyon belül sem.
1: De azt ki mondja meg, hogy miben jó? Tudják magukról, vagy...
4: A tanár azért...
2: Szerintem azért a tanár segít, főleg az
4: Úristen, az volt. Voltunk egy zeneszerzés órán.
2: Igen, az ilyen zeneszerző, meg ilyen social, nem tudom ezt jobban mondani, az volt a lényege, hogy nem csak arról volt szó, hogy zenét írjanak.
4: Inkább dalírás, nem is zeneszerzés,
2: igen,
4: mert
2: igen, dalírás,
4: dolgokat csináltak.
2: És gyakorlatilag ez a megélésük, a világ megéléseivel kapcsolatos dolgokkal, és ott éppen akkor mi volt, azt mondom, a háború, meg ezekről.
4: Igen, szöveget is kellett írniuk, meg egy dalt is hozzá.
2: Igen.
4: Mindenkinek olyat, amilyen sikerült. És ami belőle jön. Tehát semmi konkrétum nem volt megadva, és a ilyen francia chanson hangulatú daltól Minecraft zenéig minden volt.
1: És tudtak élni francia chansont?
2: Hát a stílusban.
1: Én imádom egyébként a chansonot.
4: Az jött belőle. Az például egy fiatal lány.
2: Várj, azért azt mondjuk el, tehát, hogy ugye itt az volt az érdekes ebbe az osztályban, hogy a napnak az első felét, azt mi az eredet, az originál, vagy mondjam eredetinek épületben, a Berkeley épületben voltunk, ez egy régies, nagyon szép épület, és ez az óra, ez egy másik, ez egy új, egy ilyen modernebb épületben volt. Tehát ott már, az már sokkal olyan tele volt, még több ember volt, olyan más volt a hangulata. És mentünk be az osztályba, és megláttunk ilyen, nem tudom, ilyen
4: 8,
2: hat, ugye 7-8, igen, ilyen nagyon, úgy néztek ki, mint az osztály kirekesztettjei, konkrétan. És így megláttuk őket, és mondom, hú, itt mondom, kicsit más a vibe.
4: Ebből mi lesz?
2: Ebből mi lesz?
4: És így, ott ültek, és ott néztek.
2: És tényleg ilyen.
4: Beléptünk az ötös, és sajnos ezt most a hallgatók a nem látják.
2: Nem tudtuk, hogy ebből mi lesz, és akkor mindegyik megmutatta igazából a dalát, mindenkinek el kellett játszani a dalát, amit írt.
4: Tehát egyiknek se kellett viszont könyörögni. Nem. Tehát ez úgy néztek ki, mint aki megszólalni sem mer.
2: Igen,
4: és ahogy kérte a tanár,
1: és hogy jó dalokat írtak, legalább?
2: Hát, na, erről
4: háromszor
2: bőgtem el magamat konkrétan. Az első,
4: most is ráz
2: most is ráz a hideg, ha rá gondolok. Olyan volt az az óra, hogy így elkezdtek mindent tényleg. Volt egy srác, aki zongorán is kísérték magukat néhányan. Az első akkordnál, mondom, figyelj, az első akkordnál konkrétan elsírtam magam, még se szólalt, de magából abból az akkordból is olyan,
1: az
2: olyan
1: miatt,
2: érzelem jött.
4: Olyan önazonos volt mindegyik.
2: Elképesztő volt tényleg.
4: Volt ott egy semmilyen sztereotípia, semmilyen előítélet nincs abban, amit most mondok. Volt ott egy srác, aki úgy nézett ki, hogy első látása valószínűleg autista volt. Úgy nézett ki, mint egy autista viking. Egy hosszú szőke haj, szakál, tehát így, amit mondok, még akár lehetne volna félelmet, és szépen úgy rázogatta a lábát, és így nézett le.
1: Készült.
2: Igen. És,
4: de hát akkor még azt nem tudtuk, okay, hogy ez készülés.
2: Igen.
4: Na, ő írta például a Minecraftos zenét, egy ilyen kis, ilyen cuki, volt, ilyen kis Commodore 64 ilyen szinti zenet, meghallottuk, és akkor is néztük, te jó Isten, ez a Berkeley, itt ilyeneket kell írni, és utána ugyanilyen hangon, mint ahogy kinézett, meg mint amilyen a zene volt, beleénekelgetett ilyen kis cuki dallammal egy olyan szöveget.
2: Úristen.
4: Hogy az, most már igen, rendesen ráz a hideg, hogy nem az volt, hogy mekkora kontraszt, hanem tehát nem az volt az érzésünk, vagy az első gondolatunk, hanem az, hogy ez egy akkora, ilyen irdatlan boxkesztyűvel pofánverő érzés volt, hogy még jobban felőrésített, hogy a cuki zenéből mit vártunk, és megkaptuk az irdatlan igazságot a világról.
1: Ez elképesztő ereje van a zenének.
2: Igen, elképesztő.
1: Csak hogy a hallgatóknak is próbáljuk át, ugye én sokat beszélek erről, meg sokat írok is erről, hogy miért sírunk általában egy filmben, amikor a zene elkezdődik.
2: Igen.
1: Nem, azt teszi alá az igazi érzelmi reakciót. De nem ennyi, egy temetésen is akkor kezd el mindenki igazán bőgni, amikor elindul az a rettenetes zene egyébként.
4: Igen. Ami nem szóval volna feltétlen rettenetes, szükséges, vagy rettenetes.
1: Igen, igen, de hogy felerősít dolg, érzelmeket.
2: Igen.
1: Tehát amiről most és azért, hogy tényleg imádjátok ezt a hivatást mind a ketten, amit műveltek, mert egyébként akkor nem lennének ilyen reakciók.
2: Igen. Igen, igen. Ezért mondom, hogy ez már megéri, tehát amikor kérdezted ezt.
1: Nincs olyan sok időnk, ezért mondjátok, hogy akkor mivel megyünk tovább itt Magyarországon, mivel mentek tovább, mi várható most? Igen. Hazajöttetek egy elképesztő élmény, meg hatás cunamival.
4: És azzal az érzéssel, hogy lehet profin csinálni bármit, és lehet nagyot gondolni, függetlenül attól, hogy a környezete kisebbeket gondol, mint az emberné, mint amit szeretne. Ezért...
2: Egyébként, bocsánat, ezt én is kiemelném, és ezt mindig el szoktam mondani, és ezt nagyon, erről nagyon szeretek beszélni, hogy én is egy olyan helyről jöttem, hogy egy teljesen egyszerű életből, nem zenész családból, tehát gyakorlatilag az, hogy el lehet jutni olyan magasságokba is, hogy gyakorlatilag csak teszed a dolgodat, hogy dolgozol, és hiszel, és van egy célod, és mész ebbe az irányba. Tehát az, hogy nincs mögötted pénz, nincs mögötted támogató, nincs mögötted szponzor, és mégis el lehet ide jutni. Tehát ezt mindenképpen kiemelném.
1: Ez milyen úgyhogy szép.
4: És nem is eresztjük akkor bőlére, egy adventi műsorral készülünk, ami így első hangzásra
1: még
4: nem
1: odéban.
4: Egyrészt, másrészt meg nem tűnik egy nagy szabású dolognak, de az lesz. Az lesz, illetve az a neve, hogy Metal Christmas, bár a zenei stílusra inkább azt mondanám, hogy Rock Christmas, igen, csak a Metal Christmas, aha, jobban hangzik. Úgy kell elképzelni, mint egy felturbózott gospel műsor. Orsi legjobb tanítványai, tehát az iskolájának a kréme fogsz...
1: Hol lesz?
4: több helyszínen is, ugyanis ezt egy hosszú távú dolognak tervezzük.
1: Gyertek majd vissza, aztán beszélünk róla.
2: Mindenképpen.
1: Részletesen.
4: Mindenképpen, köszönjük szépen.
1: Na, tehát már most egyébként, tehát tényleg csak az érdekesség kedvéért készülni kell egy adventi műsor?
4: Igen, mert ez egy nagyszabású tehát dolog lesz. Hát eleve több szólamú...
1: Nagyszabásúsága miatt.
4: Igen. Tehát nagyon sok munka kell, hogy megelőzze. Plusz egy 0 kilométeres produkcióból kell brendet csinálnunk őszre, amire elkezdjük jegyeket árusítani.
1: Megértettem.
4: Úgyhogy... social médián fönt lesz majd, akit érdekel, az keressen rá. Budapesten is lesz legalább egy előadás, illetve Budapest vonzás körzetébe tervezzük most még egy olyan 4-5-5 az adventi időszakban.
1: Ahhoz szól a sláger.
2: Igen.
1: No, hol érünk el és találunk meg benneteket? Itt most az a lélektani pont jött el, hogy szabad elmondani minden?
2: Hogyne.
4: Hát köszönjük szépen. Igazából a social media felületeken a Phoenix Vokál Stúdió megtalálható, mint énekiskola. Engem, hogyha nem az Alma Együttes, az a legegyszerűbb, akkor nyilván Berkesi Alex néven minden zenekarom van közvetve, és hát ezen a Metal Christmas produkción keresztül pedig mindkettőnket együtt.
1: Oké. Róna Jós és Berkesi Alex szett hallották az elmúlt, hát elég sok időben. Örültem nektek tényleg.
4: Nagyon szépen köszönjük.
1: Sok csillogó szempár, tanítványok és a közönség szintjén, és akkor nagy baj nem lesz. A tiétek is csillogni fog. Köszönöm, hogy itt voltatok.
2: Köszönjük szépen.
1: Orsiéktól elköszönöm, kedves hallgatóink, önöktől még nem folytatónak a legnagyobb slágerek változatosan, de egy elbúcsúzás erejéig még fogunk találkozni.
0: Ez a Slágerkult.

0: Sláger FM a legnagyobb slágerekkel változatosan. Kedves hallgatóink, köszönöm, hogy velünk tartottak a slágerkultban. Remélem, önök is úgy gondolják, hogy ma is színes és tartalmas beszélgetéseink voltak. Rónai Orsinak és Berkesi Alexnek nagyon köszönöm az inspiráló gondolatokat. Holnap ugyanekkor ugyanitt ismét találkozunk újabb meghatározó alkotókkal Budapest és a Vétel körzet kulturális életének a legjavával. Maradjanak velünk a hírek után is, hiszen újra forognak a legnagyobb slágerek változatosan. Engem Esmiller Andrásnak hívnak, vigyázzanak magukra!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
2: Az országgyűlés elfogadja az alaptörvény 17. módosítását, újra nyit a budapesti Uzsaki utcai kórház szülészete, rengeteg víz hiányzik a talajból Budapesten is. Ezek a Sláger FM hírei, Molnár Róbert vagyok. Hétfőn az országgyűlés elfogadja az alaptörvény 17. módosítását. A köztársasági elnöknek 5 napja lesz, hogy aláírja azt. Ha nem teszi meg, akkor megindítható ellene a megfosztási eljárás, írt a szombaton Facebook oldalán Magyar Péter miniszterelnök. Az országgyűlés nyári rendkívüli ülésezésének folytatását, újabb összehívását a miniszterelnökséget vezető Ruf Bálint szerdán kezdeményezte. A miniszter azt írta, hogy a rendkívüli ülés megtartása az alaptörvény 17. módosításáról szóló javaslat mielőbb megtárgyalása és elfogadása érdekében szükséges. Indoklása szerint a döntés elhalasztása késleltetni a tervezett alkotmányos és intézményi változások végrehajtását, valamint az azokhoz kapcsolódó jogalkotási feladatok megkezdését. A módosítás elfogadásával a hivatalban lévő köztársasági elnök megbízatása megszűnik. Várhatóan július 20-ától fog a megszokott módon üzemelni a budapesti Uzsoki utcai kórház szülészete. Erről az intézmény adott tájékoztatást közösségi oldalán. Mint írták, bíznak abban, hogy semmi sem jön közbe, sőt esetleg arra is remény van, hogy már korábban, akár a jövő hét végén is fogadhatják a várandósokat. A kórházban a szülészeti ellátás a légtechnikai berendezés hibája miatt állt le. Korábban azt közölték, hogy a császárműtő légtechnikájában van zavar, amelynek elhárításán hetek óta dolgoznak. A légcsere azonban továbbra sem megoldott, hiába kaptak már új hűtőberendezést is. Rengeteg víz hiányzik a talajból Budapesten és hazánk túlnyomó részén kritikusan száraz a talaj. A nedvesség tartalma a növények által hasznosítható vízmennyiség 30%-át sem éri el. A felső 1 méteres rétegből az ország egy kis részét leszámítva, mindenhol több mint 100 mm-t meghaladó mennyiség hiányzik a telítettséghez képest. Ennyire augusztus közepén végén szokott elfogyni a nedvesség a talajból, összegezte a tragikus helyzetet a Hungaromet legújabb agrometeorológiai elemzése. A tragikus helyzet nem költői túlzás. Budapesten és a Balaton déli részén 140, az Alföldön 150, Szeged környékén már 168 mm hiányzik a talaj felső 1 méteres rétegéből. Július 20-ájé karbantartási és felújítási munkát végez a MÁV Rákospalota Újpest állomáson. Emiatt több ponton módosul a menetrend a Budapest-Vác-Szob vonalon, közölte a vasúttársaság. A szombaton kezdődött felújítás egy országos váltócsere program első állomása. Mint írták, Rákospalota Újpest vasútállomás egyik váltóját cserélik, és mintegy 120 méternyi vágányt építenek át, amelyhez nagyjából 240 tonnányi zúzott követ mozgatnak meg. Emellett 200 vasbeton aljat és hosszú síneket is cserélnek. A felső vezetékhálózat karbantartását éjszaka végzik, július 12-től 19-ig. Július 13-ától várhatóan július 24-ig burkolatfelújítást végeznek a második kerületi Nagyrét utcában, közölte a BKK. A munkák miatt az utcát a Határ utcától az Ördögárok utca felé egyirányosítják. Az autósoknak a Mária-Remetei út, a Hidegkúti út, a Hűvösvölgyi út és a Nagykovácsi út felé érdemes kerülniük. Az északnyugat felül érkező felhők, valamint a helyben képződő gomoly felhők mellett ismét általában sok napsütésre van kilátás. A nagy területen megélénkülő északnyugati szelet helyenként erős lökések kísérhetik. A legmagasabb nappali hőmérséklet többnyire 26 és 31 fok között várható.
3: Mai napon üzemkezdettől délig az M2-es metró helyett az Őrs vezértere és a Deák Ferenc tér között pótlóbusz közlekedik karbantartás miatt. A 9-es autóbusz, illetve a 72-es trolibusz Kőbánya alsó vasútállomás és az Orci tér felé a Kiskörúton, a közúton közlekedik és megáll a 914-es éjszakajárat Astoria megállójában. Tart a villamosmely a karbantartása a Hungária körúton a Salgótarjáni utcánál, mától a Rákóczi híd felé lezerték a két külső sávot, sávelhúzással a két belső sáv járható, itt torlódásra számítsanak napközben. Hétfőtől a 11. kerületben a Fehérvári úton lezerják a Hausmann-Lajos utcai villamos átjárót és ugyanott befelé vezető belső sávot is felújítás miatt. A Csurgói út előtt kifelé és a Temesvári utca előtt befelé a belső sávot szintén lezerják a villamospótló autóbuszok közlekedésének segítése miatt. A 15. kerületben a Szerencs utcát is lezárták az Elem utca és a Pázmány Péter utca között távhővezeték javítása miatt egészen 16 óráig. Vezessenek óvatosan, jó utat mindenkinek!
1: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most indul egy újabb óra. A legnagyobb slágerek változatosan.
3: Vasárnap reggel 6 óra után pár perccel jó ébredezést kívánok mindenkinek. Érkeznek a legnagyobb slágerek változatosan az ébredés mellé. Jön majd nálunk Billie Eilish, itt lesz Dua Lipa is, elsőként pedig Nelly Furtado és a Man Eater szól. Tartsanak velem és ébredezzünk együtt. Jó reggel!

reggelt kívánok mindenkinek, a Sláger FM-et hallgatják, nálunk szólnak a legnagyobb slágerek változatosan, és hát újabb szuper hír, a hétvégén ugye ellátogathatnak mondjuk az állatkertbe, új bejáratot nyitott az állatkert, mostantól a Biodómnál is be lehet menni. Az új belépés és jegyvásárlási lehetőséggel bővült a Fővárosi Állat és Növénykert, a látogatók mostantól a Biodóm bejáratánál is megválthatják belépőjegyeiket, így az állatkerti séta a hagyományos főkaputér, a hol nem volt kapu mellett már a városi oázis felől is kényelmesen megközelíthető. Az új belépési pont különösen azoknak a vendégeknek jelenthet nagy segítséget, akik a parkoló zónában hagyják a gépjárműveket, vagy tömegközlekedéssel érkeznek a környékre. A helyszínen könnyen elérhető az 1-es és az 1M villamosokkal a Kacsó-Pongrácz úti megállónál, valamint a 3-as és a 69-es villamosokkal, amelyeknek végállomása a Mexikói útnál található. A Biodóm bejáratánál elhelyezett modern érintőképernyős automaták biztosítják a gyors és egyszerű jegyvásárlást, ami szuperhír. Itt a slágeren pedig Dua Lipa után jön már is Big és slágere You Again. Ez szól az ébredés mellé, jó reggelt!

0: Ez volt Harry Styles újdonsága itt a Sláger FM-en, aki a világhírnév előtt egy pékségben dolgozott, ahol süteményeket szolgált fel. Mindössze 16 éves volt, amikor jelentkezett az X-Faktorba. Az X-Faktorban eredetileg szólóénekesként indult, de kiesett, és ezután 4 másik versenyzővel együtt hozták létre a One Direction, a zenekar nevét pedig Harry találta ki. Hát innen indult az ő karrierje, itt a Sláger FM-en pedig már is szétnézünk az utakon, illetve ejtsünk egy pár szót a várható időjárásról is. A mai nap folyamán mindenhol számíthatunk hosszabb, naposabb időszakokra, de egy gyenge hidegfront hatására időnként erőteljesebb lesz a gomoly felhő képződés, és helyenként zápor, zivatar is kialakulhat, erre északkeleten és keleten van a legnagyobb esély. Most nagyjából 10 és 18 fokot mérhetünk, majd a legmagasabb hőmérséklet pedig 22 és 32 fok között alakul majd. A mai napon üzemkezdettől délig az M2-es metró helyett az Őrs vezértere és a DeFerenc tér között pótlóbusz közlekedik karbantartás miatt. A 9-es autóbusz, illetve a 72-es trolibusz Kőbánya alsó vasútállomás és az Orci tér felé a Kiskörúton, a közúton közlekedik és megáll a 914-es éjszakajárat Asztória megállójában. Tart a villamospálya karbantartása a Hungária körúton a Salgótarjáni utcánál, mától a Rákóczi híd felé lezerték a két külső sávot, sávelhúzással a két belső sáv járható, itt torlódásra számítsanak napközben. Hétfőtől a 11. kerületben a Fehérvári úton lezerják a Hausmann-Alajos utcai villamos átjárót és ugyanott befelé vezető belső sávot is felújítás miatt. A Csurgói út előtt kifelé és a Temesvári utca előtt befelé a belső sávot szintén lezerják a villamospótló autóbuszok közlekedésének segítése miatt. A 15. kerületben a Szerencs utcát is lezárták az Elem utca és a Pázmány Péter utca között távhővezeték javítása miatt egészen 16 óráig. Vezessenek óvatosan, jó utat mindenkinek!
1: És most folytatódik egy újabb óra a legnagyobb slágerek változatos

ez a Sláger FM. A legtöbb zene megszakítás nélkül. Budapesten 95.8, Veszprémben a 103.1.

Jó reggelt kívánok mindenkinek, a Sláger FM-et hallgatják, ez volt a Westlife, és az Uptown Girls szólt nálunk az ébredés mellé. Remélem, hogy mindenkinek jól indul a vasárnap reggel, mi lesz a mai programjuk, merre mennek, mit csinálnak, akár ezt is megírhatják nekem mondjuk SMS-ben. 06 30 30 95 8-as. Nem sokára majd meghallgatjuk a legfontosabb híreket és információkat, illetve ejtünk egy pár szót a közlekedésről is, a Magna Cum Laude és a Gyerünk Tavasz pedig jön meg is az óra zárásaként. Számítok önökre a következő órában is, tartsanak velem, én Csáki Attila.

0: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Mit adjunk Csabiéknak NASZ ajándékba?
1: Az egyik szamuráj kardomat.
2: Nem már. NASZ ajándékba?
1: Igazad van. Rágravíroztatjuk, hogy szeretettel. Ha egy teljesen egyedi és maradandó NASZ ajándékot szeretnél adni, akkor a 3D gravírozás remek választás. Egy kedves üzenet a boros üvegre, vagy a fabortartó dobozra lézergravírozva, vagy a párfényképe egy üveglapon. NASZ ajándékban is otthon. GravírExpress.hu.

0: Az ízés nasíz a Cinema City-ben, hogy nyerhess! Költéseid most popcorn pontokat érnek, amiket garantált mozis ajándékokra válthatsz be. De megnyerheted a fődíjak egyikét. Egy stílusos Ford Pumát, hogy minden utazásod premier legyen. Egy Diego ajándékkártyát 1 000 000 forint értékben. Vagy egy Philips szépségápolási ajándékcsomagot. Részletek mitnyertem.cinemacity.hu.
1: Nyár, napsütés, kikapcsolódás. Engedje meg magának a feltöltődés élményét a Hotel Golden Palace-ban. Hűsítő medence, kényelmes szobák, ízletes fogások és a gondtalan pihenés minden pillanata várja Önt és családját. Legyen szó romantikus hétvégéről, családi nyaralásról, vagy egy kis wellness kikapcsolódásról, nálunk megtalálja a tökéletes nyári élményt. Hotel Golden Palace, ahol a nyár igazán emlékezetessé válik. Foglaljon most, és élvezze a nyár legszebb pillanatait. www.hotelgoldenpalace.hu.
2: Nos, Ön pár hete levélben érdeklődött a meleget.hu-nál, hogy van-e olyan hőszivattyús hűtő-fűtő klímaberendezés, amely egyszerre képviseli a csúcsminőséget és a modern dizájnt. Emlékszik erre?
3: Igen, emlékszem.
2: Azért hívtam ma fel, John, mert jött egy bomba jó lehetőség, John. Talán a legtutibb buli az utóbbi időben. A neve Azuri. High-tech klímaberendezések, prémium minőség, elérhető áron. Ha van egy perce, John, érdeklődjön kiemelt klímaszerelőinknél, vagy a meleget.hu üzleteiben. Azuri, a komfort új neve.
4: Székre állok.
5: A Sláger FM műsora. Ortutai Dóri és Hajdú Steve kérdeznek.
6: A kicsik pedig elmondják.
7: Nekem a hógolyóról mindig a szilvás gombóc jut eszembe. Oh. Nem tudom, hogy miért is szoktatok enni gombócot.
8: Nálunk úgy van, hogy nekem mind a két mamám tudja ezt, és általában az van, hogyha megyünk nyáron, vagy bármikor, akkor általában legalább az egyik, vagy legjobb esetben mind a kettő abban vár. Tehát, hogy
7: gombóccal.
8: Szilvás gombóccal, és én szoktam segíteni a mamámnak. Végre állok!
5: Szombaton reggel 6 órától a Sláger hétvégében, a YouTube-on és minden podcast felületen. Ez a Sláger FM.
9: A reklám után.
5: A legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
10: A Szahara miatt dőltek a meleg rekordok, Budapesten takarékosabbra állították a dunai kutakat, markolóval szedtek szét egy illegális horgászházat a Tiszatavon. A hírekkel Molnár Róbert köszönti Önöket. Sok szempontból sajátos időjárási körülmények között alakult ki a június végi európai rekordokat döntögető hőhullám, közölte a Hungaromet ZRT a jelenség hátteréről készített tanulmányban honlapján. Azt írták, június közepén már megfigyelhető volt a Nyugat-Szaharában, valamint az Arab-félsziget és Irán térségében kialakult forró zóna, és mindkét térségből a forró levegő nyugat felé indult. Az arábiai légtömeg mozgása azonban gyorsabb volt, mint a nyugat-szaharai légtömeg, így utolérte azt, és Nyugat-Afrikában egy különösen erős meleg mag jött létre. Eközben Marokkó térségében kialakult egy sekély ciklon, ami a szaharai forró légtömeg egy részét június 16-án Európa felé térítette el. Ebben az időszakban dőlt meg az országos és a fővárosi meleg rekord is. Az alacsony Duna vízállás miatt több parti szűrési kutat is takarékosabb üzemre állított a fővárosi vízművek, írja a HVG. A társaság szerint ilyenkor kevesebb víz jut a kutakhoz, ezért ügyelni kell arra, hogy ne terheljék túl a kisebb vízadó képességűeket. A vízművek hangsúlyozta, a helyzet jelenleg nem kritikus, és Budapest vízellátása biztosított. A víz minősége alacsony vízállásnál sem romlik. A termelést szükség esetén más kutakra csoportosítják át, a leginkább terhelt kutakat pedig időszakosan leállítják. Markolóval szedtek szét egy illegális horgászházat a Tiszatavon. A Tiszató Abátszalóki öblében található szigeten saját horgászparadicsomot hozott létre valaki, faházzal és stéggel. A pompás kis építményre még április végén figyeltek fel a vízügy munkatársai. A hatóságok minden lehetséges eszközzel próbálták felkutatni a tulajdonost, hogy megkérjék, legyen olyan szíves és bontsa el az építményt. Nem jártak sikerrel. A vízügy így kénytelen volt egy markolóval szétszedni a horgászházat stégestől minden, mivel az illegális építmények vízfolyási akadályt jelentenek. Július 23-a és 26-a között ismét megtelik élettel a 15. kerületi Nemzedékek Parkja, ahol 4 estén át változatos szabadtéri kulturális programok várják a látogatókat. A palotai nyári játékok koncerttel, színházzal, zenés vígjátékkal és ismert slágerekkel kínál kellemes nyárestéki kapcsolódást, ráadásul minden program ingyenesen látogatható. Az idei program sorozatot a 100 tagú cigány zenekar kamarazenekarának koncertje nyitja. Ezt követi Csányi Sándor nagy sikerű egyszemélyes vígjátéka, Hogyan értsük félre a nőket. Szombaton az Abba Show idézi meg a legendás együttes legismertebb dalait, míg vasárnap az Én és a kisöcsém című zenés vígjáték zárja a 4 napos rendezvényt. Meghalt egy 17 éves fiú, egy 16 éves lány pedig életveszélyes égési sérülésekkel került kórházba, miután felmásztak egy vasúti vagon tetejére Budapesten. A két fiatal pénteken este Budafok 3-os állomáson vette semmibe a jelzéseket, amelyek szigorúan tiltják a vonatszerelvények megmászását. Az RTL híradója szerint egy arra haladó vonatból az utasok pont látták, hogy egy ember ég a vagon tetején, a kiérkező mentők a fiú már nem tudtak segíteni, olyan súlyos égési sérüléseket szenvedett. A lány életveszélyes állapotban szállították kórházba. Az északnyugat felől érkező felhők, valamint a helyben képződő gomoly felhők mellett ismét általában sok napsütésre van kilátás. A nagy területen megélénkülő északnyugati szelet helyenként erős lökések kísérhetik. A legmagasabb nappali hőmérséklet többnyire 26 és 31 fok között várható.
3: A mai napon üzemkezdettől délig az M2-es metró helyett az Őrs vezértere és a DeFerenc tér között pótlóbusz közlekedik karbantartás miatt. A 9-es autóbusz, illetve a 72-es trolibusz Kőbánya alsó vasútállomás és az Orci tér felé a Kiskörúton, a közúton közlekedik és megáll a 914-es éjszakajárat Asztória megállójában. Tart a villamospálya a karbantartása a Hungária körúton a Salgó-Tarjáni utcánál, mától a Rákóczi híd felé lezerték a két külső sávot, sávelhúzással a két belső sáv járható, itt torlódásra számítsanak napközben. Hétfőtől a 11. kerületben a Fehérvári úton lezerják a Hausmann-Alajos utcai villamos átjárót és ugyanott befelé vezető belső sávot is felújítás miatt. A Csurgói út előtt kifelé és a Temesvári utca előtt befelé a belső sávot szintén lezerják a villamospótló autóbuszok közlekedésének segítése miatt. A 15. kerületben a Szerencs utcát is lezárták az Elem utca és a Pázmány Péter utca között távhővezeték javítása miatt egészen 16 óráig. Vezessenek óvatosan, jó utat mindenkinek!
11: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most indul egy újabb óra. A legnagyobb slágerek változatosan.
3: Jó reggelt kívánok mindenkinek, és szép vasárnap reggelt. 7 óra után pár perccel indítunk már is egy újabb órát. Ebben az órában is a legnagyobb slágerek közül válogatunk. Jön majd Ray, itt lesz Ed Sheeran, és most pedig Teddy Swims és a The Doors-szól elsőként én Csáky Attila vagyok. Slágerek.

Jó hétvégét kívánok mindenkinek, és jó reggelt, a Sláger FM-et hallgatják, benne pedig a legszuperebb kikapcsolási tippek a terep. Többek között Japán érkezik a Néprajzi Múzeumban. Manga nappal várja az érdeklődőket, július 25-én a Néprajzi Múzeum. Ismét a hagyományos és kortárs japán kultúrát bemutató manga nappal várja az érdeklődőket, majd július 25-én a Néprajzi Múzeum, közölte az intézmény. A közleményben kiemelték második alkalommal megvalósuló egésznapos programsorozat a Manga Hokusi Manga című kiállításhoz kapcsolódva várja majd az érdeklődőket. A szervezők tájékoztatása szerint a tavaszi nagy érdeklődés mellett megrendezett esemény folytatásaként a látogatók ezúttal is előadásokon, kurátori tárlatvezetéseken és beszélgetéseken ismerhethetnek meg a több mint 200 éves Hokusik örökség és kortárs japán képregények és mangák kapcsolatát, valamint a japán vizuális kultúra sajátosságaival is. Mindezt a Néprajzi Múzeumban majd július 25-én, melyhez mindenkinek nagyon jó kikapcsolódást kívánok. Itt a Sláger FM-en pedig a vasárnap ébredés mellé jönnek a legnagyobb slágerek. Opus és a Life is Life, ez jön már is most nálunk. Jó reggelt!

0: Ez volt Rihanna és Jay-Z közöse az Umbrella szólt itt a Sláger hétvégében, és képzeljék, hogy az első Grammy-díjat Rihanna ezért a dalért kapta meg, méghozzá, hogy a Jay-Z-vel közösen. A díjat 2008-ban vihette haza a legjobb rap ének együttműködés kategóriában, úgyhogy bízunk benne, hogy majd Rihanna-nak valamikor megérkezik a következő album, már nagyon pletykálnak erről. Itt a Slágeren pedig már is szétnézünk az utakon, illetve előtte ejtünk egy pár szót az időjárásról is. A mai nap folyamán mindenhol számíthatunk hosszabb, naposabb időszakokra, de egy gyenge hidegfront hatására időnként erőteljesebb lesz a gomoly felhő képződés, és helyenként zápor, zivatar is kialakulhat, erre északkeleten és keleten van a legnagyobb esély. Most nagyjából 10 és 18 fokot mérhetünk, majd a legmagasabb hőmérséklet pedig 22 és 32 fok között alakul majd. A mai napon üzemkezdettől délig az M2-es metró helyett az Őrs vezértere és a DeFerenc tér között pótlóbusz közlekedik karbantartás miatt. A 9-es autóbusz, illetve a 72-es trolibusz Kőbánya alsó vasútállomás és az Orci tér felé a Kiskörúton, a közúton közlekedik és megáll a 914-es éjszakajárat Asztória megállójában. Tart a villamospálya karbantartása a Hungária körúton a Salgótarjáni utcánál, mától a Rákóczi híd felé lezerték a két külső sávot, sávelhúzással a két belső sáv járható, itt torlódásra számítsanak napközben. Hétfőtől a 11. kerületben a Fehérvári úton lezerják a Hausmann-Alajos utcai villamos átjárót és ugyanott befelé vezető belső sávot is felújítás miatt. A Csurgói út előtt kifelé és a Temesvári utca előtt befelé a belső sávot szintén lezerják a villamospótló autóbuszok közlekedésének segítése miatt. A 15. kerületben a Szerencs utcát is lezárták az Elem utca és a Pázmány Péter utca között távhővezeték javítása miatt egészen 16 óráig. Vezessenek óvatosan, jó utat mindenkinek!
1: És most folytatódik egy újabb óra a legnagyobb slágerek változatosan. Sláger FM. Ez a Sláger FM. Sláger FM. A legnagyobb slágerek változatosan. Változatosan.
2: They say the holy water's watered down, and this town's lost its faith. Our colors will fade eventually, so if our time is running out, day after day, we'll make the mundane a masterpiece. Oh my, my love, I take one look at you, you're taking me out.

Ez volt itt a Sláger FM-en, a Várrepublik és az Ain't Worried szólt az előző percekben. Nem sokára pedig majd reggel 8 óra lesz, meghallgatjuk a legfontosabb híreket és információkat. Viszont a következő órában érkezik majd a Kóstoljuk meg gasztroműsorunk. Ismétlése Mautner Zsófival is. Két vendégével, méghozzá Szász Kinga, illetve Kuncz Andrea beszélgetését hallgathatják meg újra itt a Sláger FM-en, úgyhogy tartsanak velünk. Én Csáka Attila vagyok, és számítok önökre a következő órában is. Jó reggelt! Sorry that the chairs are all worn. I left them here, I could have

0: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Igen, itthon is.
0: Most Sláger FM-et hallgatja.
1: Ha megkeresik telefonon vagy online, kérjük, mondja el.
0: Sláger FM.
1: Köszönjük.
2: Tankolj az Osan benzinkutakon. Az Osannál bizalomkártyával a 95-ös benzin literenként csak 549 forint, a dízel pedig csak 579 forint. Használd az Osan applikációban elérhető kupont, és tankolj most kedvező áron. Tudsz ennél jobbat? Részletek osan.hu/tankolj nálunk.
3: A Budapest Motorsnál a kimagasló BMW-s vezetési élmény már az autóvásárlás előtt elkezdődik. Ügyfeleink már 15 éve tudják, hogy nálunk első az élmény. Kedves mosoly a recepción, lenyűgöző BMW és mini modellek, autórajongó és szakértő kollégák, finom kávé beszélgetés közben, minden érzékszervre ható tesztvezetés, izgalmas rendezvények. Budapest Motors. Hivatalos BMW márka kereskedés. Budapest, Szentendrei út 63.
4: Nos, ön pár hete levélben érdeklődött a meleget.hu-nál, hogy van-e olyan hőszivattyús hűtő-fűtő klímaberendezés, amely egyszerre képviseli a csúcsminőséget és a modern dizájnt. Emlékszik erre?
5: Igen, emlékszem.
4: Azért hívtam ma fel, John, mert jött egy bomba jó lehetőség, John. Talán a legtutibb buli az utóbbi időben. A neve Azuri. High-tech klímaberendezések, prémium minőség, elérhető áron. Ha van egy perce, John, érdeklődjön kiemelt klímaszerelőinknél, vagy a meleget.hu üzleteiben. Azuri, a komfort új neve.
6: Chocolate Brown Solarium, a piacvezető újdonság. Ledes készülékek, fényterápia, ultra high-tech barnulás, a hagyományos szolárium üzemeltetés töredékéért. Kiváló befektetés, passzív jövedelem, kedvező bérletkonstrukciók. www.ledsoli.hu.
7: A Spondobot fedélzetén a nyár egyik legjobb találkozóhelye vár a Duna felett. Munka után a kollégákkal, este a barátokkal, vagy vacsora kettesben. Délutántól lunch ritmusok, estére élőzenei pillanatok, naplemente és Budapest fényei várnak a fedélzeten. Minden este más ritmus, minden este Spoon. Szerelembe ejtünk Budapesttel. Asztalfoglalás spoonboat.hu.
8: Mit adjunk Csabiéknak NASZ ajándékba?
9: Az egyik szamuráj kardomat.
8: Nem már. NASZ ajándékba?
9: Igazad van. Rágravíroztatjuk, hogy szeretettel.
10: Ha egy teljesen egyedi és maradandó NASZ ajándékot szeretnél adni, akkor a 3D gravírozás remek választás. Egy kedves üzenet a boros üvegre, vagy a fabortartó dobozra lézergravírozva, vagy a párfénykép egy üveglapon. NASZ ajándékban is otthon. Gravirexpress.hu.

0: Ez a Sláger FM.
1: A reklám után.
0: A legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
2: Folytatódott az IKEA dolgozók sztrájkja, eltávolították Balogh Zoltán nevét egy budapesti emlékműről, a fővárosban fogtak el egy szökött foglyot. A Sláger FM híreivel Molnár Róbert köszönti Önöket. Szombaton délután is folytatódott az IKEA dolgozók sztrájkja, közölte Karsai Zoltán, a kereskedelmi alkalmazottak szakszervezetének elnöke. A szakszervezeti vezető felidézte, hogy csütörtökön és pénteken közel 300 munkavállaló vett részt a két-két és fél órás munkabeszüntetésben, amelyet a zárás előtti órákra időzítettek. A vállalat a menedzsment beforgatásával és diákmunkásokkal próbálta enyhíteni a helyzetet, tette hozzá. Mint mondta, az áruházak végig nyitva tartottak pénteken, csak a budaörsi áru kiadó zárt be idő előtt. Szombaton délután a munkabeszüntetésben a Soroksári áruháznál 112, a Budaörsi egységnél 57, az Őrsvezér téren pedig 43 dolgozó vett részt. Eltávolították Balogh Zoltán nevét a budapesti reformáció emlékműről. Balogh Zoltán neve nem terheli tovább a reformátorok terét. Talán egy kerület nevében mondhatom, hogy köszönöm, írta szombaton délután Facebook posztjában Szabó Alexandra, a budapesti 16. kerületi országgyűlési képviselő. A Tisza képviselője képet is közzétett a reformátorok terén létesített reformáció emlékműről, amelyet a reformáció indulásának 500. évfordulójára emeltek még 2017-ben. Az Törlei Mária szobrászművész által alkotott emlékmű közepén egy 3 méter átmérőjű kút található, amelyet Kávé János, Luther Márton és Bocskai István bronz szobrai vesznek körül. Új és sűrűbb éjszakai járatok közlekednek Budapest keleti agglomerációjában. Kistarcsa, Gödöllő, Pécel, Gyömrő és több más település is jobb kapcsolatot kapott a fővárossal. Budapest keleti agglomerációjában új éjszakai tömegközlekedési kapcsolatok indultak. A fejlesztéseknek köszönhetően több település, köztük Gödöllő, Pécel, Gyömrő és Vecsés is könnyebben érhető el a fővárosból az éjszaka során. Az új hálózat július 1-én lépett életbe. Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter pénteken Facebook oldalán közölte, az új hálózat célja, hogy valódi alternatívát és biztonságos, kiszámítható utazási lehetőséget kínáljon azoknak, akik az autó helyett a tömegközlekedést választják. A tatai Öregtó vízszintje 23 éve nem volt olyan alacsony, mint idén nyáron. Az elmúlt 30 napban csupán 3,7 mm csapadék hullott, ami nem bizonyult elegendőnek a pótlásra. A kemma.hu beszámolója szerint a tatai Öregtó is veszélybe került a hosszantartó aszály és csapadék hiány miatt. A tó vízszintje kritikusan alacsonyra csökkent, most 170 cm. A mostani vízállás melegebb napokon akár további 1-2 cm-rel csökkenhet, ami nagyjából 20 millió liter víznek felel meg. Elfogtak egy győrteleki férfit, aki fogolyszökés miatt szerepelt a rendőrség top 50-es körözési listáján. A rendőrség közlése szerint a 40 éves kábítószerkereskedelem miatt elítélt férfi bűnügyi felügyelet alatt állt, ezért nem hagyhatta volna el az otthonát engedély nélkül. Július 5-én azonban levágta magáról az elektronikus nyomkövetőt, majd elrejtőzött. A rendőrök rövid időn belül azonosítottak egy 8. kerületi lakást, ahol tartózkodott, és csütörtökön délelőtt elfogták. A férfit fogolyszökés és gyanújában hallgatták ki, őrizetbe vették és kezdeményezték letartóztatását. Az északnyugat felől érkező felhők, valamint a helyben képződő gomoly felhők mellett ismét általában sok napsütésre van kilátás. A nagy területen megélénkülő északnyugati szelet helyenként erős lökések kísérhetik. A legmagasabb nappali hőmérséklet többnyire 26 és 31 fok között várható.
3: Az időjárás jelentés támogatója a DM, a tudatos napvédelemért.
4: Lezárták ma 18 óráig a 4. kerületben a Pozsonyi utcában a befelé az egyenesen haladó középső és a Tél utcába balra kanyarodó sávot elektromos közműjavítása miatt. Sávlezárásra készüljenek hétvégén az M5-ös autópálya fővárosi szakaszán, mindkét irányban a Hoffer Albert utca és a Szent Lőrinci út között burkolatjavítás miatt. Hétvégén napközben szintén a 4. kerületben a Fóti úton a Váci út felé a Filmei út közelében sávlezárásra készülnek egy rövidebb szakaszon, mert itt útburkolatot javítanak. Hétvégén a H8-as hév Szent Jakab Mogyoró-Csíras liget és Kerepes állomáson mindkét irányban a Gödöllő irányú vágányon közlekedik karbantartás miatt. Hétköznapokon 17 órától másnap hajnali 5 óráig, valamint hétvégére lezárták a pesti alsórakpartot az Erzsébet híd és a Margit híd között, mert átadták a gyalogos és kerékpáros forgalomnak. Tart a felújítás még a Mester utcában, a 9. kerületben, ezért egyirányították a Lehossék utcától a Haller utcáig. A Haller utca és az Angyal utca között a forgalmat szakaszosan a villamos sínekre terelik. Útszüket nehezíti a közlekedést a Várkert rakparton, a Fátyol utcánál, illetve a Hegyalja úton befelé a Sánc utca előtt csatornajavítás miatt jó utat.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most indul egy újabb óra, a legnagyobb slágerek változatosan.
4: Indul már is a Kóstoljuk meg gasztroműsorunk ismétléseit a Sláger FM-en Mautner Zsófival és két korábbi vendégének beszélgetését hallgathatják meg újra, Szász Kingával és Koncz Andrával beszélgetett Mautner Zsófi a mai műsorban. Tartsanak velünk, én Csáka Attila vagyok. Jó reggelt!

0: Jó reggelt kívánok mindenkinek, ez a Sláger FM, benne pedig a Kóstoljuk meg azt a műsorunk ismétlését hallgatják Mautner Zsófival is. Most a Szász Kingával való beszélgetést hallgathatják meg újra.
1: Kóstoljuk meg Mautner Zsófival.
2: Jó reggelt kívánok, sok szeretettel köszöntöm a Sláger FM hallgatóit és mindenki mást, aki a rádió YouTube csatornáján vagy az én felületeimen hallgat vagy néz bennünket. Én Mautner Zsófi vagyok, ez itt a Kóstoljuk meg, aminek a keretében felfedezem Budapest legjobb ízeit, legizgalmasabb ételeit, és azt utána jól kibeszélem a megalkotó séffel, cukrásszal, termelővel, szakácskönyvszerzővel. A mai alkalom az első, hogy

0: veszük, akkor ez egy ilyen sokrétegű csokoládétorta. És szerintem a magyar cukrászatban van egy csomó más olyan tortánk vagy süteményünk, ami ennél valójában sokkal inkább kifejezi a magyar konyhát, vagy a magyar alapanyagokat, akár mondjuk egy Eszterházi torta, vagy egy Rákóczi túrós, vagy egy mákos dolog. Tehát, hogy nekem ez a csokoládé torta valahogy tulajdonképpen nem egy annyira ikonikus dolog, miközben rengetegen imádják, és óriási nagy rajongó tábora van. Szóval mit tud a te dobos tortád, amivel engem is annyira lenyűgöztél, hogy mégiscsak a top desszertem között végezte. Nézzük és végig, ugye egyébként aki YouTube-on néz bennünket, az látja is majd, hogy gyönyörű, ugye ez egy téglalap alakú, a hagyományostól csak picikét eltérő dobos torta, rajta van természetesen a dob, ami háromszög alakú, ez a rádió hallgatók kedvéért mondom, és ugye egy gyönyörű, nagyon egyenletes, vékony lapokból álló dobostorta, tehát ránézésre valójában egy pici formai eltéréstől eltekintve egy hagyományos, klasszikus dobostorta. Na, mit tud ő?
1: Először is köszöntöm én is a hallgatókat és a nézőket, és nagyon köszönöm neked a meghívást, hogy itt lehetek. Dobostorta, igen, mondod azt, hogy ez egy csokoládés torta, és valójában egyébként elég megosztó, mert meghallják azt, hogy dobostorta, mi jut eszébe az embernek róla, az, hogy vajkrém.
0: Pontosan.
1: Vajkrém az egy nagyon nehéz dolog. De én azt gondolom, hogy ez egy olyan találmány a cukrászatnak, hogy meg lehet egy nagyon könnyed csokoládés krémnek is, tehát el lehet annak is készíteni. Bízom benne, és szerintem a miénk olyanra is sikerült. Egyébként azt el kell mondjam, hogy mi Nábeleg Zsófitól örököltük ezt a receptet, és ő tanított meg minket erre a nagyszerű süteményre, mi azóta ezt a receptet követjük. Egyébként nem az eredeti recept, mi változtattunk rajta, illetve Zsófi, és ez alapján hát tulajdonképpen ugye az eredeti, és mi is azt követjük, egyébként ez 6 lapból áll, 5 lap között csokoládé és vajkrém van, és akkor a 6. lap az, ami kapja ezt a finom, roppanós, karamellás réteget.
0: A dobot, igen.
1: Igen, így van. Ugye a hagyományos tekintetében, és ez 2017 óta már egy miniszteri rendelet is van, hogy a dobos torta az kerek. Mi ezen egy picit változtattunk, a miénk a szögletes, nem is dobos tortának, hanem dobosnak hívjuk, de egyébként hát nyilván a csokoládé maga, tehát aki szereti a csokoládét, az szerintem biztos, hogy rabja lesz ennek a süteménynek. Én azt gondolom, hogy ez a sütemény egyszerűségében a nagyszerű, tehát hogy ezt nem kell túl komplikálni, egyedül tényleg az alapanyagokban rejlik a titka, és az pedig, hogy az arányok jók legyenek.
0: Na hát igen, az arányok, ugye az a cukrászatban, általában a gasztronómiában és a főzésben is, meg az éttermi főzésben is, na de a cukrászatban szerintem az arány szó az az egyik kulcs, és az tényleg nagyon fontos, hogy mennyire tud harmonikus, elegáns, meg egyáltalán finom lenni egy desszert, és nagyon lesz, látod, hogy most nem tudtam volna feltétlenül magamtól megfogalmazni, de hogy az arányok azok egyszerűen tökéletesek. Na most azt mondod, hogy ugye top minőségű alapanyagok, a vaj, a tojás, milyen tanyasi tojás, gondolom lehetőség szerint az olyan legyen, a csokoládé, stb. Na de ez nem vonja maga után automatikusan azt, hogy a költsége az azonnal sokkal-sokkal magasabb lesz?
1: Nyilván magasabb lesz a költsége, de hogyha most összehasonlítjuk egy tényleg minőségű alapanyagokból készült, jó arányokkal eltalált süteményt, egy olyan, hogy nagy Isten margarinnal készül, vagy tényleg nem teszik bele azokat a jó, vagy valami tényleg nagyon rosszul hangzik, de valamilyen állományjavítókat használnak, nem lesz olyan az eredmény. Tehát én azt gondolom, hogy inkább nagyon jó minőségűt, egyszer-egyszer engedjük meg, de akkor tényleg egy olyan eredményt fogunk kapni, ami minden kárpótol.
2: Mindjárt folytatódik a Kóstolj meg gasztroműsorunk ismétléseit a Sláger hétvégében. Jó reggelt!

0: Jó reggelt kívánok mindenkinek, ez a Sláger FM, benne pedig a Kóstoljuk meg azt műsorunk ismétlését hallgatják Mautner Zsófival is. Most a Szász Kingával való beszélgetést hallgathatják meg újra.
1: A cukrász trendekben, ugye azért most már lassan 10 éves, nem a műhelyed?
2: Igen.
1: Ugye?
2: Igen,
1: pont most így valahogy így nem igen. Sokára jubilálsz, vagy ünnepled is. Szóval az elmúlt 10 év alatt azért nagyon sok trend jelent meg, rengeteg minden táplálkozási irányzat, mentes desszertek, gluténmentes, laktózmentes, cukormentes, egyre kevesebb cukor, tehát ezek a trendek, meg ezek a döntések, amiket a vásárlók egyébként hoznak, ezek a te munkádat mennyiben befolyásolták az elmúlt 10 évben?
2: Befolyásolják, tehát, hogy mi is azért nyitunk a mentes irányába, mert szükség van rá. De azt mindig szoktam hangsúlyozni, hogy mi nem ez a vonal vagyunk, tehát, hogy nálunk is egy gluténmentes sütemény, azt nem tudom gluténmentesnek mondani, mert maga a helyünk az nem gluténmentes, tehát hozzáadott glutén nem tartalmaz. És ugyanígy a cukor is kell, mi is készítünk, van egy nagyon-nagyon közkedvelt glutén és cukormentes málna csokoládémusz tortánk, most fejlesztettünk egyébként, erre nagyon büszke vagyok, egy új glutén és cukormentes szilvásdiós almás pitét, ami szintén nagy sikere van. De én azt gondolom, hogy kell, de azért tehát ha már valaki a vegán irányba megy, azért az már egy másik műfaj. Az nagyon jeles képviselői vannak egyébként, tehát hogy én is ismerek párat, de az már egy más műfaj.
1: Meg abban ugye a klasszikusat nehezen tudod beilleszteni, így mert egyébként nagyon kreatívan, ugye változatosan igen. Lehet akár vegán vagy nyers desszerteket is készíteni, de hogy abba ezt a hagyományos vonalat borzasztóan nehéz beleintegrálni valahogy úgy, így hogy van. Az ne legyen nagyon izzadságszagú. Neked egy cukrászdánál, mondjuk, hogy járod te is gondolom a cukrászdákat, meg azért teszteled, meg nézed, hogy mit tud akár a konkurencia, akár a barátok. Neked mi az a sütemény, amivel letesztelsz egy cukrászdát?
2: Én egyébként egyszerű süteményekkel szoktam, tehát legyen az most egy projekt miatt én Eszterházi tortákat.
1: Arra majd kikérdezek, nekem az a kedvenc magyar tortám egyébként, hogyha már kikérdezlek, hogy kik a befutók.
2: Igen, tehát hogy az Eszterházit azt most néztem, tényleg teljesen, tehát hogy bármilyen cukrászdába bementem, hogy mégis hogy készítik, de én akár egy gyümölcsös pitét, vagy az islert például.
1: Isler, hú, az de jó tesz, nem? Abból elég sok minden kiderül, milyen csokoládét használ, vajat, miért használ.
2: Így van, vagy akár egy dobos is, de musz desszerteket is, tehát azért egy muszból is sokat meg lehet állapítani.
1: És melyik a kedvenced egyébként az ilyen magyar torták közül?
2: Magyar torták közül... Hát, melyiket is mondja. Most egyébként a dobos, de az Eszterháziba is látok. Most én nagyon azon fogok dolgozni, hogy mi is előbb-utóbb igen jöjjön egy Eszterházi torta, mert nagyon szeretnék egy olyat, ami nem a vajról szól.
1: Igen, és ráadásul annak tisztmentes egyébként ugye a
2: jódiós.
1: Jódiós, igen. Az nagyon várom. Még azt szerettem volna kérdezni, hogy meg tudod-e fogalmazni, hogy a csokoládénak mi a szépsége?
2: A sejmessége.
1: Tehát az állag.
2: Az állag,
1: a krémessége, sejmessége, állaga.
2: De egyébként szerintem a legszebb, amikor az ember egy ganás krémet készít, és a tejszín a csokoládéval összeolvad, annál szebb nincs az a lágy csillogó sejmesség.
1: Már hogy ezt most nem tudjuk megmutatni, viszont nagyon jó, hogy ezt mondtad, mert egyébként a te dobos tortádnál tényleg pont ez jut róla eszembe, hogy olyan könnyű, sejmes, és annyira olyan olvadós a krém, hogy egyszerűen így minden sztereotípiát a dobos tortával kapcsolatban azonnal lebont, úgyhogy tényleg fantasztikus. Köszönöm szépen, hogy jöttél, és érdemes figyelni Kingának ugye a Facebook oldalát, meg mindenféle közösségi oldalait. Susu Budapest néven fut ugye a cukrászműhely, ahol egyrészt lehet menni ugye tanulni is majd hamarosan, másrészt ezt a csodálatos, szenzációs dobostortát, ami szerintem a város egyik legjobbra, meg lehet kóstolni olyankor, amikor nyitott nap van, ugye ezt is meg lehet.
2: Van, de rendelés is kész.
1: Ja, tényleg rendel, hát én már az anyukámnak ugye a dobos most torta a kedvence, és már vittem neki ugye rendes tortát, szóval érdemes tényleg megkóstolni. Úgyhogy ez volt a Kóstoljuk meg első édesadása, az első desszertünk, úgyhogy nagyon örülök, hogy te voltál a vendégem. Remélem, hogy a főzés mellett most mindenki nyel nagyokat egy jó sütemény hallatán, de remélem, hogy sütnek is, és köszönöm szépen, hogy velünk tartottak.
2: Köszönöm szépen, én is.
0: Mindjárt folytatódik a Kóstoljuk meg gasztroműsorunk ismétléseit a Sláger hétvégében. Jó reggelt!

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: A mai nap folyamán mindenhol számíthatunk hosszabb, naposabb időszakokra, de egy gyenge hidegfront hatására időnként erőteljesebb lesz a gomoly felhő képződés, és helyenként zápor, zivatar is kialakulhat, erre északkeleten és keleten van a legnagyobb esély. Most nagyjából 10 és 18 fokot mérhetünk, majd a legmagasabb hőmérséklet pedig 22 és 32 fok között alakul majd. Lezárták ma 18 óráig a 4. kerületben a Pozsonyi utcában a befelé az egyenesen haladó középső és a Tél utcába balrakanyarodó sávot elektromos közműjavítása miatt. Sávlezárásra készüljenek hétvégén az M5-ös autópálya fővárosi szakaszán, mindkét irányban a Hoffer Albert utca és a Szent Lőrinci út között burkolatjavítás miatt. Hétvégén napközben szintén a 4. kerületben a Fóti úton a Váci út felé, a Fiumei út közelében sávlezárásra készülnek, egy rövidebb szakaszon, mert itt útburkolatot javítanak. Hétvégén a H8-as sév Szent Jakab Mogyoró-Szilassliget és Kerepes állomáson mindkét irányban a Gödöl irányú vágányon közlekedik karbantartás miatt. Hétköznapokon 17 órától másnap hajnali 5 óráig, valamint hétvégére lezárták a pesti alsórakpartot az Erzsébet híd és a Margit híd között, mert átadták a gyalogos és kerékpáros forgalomnak. Tart a felújítás még a Mester utcában a 9. kerületben, ezért egyirányították a Lehossék utcától a Haller utcáig. A Haller utca és az Angyal utca között a forgalmat szakaszosan a villamos sínekre terelik. Útszüket nehezíti a közlekedést a Várkert rakparton, a Fátyol utcánál, illetve a Hegyalja úton befelé a Sánc utca előtt csatornajavítás miatt jó utat.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most... Folytatódik egy újabb óra a legnagyobb slágerek változatosan.

0: Jó reggelt kívánok mindenkinek, ez a Kóstoljuk meg gasztro műsorunk. Ma Utner Zsófival és most Koncz Andrával való beszélgetést hallgathatják meg újra.
1: Kóstoljuk meg ma Utner Zsófival.
2: Jó reggelt kívánok a Sláger FM hallgatóinak, vasárnap reggel, és mindenki másnak, aki esetleg a rádió YouTube csatornáján vagy az én felületeimen néz vagy hallgat bennünket. Én ma Utner Zsófi vagyok, ez pedig itt a Kóstoljuk meg. Főzés, történetek, nyári receptek és minden más, ami a vasárnap reggeli főzés mellett reményeink szerint jól esik önöknek. Most először Budapesten kívül kalandozunk egy kicsit, és egészen Gödöllő főteréig kirándulunk, itt található ugyanis a Sziszi fagylaltozó, és ennek alapító tulajdonosa Koncz Andrea a mai vendégem, úgyhogy nagyon köszönöm, Andi, hogy elfogadtad a meghívásomat. Szóval, Koncz Andi a Sziszi fagylaltozó tulajdonosa, hogyan született ez a Rákóczi túrós fagyi?
3: Jó reggelt kívánok, köszönöm szépen a meghívást. A Rákóczi túrós fagyi oda keltesztethető vissza részünkről, hogy amikor megalakítottuk ezt a fagyizót, a Sziszi fagyizót, ugye Gödöllőhöz kapcsolódóan lett Sziszi a neve is. És attól azt szerettem volna elérni, hogy eltérjünk minden egyéb meglévő általunk ismert fagyizótól, és arra gondoltam, hogy akkor próbáljuk meg felkutatni a kedvenc ételeit a monarchiának, annak az időszaknak, kicsit előtte, kicsit utána. Próbáljuk meg a süteményeket, a kedvenc menüsorokból kibogozni, hogy mi lehetett. És ugye rengeteg sütifagyink van, többek között a Rákóczi túrós. Végigmentünk a dobostortán, a lúdlábon, a Rigó Jancsin, a sorolhatnám a Ferenc József Isler, és akkor közben a Rákóczi túrós is jött. És igazából ez egy, hát én imádom a Rákóczi túrós sütemény. Tehát ez valahol a saját kedvemre is volt, ennek a kikísérletezése, és hát igazán innen indult így az egész.
2: Egyébként az a tapasztalatom, hogy ha a tulajdonos saját kedvére kísérletez ki valamit, az mindig nagyon-nagyon jól sikerül, mert azt te is annyira szereted, hogy addig kísérletezel, amíg nem mondod azt, hogy na ez az.
3: Hát én imádom a fagyit, tehát folyamatosan kísérletezem vele, nem ezért nyilván, de hogy én nem tudom sajnos abba hagyni. És a Rákóczi túrós meg különösen a szívem csücske. Tehát imádom tényleg a túrót, a barackot, így együtt az egészet.
2: Mazsola egyébként, azt majd megmutatjuk, ugye, aki YouTube-on néz bennünket, majd fogja látni, szóval, hogy mazsola is van rajta, meg ezek a pici kis habcsókok, hogy azt nem tudom, hogy ez most egy ilyen szép fagyi torta formában van elrendezve, hogy az egyébként, hogyha gombócosan kérjük, akkor ezek a kis habcsókok akkor is valahogy rákerülnek?
3: Ezek a közepében is vannak, tehát több rétegbe készítjük, amikor készítjük a fagyit, akkor kiengedünk egy réteg fagyit, közé szórunk mazsolát, közé megy a barack, lekvár, a habcsókok, és akkor ez így rétegeződik, és természetesen a tetejét is van, tehát hogyha valaki nem a tetejét kapja csak, akkor is jut belőle minden.
2: Jó, megnyugodtunk, akkor mindenki megnyugodott. Hát, ezekre a süti fagyikra majd még mindjárt visszatérünk, mert ugye ez az egyik specialitásotok, de előtte nézzük az alapokat, és akkor induljunk onnan, hogy szerinted hogyan ismerhető fel egy jó fagyi. Milyen egy jó fagyi, és hogyha én teljesen laikusként meglátom egy kézműves fagyizónak a pultját, akkor hogyan tudom eldönteni, hogy az tényleg minőségi fagyi-e, vagy nem?
3: Hát először is onnan, hogy nem látsz rikító színeket.
2: Na, ez már is nagyon jó támpont, mert egyébként akartam is kérdezni, hogy valójában a minél színesebb, minél erőteljesebb színek irányába nézelődjünk, vagy ez a klasszikus pasztel, fagylaltos pasztel színek, azt kell inkább keresni.
3: Hát, hogyha józan paraszt észtel az ember belegondol, akkor mondjuk egy áfonya fagyinak valószínűleg gyönyörű szép lilás bordó színe lesz. Egy eper fagyinak, hogyha összeturmixolod otthon, akkor nem lesz intenzív színe, egy ilyen kicsit halvány rózsaszín lesz. A málnának megint intenzívebb színe lesz. Ezeket azért elég könnyen ki lehet szűrni. A teljes fagyiknál ott egy kicsit másképp működik a dolog, de amikor azt látod, hogy nagyon habos-babos és óriási gombócokat tudsz kapni, és igazán pillesújban, akkor azzal már ott egy kicsit gond van. Tehát, hogy amikor ilyen nagyon megpúpozott tégelyeket látsz, azt ne vedd meg.
2: Mert az azt jelenti, hogy annyira sok levegő van gyakorlatilag belekeverve, hogy ott a tömeget növelik valójában, és akkor az úgy kipuposodik a tégelyben, de hogy inkább az a jó, hogyha egy kicsit olyan laposabb, akkor az például egy ilyen válogatási szempont lehet nekünk,
3: igen, vásárlóknak. Igen, mindenképpen. Vannak olyan segédanyagok, amik a levegő elnyelését segítik a fagylatban, és ezek bizony nagyon, hát itt hozzájárul, hogy a térfogatát duplájára lehet növelni legalább a fagylatnak. Na, ilyet ne vegyél meg, mert akkor levegőt vettél adalékanyaggal.
0: Mindjárt folytatódik a Kóstoljuk meg gasztroműsorunk ismétléseit a Sláger hétvégében. Jó reggelt!

0: Jó reggelt kívánok mindenkinek, ez a Kóstoljuk meg gasztroműsorunk, Mautner Zsófival és most Koncz Andrával való beszélgetést hallgathatják meg újra.
1: Azt mondd meg nekem, hogy hogy telik egy fagyikészítő vagy fagylatozó tulajdonosnak a napja, tehát mi a napnak az ritmusa, hogy zajlik ez,
2: és mennyi fagyit. Reggel csörög a vekkel,
1: reggel csörög, és hány fagyit kóstolsz naponta, és van-e olyan pont, amikor csömöröd van, és nem tudom, egy tál savanyú uborkát és hamburgert szeretnél megenni?
2: Őszinte legyek, nincs.
1: De jó, komolyan.
2: Tényleg, tehát bármikor, bármennyi fagyit meg tudok enni, de csak ha jó. Uh-huh. A miénkből nyilván bármikor, bármennyit, de hogyha ha máshová megyek, ott is mindig, hogyha jó fagyit látok, azt megkóstolom. Az biztos. Hogy telik a napom? Hát rengeteg munkával, és hál' Istennek van egy szuper csapat mögöttem, úgyhogy nem kell mindig mindent végigkóstolnom, de az új fejlesztésű fagyikat, tehát a fejlesztés maga az mindig az enyém. Uh-huh. Az ízkombinációk összeállítása az mindig az enyém, de amikor már letesztelünk, 6-szor, 8-szor, 10-szer megcsinálunk egy-egy fagyit, amire elnyeri azt az állagot és íz összhatást, amit szeretnénk, ha ez megvan, onnantól kezdve a kollégáim tökéletesen végzik a dolgukat, és ezzel nem kell, hogy foglalkozzak, de hát számtalan adminisztrációs dolog, meg hát nem akarom itt a hallgatókat ezzel fárasztani, hogy miféle bürokráciának vagyunk kitéve, és minek kell megfelelnünk, ezt hát sajnos ezt csinálni kell.
1: Így van.
2: Az élvezettel szemben is.
1: Így van, és ugye egyébként egy családi vállalkozás vagytok.
2: Hát a férjem a technológiai feladatokat viszi a hátán, én ugye a fejlesztést, és a lányok meg mindenben részt vesznek, hál' Istennek, és mert a kisebbik egy kicsit a marketing fele próbálkozik, a nagyobbik meg abszolút a termékekben.
1: Ez szuper. És mit csináltok télen?
2: Ó, hát október végéig szoktunk általában nyitva lenni. A november az általában ilyen kicsit tusszanós, de akkor szoktunk jellemzően Olaszországba menni. Minden évben legalább egyszer, de inkább kétszer vagyunk Olaszországban valamelyik nagy olasz fagylaltmesternél, és körbejárjuk, beszélgetünk, tanulunk, majd utána január-februárban valamelyik nagy fagylaltmester jön hozzánk, és tanít minket. Helyi körülmények között ezekre a gépekre specializálódva, tehát hogy nem lehet eleget tanulni.
1: Szóval nem láblókatásra töltitek a téli hónapokat?
2: Abszolút nem, egyáltalán nem.
1: Igen. Na, még a hallgatóknak ígértük az elején, úgyhogy egy mondat erejéig térjünk gyorsan arra rá, aztán sajnos lejárt a beszélgetési időnk, hogy ha házilag neki akar állni valaki fagylalt készítésnek, akkor úgy, hogyha nincsen semmilyen adalékanyag, meg állagjavító, por, meg nem tudom, levegő, meg minden egyéb olyan hozzávaló, ami ezt a krémességet biztosítani tudja, akkor azért érdemes-e házilag fagyit készíteni, és szerinted mi az az egy-kettő technológia, amit érdemes figyelembe venni?
2: Hát amit érdemes megcsinálni otthon, nyilván nem olyan lesz, mint egy fagylaltozóban, mert hogy nincs meg az a fagylaltfagyasztó technológia, amit mondasz is, de egyébként egy vaníliát csodálatosan meg lehet csinálni, egy epret málnát csodálatosan. Mondjuk én az otthoni eper málna fagyihoz én javasolnék egy kis tejszínt mindenképpen, mert sokkal krémesebb állagot fog kapni. Ezt a gépek nélkül nehéz elérni, de meg lehet csinálni, és egy kis tojásos, vanília, rudas, összefőzött kis.
1: Tehát otthon még működik ez krémet. A házi főzött fagylalt, otthon még nekiállhatunk.
2: Nyilván működhet, nem azt kell várni, amit egy fagylaltozóban kapunk, de fantasztikusan meg lehet csinálni otthon is, én azt gondolom.
1: Jó, hát akkor, hogyha valaki kedvet kapott hozzá, akkor azért otthon is neki lehet állni kisebb kísérleteknek, ha pedig egy igazi krémes, olyan tényleg profi fagylaltot szeretnénk, akkor azért egy fagylaltozóban biztos, hogy olyan ízekhez fogunk jutni, úgyhogy ha tehetik, akkor önök is látogassanak el Gödöllő főterére, vagy Veresegyházára, vagy Balatonakaratjára, de ugye a fő hadiszállás az Gödöllőn a főtéren van, és ott meg tudják önök is kóstolni ezeket a csodálatos sziszi fagylaltokat, úgyhogy Koncz Andrea, a sziszi fagylaltozó alapító tulajdonosa volt a mai vendégem. Köszönöm szépen, hogy elfogadtad a meghívásomat, úgyhogy a Rákóczi túros fagylaltra fel mindenki, és persze az összes többi ízt is nyugodtan meg lehet kóstolni. Én pedig jövő vasárnap reggel is várom önöket, és egy hát picit más témával azt fogom önöknek ugyanis elárulni, hogy szerintem hol lehet megkóstolni Budapest legjobb spenót főzelékét. Viszont hallásra.
0: A Kóstoljuk meg gasztronómiai sorunk után pedig egy szomorú hír. Elhunyt Szolnoki Péter, a Bombon énekese, 56 éves korában hosszú betegség után távozott közülünk, úgyhogy mi is szeretnénk kifejezni részvétünket és együttérzésünket. Bombon és a Szorítsúgy, ezzel búcsúzom a Szolnoki Pétertől itt a Sláger FM-en.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Igen, a munkahelyen is.
1: Ha megkeresik telefonon vagy online, kérjük, mondja el. Sláger FM. Köszönjük.
3: Alacsony árak, magas minőség az Aldiban. Hétfőtől szerdáig az 500 vagy 400 g-os süteményválogatás 30% kedvezménnyel csak 929 forint. Mindig Aldi.
4: Kult, szín, tér. 10 este, 10 előadás. 10 különleges élmény Keszthelyen, a Festetics Kastély parkjában július 17-től 26-ig. Jegyek a jegyszeret.hu-n, a Balaton Színházban vagy a helyszínen. Ha nyár és Balaton, akkor kult, szín, tér.
5: Mit adjunk Csabiéknak NASZ ajándékba?
6: Az egyik szamuráj kardomat.
5: Nem már, NASZ ajándékba?
6: Igazad van. Rágravíroztatjuk, hogy szeretettel.
7: Ha egy teljesen egyedi és maradandó NASZ ajándékot szeretnél adni, akkor a 3D gravírozás remek választás. Egy kedves üzenet a boros üvegre, vagy a fabortartó dobozra lézergravírozva, vagy a párfénykép egy üveglapon. NASZ ajándékban is otthon. gravirexpress.hu.
8: Mozizz és nasizz a Cinema Cityben, hogy nyerhess! Költéseid most popcorn pontokat érnek, amiket garantált mozis ajándékokra válthatsz be. De megnyerheted a fődíjak egyikét. Egy stílusos Ford Pumát, hogy minden utazásod premier legyen. Egy Diego ajándékkártyát 1 millió forint értékben, vagy egy Philips szépségápolási ajándékcsomagot. Részletek mitnyertem.cinemacity.hu.
9: Tankolj az Osan benzinkutakon. Az Osannál bizalomkártyával a 95-ös benzin literenként csak 549 forint, a dízel pedig csak 579 forint. Használd az Osan applikációban elérhető kupont, és tankolj most kedvező áron. Tudsz ennél jobbat? Részletek osan.hu/tankolj nálunk.

0: Mobi visszatér Budapestre. Az elektronikus zene úttörője augusztus 1-én a Budapest Park színpadán. Ikonikus slágerek, felejthetetlen élmény. Ne maradj le! Mobi a Budapest Parkban augusztus 1-én. Jegyek már kaphatók a budapestpark.hu és a fancode.hu oldalakon.
1: A Sláger FM műsora. Ortutai Dóri és Hajdú Steve kérdeznek.
2: A kicsik pedig elmondják.
3: El tudjátok képzelni, ha felnőttek lesztek, akkor majd számokkal fogtok foglalkozni?
4: Gyerek akarok maradni.
3: Miért?
5: Helyes. Tök igazad van.
4: Azért, mert apa öreg, anya meg folyton ruhákat vásárol.
1: Székreálló. Szombaton reggel 6 órától a Sláger hétvégében a YouTube-on és minden podcast felületen. A reklám után. A legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
6: Több száz katona tett esküt a Hősök terén. Marseille Európa legveszélyesebb városa, Budapest biztonságos. Megújult az Ecseri úti metróállomás feletti terület. Híreinket hallják, Molnár Róbert vagyok. Az altisztek jelentik a Magyar Honvédség gerincét, mondta a honvédelmi miniszter szombaton Budapesten a Hősök terén, a Magyar Honvédség altiszti akadémiáján végzett csaknem 500 katona eskütételén. Ruszin Szendi Romulus beszédében kiemelte, az altiszti beosztás az egyik, ha nem a legfontosabb beosztás a Magyar Honvédségben. A nap végén ti és az általatok közvetlenül végzett irányított katonák végzik el a feladatot. A Magyar Honvédség akkor sikeres, ha ti jól végzitek a munkátokat, fogalmazott a miniszter az esküt tett katonákhoz szólva. Felhívta az altisztek figyelmét arra, jó katonák, de most vezetővé kell válniuk, és a továbbiakban nekik kell ösztönözniük az állományt. Marseille Európa legveszélyesebb városa, Budapest viszont az egyik legbiztonságosabb. A világ legnagyobb globális adatbázisa, a Numbeo rendszeresen összeállítja a kontinens bűnözési és biztonsági indexét, amely tiszta képet mutat arról, valójában mennyire biztonságosak az egyes metropoliszok. Budapest a rangsorban a 99. helyet szerezte meg a veszélyességi listán, ami azt jelenti, hogy Európa legbiztonságosabb városai közé tartozik. Érdekesség, hogy a legutóbbi felmérés alkalmával még a 94. helyen álltunk. A mostani 5 pozíciós javulás pedig azt mutatja, hogy a helyiek és a turisták biztonságérzete tovább erősödött. Teljesen megújult az Ecseri úti metróállomás feletti terület Ferencvárosban. Pénteken délután hivatalosan is átadták a Mester Árpád teret, amely az elmúlt évtizedek egyik legjelentősebb közterület fejlesztése a 9. kerületben. A zöld felület mintegy 35%-kal, közel 1100 négyzetméterrel bővült. A kivitelezés során több mint 70 fát, valamint 13 000 cserjét és évelő növényt ültettek el. Így a korábban sivár burkolt felületek helyét jóval több növényzet vette át. A térre került át a helyiek által jól ismert egykor Pest-Buda mozi előtt álló fókás szökőkút is. Azért nem nyitják ki idén a Külker Park nevű budai strandot, mert még nem döntött el a magyar állam tulajdonában álló Magyar Nemzeti Vagyonkezelő, hogy mit kezdjen a területtel. Tájékoztatták a Telexet. Állításuk szerint, amíg nem dolgoznák ki a terület hasznosítási koncepcióját, addig a strand rövid távú hasznosításáról sem tudnak dönteni. A budapesti második és 12. kerület határán fekvő, a Budakeszi útról nyíló Külker Park az idei szezonban több évtized után először nem nyitott ki. A strand hiánya főleg azért feltűnő és zavaró, mert idén 3 fontos budapesti fürdő, a Gellért, a Király és a Rác is zárva tart. Augusztus 1-től változnak a parkolási kedvezmények a 12. kerületben, írja az ittlakunk.hu. A módosítás szerint a gyermeket gondozó háztartások várakozási zónánként 2 gyermekszállítási parkolási hozzájárulást kaphatnak. Újdonság, hogy bölcsödébe, óvodába vagy általános iskolába járó gyermekek szállításához olyan szülő is kaphat engedélyt, aki nem kerületi lakos, ha az intézmény a kerületi várakozási övezetben működik. Egyszerűsödnek a karaktertévesztés miatt kiszabott pódi törlésének szabályai, és bővülnek a méltányossági lehetőségek is. Az északnyugat felől érkező felhők, valamint a helyben képződő gomoly felhők mellett ismét általában sok napsütésre van kilátás. A nagy területen megélénkülő északnyugati szelet helyenként erős lökések kísérhetik. A legmagasabb nappali hőmérséklet többnyire 26 és 31 fok között várható.
5: Az időjárás jelentés támogatója a DM, a tudatos napvédelemért.
7: Tart a felújítás a 6. kerületben, a Szondi utcában lezárták az Ötvös utcai kereszteződés, ugye az Ötvös utca és az Aradi utca felől Zsák utca lett. A Szondi utca és a Csengeri utca és a Terész körút között továbbra sem járható. Lezárták a buszsávot a Tököli úton kifelé a Hungária körút előtt, mert itt beszakadt az útpálya. A pesti végállomások felé közlekedő érintett BKK autóbuszok Zugló vasútállomás megállóját áthelyezték a Hungária körút után a 905-ös éjszakai járat megállójába. Lezárták a Soroksári úton kifelé a Rákóczi hídra kanyarodó sávot a Vasút híd átépítése miatt. A hídra a Lechnerödön fasorból fel lehet hajtani, a 2-es és a 24-es villamos közvágóid végállomását áthelyezték a Rákóczi híd alatt kialakított ideiglenes megállóba. A Róbert Károly körúton az Árpád híd felé az állatkerti felüljárónál lezárták a külső sávot, mert itt javítják az útburkolatot, itt napközben torlódásra is számítsanak. Lezárták a külső sávot a Szilágyi Erzsébet fasorban befelé a Városmajor utcánál, mert itt gázvezetéket javítanak. A Szilágyi Erzsébet fasorból nem lehet jobbra, a Kútvölgyi útra kanyarodni, a Városmajor utca felé a buszsávból tudnak tovább haladni. Jó utat mindenkinek, és vezessenek óvatosan!
1: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most indul egy újabb óra. A legnagyobb slágerek változatosan.
7: Ebben az órában is a legnagyobb slágerek közül válogatunk a vasárnap délelőtti pihenés mellé. Jön majd nálunk Taylor Swift, itt lesz még Dominio Davis slágere, és elsőként pedig Tom Grennan és a Little Bit of Love, szól én Csák Attila vagyok. Számítok önökre ebben az órában is.
1: A legnagyobb slágerek változatosan. Csak a Sláger FM-en.

0: Jó pihenést kívánok mindenkinek, a Sláger FM-et hallgatják, benne pedig egy fontos információ, hogy változik a forgalmi rend Ferencvárosban, nem megszokásból vezessenek tehát a környéken. Útfelújítás miatt változik a forgalmi rend a Mester utcában, péntektől már nem lehet behajtani a Haller utca felől a Ferenc körút irányába, közölte a Budapesti Közlekedési Központ. A közlemény szerint az útfelújítás miatt a Haller utca felől nem lehet behajtani a Mester utcába a Ferenc körút irányába, ezért a gépjárművel közlekedőknek kerülő útvonalat kell választaniuk. A Kereszt utcák felől továbbra is be lehet hajtani a Mester utcába, és azon végig is lehet haladni. A célforgalom továbbra is biztosított, ezért a mellékutcák felől az érintett ingatlanok gépjárműveivel ugyancsak megközelíthetőek maradnak. A munkák idején az érintett utcakaszon 30 km/órás sebességkorlátozás lesz érvényben, emellett helyenként sávszűkítésre és ideiglenes forgalomterelésekre számítsanak, úgyhogy kitartás mindenkinek, bár nyilván hétvégén könnyebben lehet azért a városban közlekedni. Itt a Sláger FM-en pedig Damino Daviddel folytatjuk már is a vasárnap délelőtt, szóval most nálunk a The First Time.
1: A legnagyobb slágerek között a legújabbak is.

0: Ez volt Elton John sláger itt a Sláger hétvégében. Jó reggelt kívánok mindenkinek, és jó pihenést! Kinek mi lesz a mai programja, mit csinálnak, akár ezt is megírhatják nekem mondjuk SMS-ben 0630 30 95 8-as. Mindjárt szétnézzünk az utakon, és sejtünk egy pár szót az időjárásról, majd Márk Énbel érkezik, aki már 7 évesen zongorázni tanul, de 14 évesen abba hagyta, mert a klasszikus órák miatt lemaradt a péntek délutáni programokról. Néhány hónappal később hiányozni kezdett neki a hangszer, ezért a hallás után és YouTube videóból kezdett el tanulni, gitározni pedig nagyrészt saját magától tanult meg, és nem csak énekel, hanem dalszerzőként és producerként is dolgozik. A Close to Me című újdonsága pedig mindjárt jön itt a Slágeren. A mai nap folyamán mindenhol számíthatunk hosszabb, naposabb időszakokra, de egy gyenge hidegfront hatására időnként erőteljesebb lesz a gomoly felhő képződés, és helyenként zápor, zivatar is kialakulhat, erre északkeleten és keleten van a legnagyobb esély. Most nagyjából 10 és 18 fokot mérhetünk, majd a legmagasabb hőmérséklet pedig 22 és 32 fok között alakul majd. Tart a felújítás, a 6. kerületben a Szondi utcában lezárták az Ötvös utcai kereszteződés, ugye az Ötvös utca és az Aradi utca felől Zsák utca lett. A Szondi utca és a Csengeri utca és a Terész körút között továbbra sem járható. Lezárták a buszsávot a Tököli úton kifelé a Hungária körút előtt, mert itt beszakadt az útpálya. A pesti végállomások felé közlekedő érintett BKK autóbuszok Zugló vasútállomás megállóját áthelyezték a Hungária körút után a 905-ös éjszakai járat megállójába. Lezárták a Soroksári úton kifelé a Rákóczi hídra kanyarodó sávot a Vasút híd átépítése miatt. A hídra a Lechnerödön fasorból fel lehet hajtani, a 2-es és a 24-es villamos közvágóid végállomását áthelyezték a Rákóczi híd alatt kialakított ideiglenes megállóba. A Róbert Károly körúton az Árpád híd felé az állatkerti felüljárónál lezárták a külső sávot, mert itt javítják az útburkolatot, itt napközben torlódásra is számítsanak. Lezárták a külső sávot a Szilágyi Erzsébet fasorban befelé a Városmajor utcánál, mert itt gázvezetéket javítanak. A Szilágyi Erzsébet fasorból nem lehet jobbra, a Kútvölgyi útra kanyarodni, a Városmajor utca felé a buszsávból tudnak tovább haladni. Jó utat mindenkinek, és vezessenek óvatosan!
1: És most folytatódik egy újabb óra a legnagyobb slágerek változatosan. Sláger

pihenést és jó hétvégét mindenkinek, ez volt a Little Mix és a Breakup Song szólt itt a Sláger FM-en. Nem sokára pedig majd délelőtt 10 óra lesz, ha úton vannak, jó utat és vigyázzanak magukra. Várom a legfontosabb közlekedési információkat mondjuk SMS-ben. A hívható számunk 0630 30 30 95 8-as. The Weekenddel zárjuk már is az órát, akinek volt már ugye belengedve a budapesti fellépés, de sajnos lemondta, illetve elmaradt, úgyhogy bízom benne, hogy egyszer ezt most sikerült pótolni. The Weekend és a Blinding Lights, ezzel már is most nálunk. Én Csák Attila vagyok, számítok önökre a következő órában is.

0: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Valahol épp most kattintanak a megrendelem gombra. Valahol épp egy márka mellett döntenek. Vajon ez a te ajánlatod?
3: Különböző történetek, egy közönség. A rádiók hetente közel 6 millió főbevásárlót érnek el. Hirdess rádióban, ismerd meg a rádió erejét. Miértrádió.hu.
4: A Spondbot fedélzetén a nyár egyik legjobb találkozóhelye vár a Duna felett. Munka után a kollégákkal, este a barátokkal, vagy vacsora kettesben. Délutántól lunch ritmusok, estére élő zenei pillanatok, naplemente és Budapest fényei várnak a fedélzeten. Minden este más ritmus, minden este Spoon. Szerelembe ejtünk Budapesttel. Asztalfoglalás spoonboat.hu.
5: Tudta, hogy egy speciális szenzoros ruha segíthet az oxigénhiánnyal született babák mozgásfejlődésében? A mai lyukkötőjel HU projekt kutatói a családok otthonába viszik a diagnosztikát, hogy a gyerekek a saját tempójukban stresszmentesen fejlődhessenek. Mi a Runner Express futárszolgálatnál nem tehetünk hozzá az orvosok és a kishősök munkájához, de büszkék vagyunk arra, hogy mi lehetünk az a kapocs, akik térítésmentesen eljuttatják ezeknek a kishősöknek a szuperhős ruhájukat. Mert a gyerekek a szívügyünk. Runner futárszolgálat. Plusz 36 1 20 30 100 www.runnerkft.hu.
6: Adj új ritmust a vállalkozásodnak, és intézz egyszerűen céges pénzügyeidet a Raiffeisennel. Nyisd bárhonnan új ügyfélként vállalkozói számlát az abban, akár 140 ezer forint jóváírással. További részletek és feltételek a weboldalunkon, az üzletszabályzatokban és a kondíciós listában. Raiffeisen.hu. Vértesd fel magad a kibercsalásokkal szemben. Látogass el a kiberpajzs.hu honlapra. Emeld új szintre üzleted. Raiffeisen Bank. Váltsd velünk valóra.
7: Afrodite Hotel Zalakaros, ahol a farmunk az éléskamránk. Körágyas, jacuzzi lakosztályok, kinti és benti medencék, napozó terasz, római fürdő, saját farm és kalandpark. Afrodite Hotel Zalakaros. 30 383 5969.
8: Székre állok.
9: A Sláger FM műsora.
0: Ortutai Dóri és Hajdu Steve kérdeznek.
10: A kicsik pedig elmondják.
11: Melyik ország fővárosa Budapest?
8: Magyarország.
11: Franciaország fővárosa?
8: Párizs.
12: Jó. Párizs. Kuala Lumpur.
8: Afrika.
12: Csád.
8: Csád? Ezek milyen szava?
11: Nem.
12: Ez egy ország,
11: Steve,
12: afrikai ország.
11: Steve, ma sok rántottát evett reggel azért.
12: Jó, akkor Németország. Berlin.
8: Németország.
12: Ezt tudtad, vagy ahogy elszóltam magam?
8: Székre állok.
0: Szombaton reggel 6 órától a Sláger hétvégében a YouTube-on és minden podcast felületen. Sláger FM.
1: A reklám után.
0: A legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
13: Gyenge szezonja lehet a hazai turizmusnak. Tovább csökkent az ingatlanok iránti kereslet Budapesten, kigyulladt és lángba borult egy autó a fővárosban. A Sláger FM híreit hallják, Molnár Róbert vagyok. Várhatóan gyenge szezonja lesz a hazai turizmusnak. Gyengén alakult az előszezon és a szállodai előfoglalások száma alapján a július és az augusztus is hasonló képet mutat majd. Az már most látszik, hogy visszaesés lesz a 2025-ös év azonos időszakához képest, mondta a Magyar Vendéglátók Ipartestületének alelnöke. Körösi Zoltán kiemelte, a nyár azokban a régiókban az abszolút főszezon, ahol vízpartok, üdülőhelyek várják a pihenni vágyókat, míg például Budapesten, ahol országos szinten a legerősebb turizmus, a késő tavasz, a kora ősz vagy év vége, a két ünnep közötti időszak hagyományosan sokkal erősebb szokott lenni. A csökkenő vendégszám Budapestet is érinti, de a fővárosban azért nem akkora a visszaesés, mint például a Balatonnál. Júniusban országosan tovább csökkent az ingatlanok iránti kereslet, különösen Budapesten. Három területen nőtt csak az érdeklődés. A fiatal párok és az első lakásokat keresők nagyobb választékból válogathatnak. 2026. júniusában országosan 5%-kal csökkent az ingatlan piaci kereslet májushoz képest, míg az előző év havi átlagához viszonyítva 24%-os volt a visszaesés. Budapesten különösen jelentős 44%-os csökkenést mértek, miközben három megyében nőtt az érdeklődés. Digitalizációval, kényelmesebb adminisztrációs csatornákkal, a vizsgálatok szigorításával és a taxisokkal egyeztetve folytatja a személytaxi felügyeleti rendszer megújítását a Budapesti Közlekedési Központ, közölte a vállalat. Közleményük szerint a BKK 2026-ban megújítja a személytaxi szolgáltatás felügyeleti rendszerét az utasok és a tisztességes vállalkozók érdekeinek védelmében. Az év elején indult intézkedés sorozat célja, hogy kiszorítsa a piacról az utasokat is megkárosító taxis hiénákat, illetve átláthatóbb, egyszerűbb adminisztráció kapcsolódjon a személytaxi szolgáltatáshoz. Kigyulladt és teljesen lángba borult egy autó Budapesten. A 12. kerületben a Tusnádi utcában csaptak fel a lángok szombaton, miután kigyulladt egy személygépkocsi. A tűz rövid idő alatt elharapózott és a jármű teljes terjedelmében égett, ezért gyors tűzoltói beavatkozásra volt szükség. A helyszínre a rózsadombi önkéntes tűzoltók vonultak ki, akik gyorsan megkezdték az oltási munkálatokat. A beavatkozás eredményeként egy vízsugár segítségével sikerült megfékezniük a lángokat, így megakadályozták, hogy a tűz tovább terjedjen. Súlyos betegség következtében életének 57. évében meghalt Szolnoki Péter, a Bombon énekese, jelentette be az együttes vasárnap reggel a Facebookon. Megkérünk minden kedves rajongót, ismerőst, barátot és a sajtó munkatársait, hogy tiszteljék a család és a Bombon zenekar mély gyászát ezekben a nehéz napokban, és részvétnyilvánításukat a közösségi oldalakon fejezzék ki. Az űr, amely most keletkezett, nem fejezhető ki szavakban, a fájdalom mérhetetlen a szívünkben, tették hozzá a rövid közleményben. A zenekarral olyan közönség kedvenc dalokkal rukkoltak elő, mint a Valami Amerika, a Holnaptól, vagy éppen a Köszönöm, hogy vagy nekem. Emellett meg annyi rajzfilmben ő énekelte a főcím és betét dalt, de szinkron szerepeket is vállalt. Az északnyugat felül érkező felhők, valamint a helyben képződő gomoly felhők mellett ismét általában sok napsütésre van kilátás. A nagy területen megélénkülő északnyugati szelet helyenként erős lökések kísérhetik. A legmagasabb nappali hőmérséklet többnyire 26 és 31 fok között várható.
14: Lezárták ma 18 óráig a 4. kerületben a Pozsonyi utcában a befelé az egyenesen haladó középső és a Tél utcába balra kanyarodó sávot elektromos közműjavítása miatt. Sávlezárásra készüljenek hétvégén az M5-ös autópálya fővárosi szakaszán, mindkét irányban a Hoffer Albert utca és a Szent Lőrinci út között burkolatjavítás miatt. Hétvégén napközben szintén a 4. kerületben a Fóti úton a Váci út felé a Fiumei út közelében sávlezárásra készülnek, hogy egy rövidebb szakaszon, mert itt útburkolatot javítanak. Hétvégén a H8-as sév Szent Jakab Mogyoró-Szilas-liget és Kerepes állomáson mindkét irányban a Gödöllő irányú vágányon közlekedik karbantartás miatt. Hétköznapokon 17 órától másnap hajnali 5 óráig, valamint hétvégére lezárták a pesti alsó rakpartot az Erzsébet híd és a Margit híd között, mert átadták a gyalogos és kerékpáros forgalomnak. Tart a felújítás még a Mester utcában a 9. kerületben, ezért egyirányították a Lehossék utcától a Haller utcáig. A Haller utca és az Angyal utca között a forgalmat szakaszosan a villamos sínekre terelik. Útszüket nehezíti a közlekedést a Várkert rakparton, a Fátyol utcánál, illetve a Hegyalja úton befelé a Sánc utca előtt csatornajavítás miatt jó utat.
15: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Most indul egy újabb óra. A legnagyobb slágerek változatosan.
14: 10 óra után pár perccel jó hétvégét és jó pihenést kívánok mindenkinek. Ebben az órában is a legnagyobb slágerek közül válogatunk. Itt lesz majd Bruno Mars, jön még nálunk Kameo is, elsőként pedig Outkast és a Hey Ya Soul. Tartsanak velem ebben az órában is, számítok önökre, én Csága Attila vagyok.

Ez volt nálunk Whitney Houston és Clean Bandit közösen Harvey Lionel szólt itt a Sláger hétvégében, jó pihenést, és újabb jegy- és bérletautomatákkal találkozhatnak itt a fővárosban. Újabb 5 forgalmas csomópontban helyezte el őket a BKK július elejétől a Móricz Zsigmond körtéren, a Corvin negyednél, a Városmajornál, az Asztóriánál és a Ferenciek terén is működnek az új készülékek. A BKK szerint a korszerű automaták gyorsabb működést, könnyebb kezelhetőséget és akadálymentes használatot biztosítanak, a látássérülteket hangos navigáció segíti. A teljes automata hálózat megújítása várhatóan őszre fejeződik be, ezt követően több mint 300 korszerű jegy- és bérletautomata áll majd az utasok rendelkezésére. Én már láttam ezeket a nagy kijelzős készülékeket, és tényleg nagyon jól néznek, és nagyon ergonomikusak, és könnyen kezelhetőek, úgyhogy ha éppenséggel bérletvásárlást kell majd megejteniük, akkor mindenféleképpen próbálok ki, hogy teltik ezeket a készülékeket. Kamaj és a World Up pedig már is érkezik itt a Sláger hétvégén.

0: Ez volt Szomborítás Sláger FM-en, jó pihenést kívánok mindenkinek. Kinek mi lesz a vasárnapi programja, merre mennek, mit csinálnak, akár ezt is megírhatják nekem mondjuk SMS-ben. A hívható számunk 06 30 30 95 8-as. Jelentősen megváltozott ugye az éjszaka járatok közlekedése Budapesten és a környező településeken, a főváros és az agglomeráció számos területe egyszerűbben és gyorsabban lett megközelíthető, több belvárosból távolabb eső terület is közvetlen átszállásmentes kapcsolatot kapott, úgyhogy ez szuper hír. De ami a közlekedést illeti, mindjárt mondom a részletes infokat is, valamint ejtsünk egy pár szót most az időjárásról is itt a Sláger FM-en. A mai nap folyamán mindenhol számíthatunk hosszabb, naposabb időszakokra, de egy gyenge hidegfront hatására időnként erőteljesebb lesz a gomoly felhőképződés, és helyenként zápor, zivatar is kialakulhat, erre északkeleten és keleten van a legnagyobb esély. Most nagyjából 10 és 18 fokot mérhetünk, majd a legmagasabb hőmérséklet pedig 22 és 32 fok között alakul majd. Lezárták ma 18 óráig a 4. kerületben a Pozsonyi utcában a befelé az egyenesen haladó középső és a Tél utcába balra kanyarodó sávot elektromos közműjavítása miatt. Sávlezárásra készüljenek hétvégén az M5-ös autópálya fővárosi szakaszán, mindkét irányban a Hoffer Albert utca és a Szent Lőrinci út között burkolatjavítás miatt. Hétvégén napközben szintén a 4. kerületben a Fóti úton a Váci út felé, a Fiumei út közelében sávlezárásra készülnek, egy rövidebb szakaszon, mert itt útburkolatot javítanak. Hétvégén a H8-as sév Szent Jakab Mogyoró-Szilassliget és Kerepes állomáson mindkét irányban a Gödöl irányú vágányon közlekedik karbantartás miatt. Hétköznapokon 17 órától másnap hajnali 5 óráig, valamint hétvégére lezárták a pesti alsórakpartot az Erzsébet híd és a Margit híd között, mert átadták a gyalogos és kerékpáros forgalomnak. Tart a felújítás még a Mester utcában a 9. kerületben, ezért egyirányították a Lehossék utcától a Haller utcáig. A Haller utca és az Angyal utca között a forgalmat szakaszosan a villamos sínekre terelik. Útszüket nehezíti a közlekedést a Várkert rakparton, a Fátyol utcánál, illetve a Hegyalja úton befelé a Sánc utca előtt csatornajavítás miatt jó utat.
1: A legnagyobb slágerek változatosan megszakít.

Érösszem, az ott is slágerre pörgette most fel a vasárnap délelőttünket itt a Sláger FM-en. Jó pihenést kívánok mindenkinek, déltől majd érkezik a Sláger hétvége délutáni felvonása Karakas Balázs, úgyhogy figyeljenek és füleljenek bennünket a hétvége folyamán, illetve délután is folyamatosan. Itt a Slágeren pedig majd meghallgatjuk a legfontosabb híreket, valamint szétnézzünk a utakon is, ha pedig lenne friss közlekedési információk, azt várom SMS-ben 0630 30 30 95 8-as. Kompakt diszkó és a Hősök közösen minden rendben, pedig jön az óra zárásra, kint itt a Slágeren. Én Csák Attila vagyok, számítok önökre a következő órában is, tartsanak velem!

Ez a Sláger FM. A legnagyobb slágerek változatosan.

0: legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
1: Az országgyűlés elfogadja az alaptörvény 17. módosítását, újra nyit a budapesti Uzsaki utcai kórház szülészete, rengeteg víz hiányzik a talajból Budapesten is. Ezek a Sláger FM hírei, Molnár Róbert vagyok. Hétfőn az országgyűlés elfogadja az alaptörvény 17. módosítását. A köztársasági elnöknek 5 napja lesz, hogy aláírja azt. Ha nem teszi meg, akkor megindítható ellene a megfosztási eljárás, írt a szombaton Facebook oldalán Magyar Péter miniszterelnök. Az országgyűlés nyári rendkívüli ülésezésének folytatását, újabb összehívását a miniszterelnökséget vezető Ruf Bálint szerdán kezdeményezte. A miniszter azt írta, hogy a rendkívüli ülés megtartása az alaptörvény 17. módosításáról szóló javaslat mielőbbi megtárgyalása és elfogadása érdekében szükséges. Indoklása szerint a döntés elhalasztása késleltetni a tervezett alkotmányos és intézményi változások végrehajtását, valamint az azokhoz kapcsolódó jogalkotási feladatok megkezdését. A módosítás elfogadásával a hivatalban lévő köztársasági elnök megbízatása megszűnik. Várhatóan július 20-ától fog a megszokott módon üzemelni a budapesti Uzsoki utcai kórház szülészete. Erről az intézmény adott tájékoztatást közösségi oldalán. Mint írták, bíznak abban, hogy semmi sem jön közbe, sőt esetleg arra is remény van, hogy már korábban, akár a jövő hét végén is fogadhatják a várandósokat. A kórházban a szülészeti ellátás a légtechnikai berendezés hibája miatt állt le. Korábban azt közölték, hogy a császárműtő légtechnikájában van zavar, amelynek elhárításán hetek óta dolgoznak. A légcsere azonban továbbra sem megoldott, hiába kaptak már új hűtőberendezést is. Rengeteg víz hiányzik a talajból Budapesten és hazánk túlnyomó részén kritikusan száraz a talaj. A nedvesség tartalma a növények által hasznosítható vízmennyiség 30%-át sem éri el. A felső 1 méteres rétegből az ország egy kis részét leszámítva, mindenhol több mint 100 mm-t meghaladó mennyiség hiányzik a telítettséghez képest. Ennyire augusztus közepén végén szokott elfogyni a nedvesség a talajból, összegezte a tragikus helyzetet a Hungaromet legújabb agrometeorológiai elemzése. A tragikus helyzet nem költői túlzás. Budapesten és a Balaton déli részén 140, az Alföldön 150, Szeged környékén már 168 mm hiányzik a talaj felső 1 méteres rétegéből. Július 20-áig karbantartási és felújítási munkát végez a MÁV Rákospalota Újpest állomáson. Emiatt több ponton módosul a menetrend a Budapest-Vác-Szob vonalon, közölte a vasúttársaság. A szombaton kezdődött felújítás egy országos váltócsere program első állomása. Mint írták, Rákospalota Újpest vasútállomás egyik váltóját cserélik, és mintegy 120 méternyi vágányt építenek át, amelyhez nagyjából 240 tonnányi zúzott követ mozgatnak meg. Emellett 200 vasbeton aljat és hosszú síneket is cserélnek. A felső vezetékhálózat karbantartását éjszaka végzik, július 12-től 19-éig. Július 13-ától várhatóan július 24-éig burkolatfelújítást végeznek a második kerületi Nagyrét utcában, közölte a BKK. A munkák miatt az utcát a Határ utcától az Ördögárok utca felé egyirányosítják. Az autósoknak a Mária-Remetei út, a Hidegkúti út, a Hűvösvölgyi út és a Nagykovácsi út felé érdemes kerülniük. Az északnyugat felül érkező felhők, valamint a helyben képződő gomoly felhők mellett ismét általában sok napsütésre van kilátás. A nagy területen megélénkülő északnyugati szelet helyenként erős lökések kísérhetik. A legmagasabb nappali hőmérséklet többnyire 26 és 31 fok között várható.
2: A mai napon üzemkezdettől délig az M2-es metró helyett az Őrs vezértere és a DeFerenc tér között pótlóbusz közlekedik karbantartás miatt. A 9-es autóbusz, illetve a 72-es trolibusz Kőbánya alsó vasútállomás és az Orci tér felé a Kiskörúton, a közúton közlekedik és megáll a 914-es éjszakajárat Asztória megállójában. Tart a villamospálya karbantartása a Hungária körúton a Salgótarjáni utcánál, mától a Rákóczi híd felé lezertek a két külső sávot, sávelhúzással a két belső sáv járható, itt torlódásra számítsanak napközben. Hétfőtől a 11. kerületben a Fehérvári úton lezerjek a Hausmann-Alajos utcai villamos átjárót és ugyanott befelé vezető belső sávot is felújítás miatt. A Csurgói út előtt kifelé és a Temesvári utca előtt befelé a belső sávot szintén lezerják a villamospótló autóbuszok közlekedésének segítése miatt. A 15. kerületben a Szerencs utcát is lezárták az Elem utca és a Pázmány Péter utca között távhővezeték javítása miatt egészen 16 óráig. Vezessenek óvatosan, jó utat mindenkinek!
0: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most indul egy újabb óra. A legnagyobb slágerek változatosan.
2: 11 óra után indítunk már is egy újabb órát, ebben az órában is a legnagyobb slágerek közül válogatunk. Jön majd nálunk Dua Lipa, itt lesz még Sam Smith is, most pedig elsőként Kamrad és a Be Mine, szól én Csáka Attila vagyok. Számítok önökre ebben az órában is, tartsanak velem, jó pihenést!

Ariana Grande és a We Could Be Friends szólt itt a Sláger FM-en. Jó hétvégét és jó pihenést mindenkinek. Módosul a menetrend a Budapest-Vác-Szob vonalon, érdemes indulás előtt tájékozódni. Július 20-ai karbantartás és felújítási munkákat végez a MÁV Rákospalota-Újpest állomáson, emiatt több ponton módosul a menetrend a Budapest-Vác-Szob vonalon, tájékoztatta a vasúttársaság közleményben az MTI-t. A szombaton kezdődött felújítás egy országos váltócsere program első állomása. Mint írták, Rákospalota-Újpest vasútállomás egyik váltóját cserélik, és mint egy 120 méternyi vágánt építenek át, amihez nagyjából 240 tonnányi zúzatkövet is mozgatnak majd meg, emellett 200 vasbetonajat és hosszú sineket is cserélnek, úgyhogy tart a karbantartás, indulás előtt mindenféleképpen tájékozódjanak. Bonnie Tyler és a Holding Out for Hero pedig már is érkezik itt a Sláger FM-en most.

0: Jó hétvégét, ez volt Charlie Puff és az Attention szólt itt a Sláger hétvégében. Kinek ki mi lesz a mai programja, merre mennek, mit csinálnak, akár ezt is megírhatják nekem mondjuk SMS-ben 0630 30 30 95 8-as. A hívható számunk, lezárták a külső sávot a harmadik kerületben a Bécsi úton befelé, a Pomázi út előtt egy hosszabb szakaszon elektromos közműépítése miatt. És hogy mi a helyzet az utakon, részletesen már is mondom a legfontosabb tudnivalókat, de előtte ejtsünk egy pár szót az időjárásról. A mai nap folyamán mindenhol számíthatunk hosszabb, naposabb időszakokra, de egy gyenge hidegfront hatására időnként erőteljesebb lesz a gomoly felhő képződés, és helyenként zápor, zivatar is kialakulhat, erre északkeleten és keleten van a legnagyobb esély. Most nagyjából 10 és 18 fokot mérhetünk, majd a legmagasabb hőmérséklet pedig 22 és 32 fok között alakul majd. A mai napon üzemkezdettől délig az M2-es metró helyett az Őrs vezértere és a DeFerenc tér között pótlóbusz közlekedik karbantartás miatt. A 9-es autóbusz, illetve a 72-es trolibusz Kőbánya alsó vasútállomás és az Orci tér felé a Kiskörúton, a közúton közlekedik és megáll a 914-es éjszakajárat Asztória megállójában. Tart a villamospálya karbantartása a Hungária körúton a Salgótarjáni utcánál, mától a Rákóczi híd felé lezertek a két külső sávot, sávelhúzással a két belső sáv járható, itt torlódásra számítsanak napközben. Hétfőtől a 11. kerületben a Fehérvári úton lezerjek a Hausmann Alajos utcai villamos átjárót és ugyanott befelé vezető belső sávot is felújítás miatt. A Csurgolyi út előtt kifelé és a Temesvári utca előtt befelé a belső sávot szintén lezerják a villamospótló autóbuszok közlekedéseinek segítése miatt. A 15. kerületben a Szerencs utcát is lezárták az Elem utca és a Pázmány Péter utca között távhővezeték javítása miatt egészen 16 óráig. Vezessenek óvatosan, jó utat mindenkinek!
1: A legnagyobb slágerek változatosan, megszakítás nélkül. Ez a Sláger FM. Minden, amit szeretünk.

0: Ez a Sláger FM a legnagyobb slágerekkel változatosan. Vasárnap dél lesz nem sokára, úgyhogy érkezik a Sláger hétvége délutáni felvonása Karakas Balázsal is, játékkal is ennyit megsugok. Hello, hello, műság.
1: Így igaz, egy olyan úriembernek a koncertjére lehet majd páros belépőt nyerni a délutáni órákban, aki egy nagyon-nagyon nagy sztár, és például énekelte azt is, hogy Kiss from Rose.
0: Hát más, mint mindegy. Hogy elmondod.
1: Majd elmondom.
0: Igen, többet nem akarok spoilerezni, úgyhogy akkor jó munkát a délutáni órákra, és maradjanak velünk.
1: Köszi, Attis, jó pihit.
0: Köszönöm szépen.
1: Jövő héten találkozunk.
0: Bizonyám, a viszonthallásra.

0: Hey. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Igen, a munkahelyen is.
1: Ha megkeresik telefonon vagy online,
2: kérjük mondja el. Sláger FM.
1: Köszönjük.
3: Mobi visszatér Budapestre. Az elektronikus zene úttörője augusztus 1-én a Budapest Park színpadán. Ikonikus slágerek, felejthetetlen élmény. Ne maradj le! Mobi a Budapest Parkban augusztus 1-én. Jegyek már kaphatók a budapestpark.hu és a fankult.hu oldalakon.
4: Tankolj az Osan benzinkutakon. Az Osannál bizalomkártyával a 95-ös benzin literenként csak 549 forint, a dízel pedig csak 579 forint. Használd az Osan applikációban elérhető kupont és tankolj most kedvező áron. Tudsz ennél jobbat? Részletek osan.hu/tankolj nálunk.
5: Mozizz és nasizz a Cinema Cityben, hogy nyerhess! Költéseid most popcorn pontokat érnek, amiket garantált mozis ajándékokra válthatsz be. De megnyerheted a fődíjak egyikét. Egy stílusos Ford Kumát, hogy minden utazásod premier legyen, egy Diego ajándékkártyát 1 000 000 forint értékben, vagy egy Philips szépségápolási ajándékcsomagot. Részletek mitnyertem.cinemacity.hu.
6: Mit adjunk Csabiéknak NASZ ajándékba?
7: Az egyik szamuráj kardomat.
6: Nem már, NASZ ajándékba?
7: Igazad van. Rágravíroztatjuk, hogy szeretettel.
8: Ha egy teljesen egyedi és maradandó NASZ ajándékot szeretnél adni, akkor a 3D gravírozás remek választás. Egy kedves üzenet a boros üvegre, vagy a fabortartó dobozra lézergravírozva, vagy a párfénykép egy üveglapon. NASZ ajándékban is otthon. GravírExpress.hu.

0: Passzív jövedelemre vágysz? Chocolate Brown Solarium Franchise. Ledes készülékek, fényterápia, ultra high-tech barnulás, a hagyományos szolárium üzemeltetés töredékéért. Kiváló befektetés, passzív jövedelem, kedvező bérletkonstrukciók. www.ledsoli.hu.
1: Kult, szín, tér. 10 este, 10 előadás. 10 különleges élmény Keszthelyen, a Festetics Kastély parkjában július 17-től 26-ig. Jegyek a jegyszeregy.hu-n, a Balaton Színházban vagy a helyszínen. Ha nyár és Balaton, akkor kult, szín, tér.
2: A Spundbot fedélzetén a nyár egyik legjobb találkozóhelye vár a Duna felett. Munka után a kollégákkal, este a barátokkal vagy vacsora kettesben. Délutántól lunch ritmusok, este élő zenei pillanatok, naplemente és Budapest fényei várnak a fedélzeten. Minden este más ritmus, minden este Spoon. Szerelembe ejtünk Budapesttel. Asztalfoglalás spoonboat.hu.
3: Sláger FM. A legnagyobb slágerek. Változatosan.
4: A reklám után.
3: A legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
5: A Szahara miatt dőltek a meleg rekordok, Budapesten takarékosabbra állították a dunai kutakat. Markolóval szedtek szét egy illegális horgászházat a Tiszatavon. A hírekkel Molnár Róbert köszönti Önöket. Sok szempontból sajátos időjárási körülmények között alakult ki a június végi európai rekordokat döntögető hőhullám, közölte a Hungaroment ZRT a jelenség hátteréről készített tanulmányban honlapján. Azt írták, június közepén már megfigyelhető volt a Nyugat-Szaharában, valamint az Arab-félsziget és Irán térségében kialakult forró zóna, és mindkét térségből a forró levegő nyugat felé indult. Az arábiai légtömeg mozgása azonban gyorsabb volt, mint a nyugat-szaharai légtömeg, így utolérte azt, és Nyugat-Afrikában egy különösen erős meleg mag jött létre. Eközben Marokkó térségében kialakult egy sekély ciklon, ami a szaharai forró légtömeg egy részét június 16-án Európa felé térítette el. Ebben az időszakban dőlt meg az országos és a fővárosi meleg rekord is. Az alacsony Duna vízállás miatt több parti szűrési kutat is takarékosabb üzemre állított a fővárosi vízművek, írja a HVG. A társaság szerint ilyenkor kevesebb víz jut a kutakhoz, ezért ügyelni kell arra, hogy ne terheljék túl a kisebb vízadó képességűeket. A vízművek hangsúlyozta, a helyzet jelenleg nem kritikus, és Budapest vízellátása biztosított. A víz minősége alacsony vízállásnál sem romlik. A termelést szükség esetén más kutakra csoportosítják át, a leginkább terhelt kutakat pedig időszakosan leállítják. Markolóval szedtek szét egy illegális horgászházat a Tiszatavon. A Tiszató Abátszalóki öblében található szigeten saját horgászparadicsomot hozott létre valaki, faházzal és stéggel. A pompás kis építményre még április végén figyeltek fel a vízügy munkatársai. A hatóságok minden lehetséges eszközzel próbálták felkutatni a tulajdonost, hogy megkérjék, legyen olyan szíves és bontsa el az építményt. Nem jártak sikerrel. A vízügy így kénytelen volt egy markolóval szétszedni a horgászházat stégestől minden estől, mivel az illegális építmények vízfolyási akadályt jelentenek. Július 23-a és 26-a között ismét megtelik élettel a 15. kerületi Nemzedékek Parkja, ahol 4 estén át változatos szabadtéri kulturális programok várják a látogatókat. A palotai nyári játékok koncerttel, színházzal, zenés vígjátékkal és ismert slágerekkel kínál kellemes nyáresti kikapcsolódást, ráadásul minden program ingyenesen látogatható. Az idei programsorozatot a 100 tagú cigány zenekar kamarazenekarának koncertje nyitja, ezt követi Csányi Sándor nagy sikerű egyszemély vígjátéka, hogyan értsük félre a nőket. Szombaton az Abba Show idézi meg a legendás együttes legismertebb dalait, míg vasárnap az Én és a kisöcsém című zenés vígjáték zárja a 4 napos rendezvényt. Meghalt egy 17 éves fiú, egy 16 éves lány pedig életveszélyes égési sérülésekkel került kórházba, miután felmásztak egy vasúti vagon tetejére Budapesten. A két fiatal pénteken este Budafok 3-os állomáson vette semmibe a jelzéseket, amelyek szigorúan tiltják a vonatszerelvények megmászását. Az RTL híradója szerint egy arra haladó vonatból az utasok pont látták, hogy egy ember ég a vagon tetején, a kiérkező mentők a fiú már nem tudtak segíteni, olyan súlyos égési sérüléseket szenvedett. A lány életveszélyes állapotban szállították kórházba. Az északnyugat felül érkező felhők, valamint a helyben képződő gomoly felhők mellett ismét általában sok napsütésre van kilátás. A nagy területen megélénkülő északnyugati szelet helyenként erős lökések kísérhetik. A legmagasabb nappali hőmérséklet többnyire 26 és 31 fok között várható.
6: Jó utat, már is hozom a friss közlekedési információkat itt a Sláger FM-en. Élénk forgalommal találkozhatnak az M3-as fővárosi szakaszán mindkét irányban. Sokan vannak az Andrássy úton, az Erzsébet tér előtt, a Rákóczi úton mindkét irányban a Blaha-Lujza tér előtt. Több az autós a Széll Kálmán tér és a Baross tér környékén, valamint a Hungária körgyűrűn is a nagyobb csomópontok környékén. Számíthatnak továbbá még arra, hogy le van zárva ma este 6 óráig a 4. kerületi Pozsonyi utcában befelé az egyenesen haladó középső és a Tér utcába balra kanyarodó sáv elektromos közműjavítás miatt. Sávlezárásra készülhetnek az M5-ös fővárosi szakaszán mindkét irányban a Hoffer Albert utca és a Szent Lőrinci út között burkolatjavítás miatt. A mai napon a 4. kerületi Fóti úton a Váci út felé a Fiumei út közelében sávlezárásra lehet számítani egy rövid szakaszon, mert javítják az útburkolatot. Tudjanak róla, hogy tart a felújítás a 9. kerületi Mester utcában, egyirányúsították a Lenhossék utcától a Haller utcáig. A Haller utca és az Angyal utca között a forgalmat szakaszosan a villamos sínekre terelik. Jó utat kívánok, és vigyázzunk egymásra!
7: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most indul egy újabb óra. A legnagyobb slágerek változatosan.
6: Délelmúlt, jó étvágyat a vasárnapi ebédhez. Elő a stúdióban már Karakas Balázs, maradok egészen este 6-ig, és hozom a hasznos információkat, a program lehetőségeket, játszunk, és persze közben szólnak a legnagyobbak. Joan Osborne hamarosan, előtte pedig Vance Joy indít, itt a Riptide.

Hol a Dirty Dancing zenéje, Bill Medley, The Time of My Life. Itt a Sláger FM a hétvégén is a legnagyobb slágerekkel, azokkal, amikkel mondjuk vasárnap így az ebédidőben is tökéletesen és kellemesen el lehet lazulni. Közben nézzük a legizgalmasabb programokat, képzeljék el, Anna Léma címmel nyílt kiállítás a Magyar Építőművészek Szövetségében. Egyébként ez egészen július 14-éig látogatható. Ez az emlékezés folyamatát vizsgálja a szolográfia eszközeivel. A 8 kiállító összesen 64 lyukkamerával készített felvételei a fényhatására folyamatosan változnak, így a kiállított művek az emlékezetünkhöz hasonlóan állandóan átalakulásban vannak. A különlegesség, hogy nincs két egyforma látogatói élmény. A képek a kiállítás teljes időtartama alatt módosulnak, ezért még hogyha másnap megyünk, teljesen más fogunk már látni. Mindez ingyenesen látogatható, úgyhogy kívánom, hogy érezzék jól magukat. Nálunk pedig a folytatásban itt vannak a debreceni rockerek. Ők már a Tankcsapda. Ülj le mellém! Ne hagyd,

0: Ó, a legendás Eurodance című egyik. Igaz, egy kiváló csapata, a La Bouche és a Sweet Dreams. Itt a Sláger FM szólnak azok a zenék, amikkel igazán lendületben maradhatunk. A következőkben például Cyndi Lauper, aki megénekli, hogy a lányok csak szórakozni akarnak, de még előtte az ír énekes Dermot Kennedy is hozza a tőle megszokott stílust. Ja, majd a Kiss Me, na de ezt megelőzendőleg aktuális információk. Budapesten most épp 26 fokot mutatnak a hőmérők, egészen erősen felhős az ég, úgyhogy arra érdemes készülni, hogy picit szomorkásabb az időjárás. Egy gyenge hidegfront hatására a napsütést gyakrabban zavarhatják ma gomoly felhők Pest megyében, helyenként akár futó zápor is kialakulhat. Sokfelé lesz élénk, erős az északnyugati szél. Nem lesz meleg, 26-27 fok lesz a csúcsérték ma. Holnap sok napsütésre számíthatunk, jelentős csapadék sehol sem várható, csupán elvétve alakulhat ki egy-egy gyenge futó zápor. Holnap hajnalban a fővárosban 18, napközben pedig már akár 29 fok is lehet. Jó utat, balesetmentes közlekedést kívánok! Balesetben sérült gépjármű vesztegel a Közraktár utcában, befelé a Bakács utcánál a belső sávban, úgyhogy legyenek figyelmesek azon a szakaszon. Egy baleset történt az M7-es autópályán is a Letenye felé vezető oldalon Martonvásár közelében, a 30-as kilométernél számíthatnak forgalmi korlátozásra. Élénk a forgalom az M3-as fővárosi szakaszán mindkét irányban, sokan vannak az Andrássy úton az Erzsébet tér előtt, a Rákóczi úton mindkét irányban a Blaha Lujza tér előtt, a Szélkálmán tér és a Baross tér környékén, valamint a Hungária körúton is a nagyobb csomópontok környékén. Útszűkület nehezíti a haladást a Várkert rakparton a Fátyol utcánál, illetve a Hegyalja úton befelé a Sánc utca előtt csatornajavítás miatt. Lezárták a külső sávot a harmadik kerületben a Bécsi úton, befelé a Pomázi út előtt egy hosszabb szakaszon elektromos közműépítés miatt. Tart a felújítás a hatodik kerületi Szondi utcában, lezárták az Ötvös utcai kereszteződést, így az Ötvös utca az Aradi utca felől Zsák utca lett. A Szondi utca, a Csengeri utca és a Terész körút között továbbra sem járható.
1: A legnagyobb slágerek változatosan, megszakítás nélkül. A legnagyobb slágerek változatosan.

A csodás Cyndi Lauper, Girls Just Want to Have Fun, ez a Sláger FM a legnagyobb slágerekkel változatosan, 3/4-1 magasságában járunk, és sajnos nagyon-nagyon sokan hallhatták már a hírt, hogy elhunyt Szolnoki Péter a Bombon énekese súlyos betegség következtében, életének 57. életévében. Az előadó 8 évesen kezdett el fuvolázni, később zenekarokban játszott, énekelt és basszusgitározott is, és mint tudjuk, Török Tamással megalapította a Bombont, amivel nagyon nagy magyar zenéket adott, például a Valamely Amerika című film betétdala is ismerős lehet, vagy éppen a most következő felvétel, hiszen ez is egy nagy Bombon dal volt. Ez már a Bújj hozzám, ezzel emlékezünk Szolnoki Péterre.

0: Ó, a mexikói gitárvirtuóz, Santana és a Maria Maria. Csodaszép hétvégét kívánok a Sláger FM-mel. Nem sokára Justin Bieber is beköszön hozzánk, de közben ne felejtjék el, hogy itt a koncertélmények nyara a Sláger FM-en elvisszük a legmenőbb sztárok budapesti koncertjére. Csak mondom, hogy következőnek Szildalát kell majd keresni. Ha hallják, hívjanok harmadikként a 0630303095-8-as számunkon, hiszen a harmadik telefonáló bekerül a játékba, és van lehetősége versenybe szállni a páros belépőért, jelen esetben Szil budapesti koncertjére. A folytatásban pedig egy ember, aki gyakorlatilag a bulvár médiában lett kisgyermekből felnőtt férfi. Justin Bieber, tőle nagy kedvencünk a Ghost.
1: Egy újabb sláger. A Sláger FM-en. Minden, amit szeretünk. Sláger.

0: legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
1: Folytatódott az IKEA dolgozók sztrájkja, eltávolították Balogh Zoltán nevét egy budapesti emlékműről. A fővárosban fogtak el egy szökött foglyot. A Sláger FM híreivel Molnár Róbert köszönti Önöket. Szombaton délután is folytatódott az IKEA dolgozók sztrájkja, közölte Karsai Zoltán, a kereskedelmi alkalmazottak szakszervezetének elnöke. A szakszervezeti vezető felidézte, hogy csütörtökön és pénteken közel 300 munkavállaló vett részt a két-két és fél órás munkabeszüntetésben, amelyet a zárás előtti órákra időzítettek. A vállalat a menedzsment beforgatásával és diákmunkásokkal próbálta enyhíteni a helyzetet, tette hozzá. Mint mondta, az áruházak végig nyitva tartottak pénteken, csak a budaörsi áru kiadó zárt be idő előtt. Szombaton délután a munkabeszüntetésben a soroksári áruháznál 112, a budaörsi egységnél 57, az őrsvezér téren pedig 43 dolgozó vett részt. Eltávolították Balogh Zoltán nevét a budapesti reformáció emlékműről. Balogh Zoltán neve nem terheli tovább a reformátorok terét. Talán egy kerület nevében mondhatom, hogy köszönöm, írta szombaton délután Facebook posztjában Szabó Alexandra, a budapesti 16. kerületi országgyűlési képviselő. A Tisza képviselője képet is közzétett a reformátorok terén létesített reformáció emlékműről, amelyet a reformáció indulásának 500. évfordulójára emeltek még 2017-ben. Az ERT Törlei Mária szobrászművész által alkotott emlékmű közepén egy 3 méter átmérőjű kút található, amelyet Kávé János, Luther Márton és Bocskai István bronz szobrai vesznek körül. Új és sűrűbb éjszakai járatok közlekednek Budapest keleti agglomerációjában. Kistarcsa, Gödöllő, Pécel, Gyömrő és több más település is jobb kapcsolatot kapott a fővárossal. Budapest keleti agglomerációjában új éjszakai tömegközlekedési kapcsolatok indultak. A fejlesztéseknek köszönhetően több település, köztük Gödöllő, Pécel, Gyömrő és Vecsés is könnyebben érhető el a fővárosból az éjszaka során. Az új hálózat július 1-én lépett életbe. Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter pénteken Facebook oldalán közölte, az új hálózat célja, hogy valódi alternatívát és biztonságos, kiszámítható utazási lehetőséget kínáljon azoknak, akik az autó helyett a tömegközlekedést választják. A tatai Öregtó vízszintje 23 éve nem volt olyan alacsony, mint idén nyáron. Az elmúlt 30 napban csupán 3,7 mm csapadék hullott, ami nem bizonyult elegendőnek a pótlásra. A kemma.hu beszámolója szerint a tatai Öregtó is veszélybe került a hosszantartó aszály és csapadék hiány miatt. A tó vízszintje kritikusan alacsonyra csökkent, most 170 cm. A mostani vízállás melegebb napokon akár további 1-2 cm-rel csökkenhet, ami nagyjából 20 millió liter víznek felel meg. Elfogtak egy győrteleki férfit, aki fogolyszökés miatt szerepelt a rendőrség top 50-es körözési listáján. A rendőrség közlése szerint a 40 éves kábítószerkereskedelem miatt elítélt férfi bűnügyi felügyelet alatt állt, ezért nem hagyhatta volna el az otthonát engedély nélkül. Július 5-én azonban levágta magáról az elektronikus nyomkövetőt, majd elrejtőzött. A rendőrök rövid időn belül azonosítottak egy 8. kerületi lakást, ahol tartózkodott, és csütörtökön délelőtt elfogták. A férfit fogolyszökés és gyanújában hallgatták ki, őrizetbe vették és kezdeményezték letartóztatását. Az északnyugat felől érkező felhők, valamint a helyben képződő gomoly felhők mellett ismét általában sok napsütésre van kilátás. A nagy területen megélénkülő északnyugati szelet helyenként erős lökések kísérhetik. A legmagasabb nappali hőmérséklet többnyire 26 és 31 fok között várható.
2: És már is nézzük, mi újság az utakon. Baleset történt az M7-esen a Letenye felé vezető oldalon Martonvásár közelében. A 30-as kilométernél lezárták a belső sávot, a helyszínen is mögött már több mint 3 kilométeres torlódás alakult ki. Balesetben sérült gépjármű vesztek el a Közraktár utcában, befelé a Bakács utcánál a belső sávban. Élénk a forgalom az M3-as fővárosi szakaszán mindkét irányban, sokan vannak az Andrássy úton, az Erzsébet tér előtt, a Rákóczi úton mindkét irányban a Blaha Lujza tér előtt, a Szél-Kálmán tér és a Baros tér környe, környékén, illetve a Hungária körgyűrűn a nagyobb csomópontok közelében. A 22. kerületi Háros utcában a Széchenyi utcánál a forgalom egy sávon váltakozva halad csatornaépítés miatt. Szakaszosan lezárják a külső sávot a 11-es főút fővárosi szakaszán, a Városhatár és a Pünköst-Fürdő utca között. Kifelé naponta reggel 7-től délután 2-ig, befelé pedig naponta 10 és 16 óra között csatornajavítási munkálatok miatt. Lezárták a Soroksári úton kifelé a Rákóczi hídra kanyarodó sávot a vasúti híd átépítése miatt. A hídra a Lechner-Ödön fasorból lehet felhajtani.
0: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most indul egy újabb óra. A legnagyobb slágerek változatosan.
2: Hétvégén sem hagyjuk egyedül, jönnek a megfelelő lendületű felvételek. Halloween Karakas Balázs vagyok, Rosalén az örményországi énekesnő, itt lesz Ed Sheeran, a London Beat 90-es évekbeli klasszikusa, most viszont Katy Perry és a Teenager Álmok. Teenage Dream, hangerőt a slágerre! Sláger!

0: Ez szólt, amikor apának nem indult az autója. A két kazettással ezt vásoltuk egymásnak. És az első MP3 letöltéseim.
1: A 80-as, 90-es és már a 2000-es évek legnagyobb slágerei. Megszakítás nélkül. Sláger

Az örmény énekesnő Rosalind és a Snap. Jó hétvégét kívánok a Sláger FM-mel. Mindjárt egy igazi klasszikus a 80-as évek legelejéről, a Blondie amerikai csapat egyenesen New Yorkból érkezik hozzánk. A banda maga a 70-es évek közepén állt össze. Na de előtte mesélek arról, mi mindent csinálhatunk. Ugyanis július 25-én szombaton majd egy különleges programsorozat várja a manga és az anime rajongóit, valamint a japán kultúra iránt érdeklődőket a Néprajzi Múzeumban. Lesz itt kurátori tárlatvezetés, ukiyo-e fa metszet nyomtatás, kalligráfia, yukata próba, popkulturális előadások, videójátékok, japán dobkoncertek. Egyetlen eseményen keresztül fedezhetjük fel gyakorlatilag Japán vizuális kultúrájának hagyományos és kortárs oldalát. Mindez két hét múlva, tehát július 25-én szombaton a Magyar Néprajzi Múzeumban. Nálunk pedig a folytatásban egy New Yorki csapat, tehát azért a 70-es évek ott egészen másképp telt, mint például Magyarországon, vagy éppen úgy unblock Európában. Blondie, The Tide is High, itt a Slágerem.

0: Micsoda könnyed hangzás, Olivia Dean-től a So Easy to Fall in Love nálunk a Sláger FM-en. Hétvégén ilyen zenék szólnak, meg persze majd hamarosan Chapel Roan, az amerikai pop énekesnő érkezik, aki az elmúlt időszakban azért egészen szépen trendel, nem csak a social médiában, hanem persze a streaming listákon is. A Pink Pony Clubot hallgatjuk, na de előtte aktuális fontos információkkal jelentkezünk. Ma egy gyenge hidegfront halad át Budapest fölött, emiatt a hidegfrontra fokozottan érzékenyek körében fejfájás, görcsös panaszok, kopásos jellegű ízületi problémák fordulhatnak elő. Migrén, vérnyomás problémák, keringési gondok, szívpanaszok és szédülés is jelentkezhet. Néha megélénkül a szél, ez azt jelenti, hogy fokozódhatnak a fejfájásos panaszok, na meg ingerlékenység, nyugtalanság fordulhat elő. Viszont a napos időszakok nagyon jó hatással lehetnek a kedély állapotunkra, csak azt ne felejtsék el, hogy ha kisüt a nap, akkor bizony erős az UV-sugárzás. Egészen után négyig ez így is marad. És már is nézzük, mi újság az utakon. Baleset történt az M7-esen a Letenye felé vezető oldalon Martonvásár közelében. A 30-as kilométernél lezárták a belső sávot, a helyszínen is mögött már több mint 3 kilométeres torlódás alakult ki. Balesetben sérült gépjármű vesztek el a Közraktár utcában, befelé a Bakács utcánál a belső sávban. Élénk a forgalom az M3-as fővárosi szakaszán mindkét irányban, sokan vannak az Andrássy úton, az Erzsébet tér előtt, a Rákóczi úton mindkét irányban a Blaha-Lujza tér előtt, a Szélkálmán tér és a Baross tér kör, illetve a Hungária körgyűrűn a nagyobb csomópontok közelében. Számíthatnak továbbá még arra, hogy le van zárva ma este 6 óráig a 4. kerületi Pozsonyi utcában, befelé az egyenesen haladó középső és a Tér utcába balra kanyarodó sáv elektromos közműjavítás miatt. Sávlezárásra készülhetnek az M5-ös fővárosi szakaszán mindkét irányban a Hoffer Albert utca és a Szent Lőrinci út között burkolatjavítás miatt. A mai napon a 4. kerületi Fóti úton a Váci út felé a Fiumei út közelében sávlezárásra lehet számítani egy rövid szakaszon, mert javítják az útburkolatot.
1: A legnagyobb slágerek változatosan, megszakítás nélkül. Sláger. Sláger. Sláger FM. Minden. Minden, amit szeretünk.

0: Amikor nem mentem moviba, anyuékkal ezt hallgattuk otthon. Az első Walkmanem csak előre tudott tekerni. A Tini szerelmes éveim.
1: A 80-as, 90-es és már a 2000-es évek legnagyobb slágerei. Megszakítás nélkül. Sláger

0: About You Now, ők voltak a Sugar Babes itt a Sláger FM-en. Ne felejtjék, Zakatol továbbra is a koncertélmények nyara, és továbbra is megsúgom, hogy Szildalát kell keresni a Sláger FM-en. Ha őt hallják énekelni harmadikként, csörögjenek a 0630303095-80, és hogyha ügyesek, ott lehetnek Szil budapesti koncertjén. Mindezek mellett Jennifer Lopez érkezik, és valahogy így a vele kapcsolatosan elgondolkoztam azon, hogy milyen nehéz lehet a sztároknak, hogy nem lehet egyszerűen csak azt úgy megcsinálni, hogy fölkapok egy szürke pólót, meg egy valamilyen egyszerű farmer nadrágot, és abban megyek el vacsorázni. Ugyanis nem is olyan rég, például Jennifer Lopezzel kapcsolatban arról is hír volt, hogy milyen ruha kollekciót viselt, amikor Párizs egyik étterméből kilépett. Nagyon nehéz lehet amúgy, ha nem tud az ember csak úgy egy egyszerű emberként végigsétálni az utcán. De J-Lo nálunk énekel hamarosan, a David Guettával közös nagy felvétel a Save Me Tonight is hallható, előtte Rácz Gergő és Orsova Irénia 2020-as év dalával. Mostantól.
1: Biztos

Nekem ez a kis botlás valami egészen más. Ne akarj, ne remélj, ne hazudjál.

0: Sláger FM 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Valahol épp most kattintanak a megrendelem gombra. Valahol épp egy márka mellett döntenek. Vajon ez a te ajánlatod?
1: Különböző történetek, egy közönség. A rádiók hetente közel 6 millió főbevásárlót érnek el. Hirdess rádióban, ismerd meg a rádió erejét. Miért rádió.hu?

0: Mihaz! Biobubi. Környezetbarát tisztítószerek hulladékmentesen. Keresd őket a Rossmannban, vagy rendeld meg a biobubi.hu weboldalon. Biobubi.hu.
1: Hiszünk a különlegesben. Manzetti. Az öltönyök házában várja önt a modern elegancia. Az ország egyik legnagyobb öltönyválasztéka. Helyben igazítással. Öltönyök háza.
2: Adj új ritmust a vállalkozásodnak, és intézz egyszerűen céges pénzügyeidet a Raiffeisennel. Nyisd bárhonnan új ügyfélként vállalkozói számlát az abban, akár 140 ezer forint jóváírással. További részletek és feltételek a weboldalunkon, az üzletszabályzatokban és a kondíciós listában. Raiffeisen.hu. Vértezd fel magad a kibercsalásokkal szemben. Látogass el a kiberpajzs.hu honlapra. Emeld új szintre üzleted. Raiffeisen Bank. Váltsd velünk valóra.
3: Chocolate Brown Solarium, a piacvezető újdonság. Ledes készülékek, fényterápia, ultra high-tech barnulás, a hagyományos szolárium üzemeltetés töredékéért. Kiváló befektetés, passzív jövedelem, kedvező bérletkonstrukciók. www.ledsoli.hu.
4: Vajon ki az a hős, aki emberfeletti erővel rendelkezik, legyőz minden akadályt, hóban, sárban vagy izzasztó forróságban tör előre, aki előtt csak egyetlen cél lebeg, teljesíteni a küldetést.
5: Runner futár, az én hősöm.
4: Runner futár szolgálat. 061 20 30 100. Mert igenis szükség van hősökre. www.runnerkft.hu.
6: Drágám, most, hogy itt a nyár, mit szólnál hozzá?
7: Ha elmennénk a Premier Outletbe.
6: De hát honnan tudtad?
7: Hogy akár 70% kedvezménnyel shoppingolhatunk.
6: Irány a Premier Outlet árzuhanás.
8: Mit adjunk Csabieknak NASA ajándékba?
9: Az egyik szamuráj kardomat.
8: Oh, nem már, NASA ajándékba?
9: Ó, igazad van. Rágravíroztatjuk, hogy szeretettel.
10: Ha egy teljesen egyedi és maradandó NASA ajándékot szeretnél adni, akkor a 3D gravírozás remek választás. Egy kedves üzenet a boros üvegre, vagy a fabortartó dobozra lézergravírozva, vagy a párfényképe egy üveglapon. NASA ajándékban is otthon. gravirexpress.hu.
11: Ez a Sláger FM.
12: A reklám után.
11: Legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
13: Több száz katona tett esküt a Hősök terén. Marseille Európa legveszélyesebb városa, Budapest biztonságos. Megújult az Ecseri úti metróállomás feletti terület. Híreinket hallják, Molnár Róbert vagyok. Az altisztek jelentik a Magyar Honvédség gerincét, mondta a honvédelmi miniszter szombaton Budapesten a Hősök terén, a Magyar Honvédség altiszti akadémiáján végzett, csak nem 500 katona eskütételén. Ruszin Szendi Romulus beszédében kiemelte, az altiszti beosztás az egyik, ha nem a legfontosabb beosztás a Magyar Honvédségben. A nap végén ti és az általatok közvetlenül végzett irányított katonák végzik el a feladatot. A Magyar Honvédség akkor sikeres, ha ti jól végzitek a munkátokat, fogalmazott a miniszter az esküt tett katonákhoz szólva. Felhívta az altisztek figyelmét arra, jó katonák, de most vezetővé kell válniuk, és a továbbiakban nekik kell ösztönözniük az állományt. Marseille Európa legveszélyesebb városa, Budapest viszont az egyik legbiztonságosabb. A világ legnagyobb globális adatbázisa, a Numbeo rendszeresen összeállítja a kontinens bűnözési és biztonsági indexét, amely tiszta képet mutat arról, valójában mennyire biztonságosak az egyes metropoliszok. Budapest a rangsorban a 99. helyet szerezte meg a veszélyességi listán, ami azt jelenti, hogy Európa legbiztonságosabb városai közé tartozik. Érdekesség, hogy a legutóbbi felmérés alkalmával még a 94. helyen álltunk. A mostani 5 pozíciós javulás pedig azt mutatja, hogy a helyiek és a turisták biztonságérzete tovább erősödött. Teljesen megújult az Ecseri úti metróállomás feletti terület Ferencvárosban. Pénteken délután hivatalosan is átadták a Mester Árpád teret, amely az elmúlt évtizedek egyik legjelentősebb közterület fejlesztése a 9. kerületben. A zöld felület mintegy 35%-kal, közel 1100 négyzetméterrel bővült. A kivitelezés során több mint 70 fát, valamint 13 000 cserjét és évelő növényt ültettek el. Így a korábban sivár burkolt felületek helyét jóval több növényzet vette át. A tér került át a helyiek által jól ismert egykor Pest-Buda mozi előtt álló fókás szökőkút is. Azért nem nyitják ki idén a Külker Park nevű budai strandot, mert még nem döntött el a magyar állam tulajdonában álló Magyar Nemzeti Vagyonkezelő, hogy mit kezdjen a területtel. Tájékoztatták a Telexet. Állításuk szerint, amíg nem dolgozzák ki a terület hasznosítási koncepcióját, addig a strand rövid távú hasznosításáról sem tudnak dönteni. A budapesti második és 12. kerület határán fekvő, a Budakeszi útról nyíló Külker Park az idei szezonban több évtized után először nem nyitott ki. A strand hiánya főleg azért feltűnő és zavaró, mert idén három fontos budapesti fürdő, a Gellért, a Király és a Rác is zárva tart. Augusztus 1-től változnak a parkolási kedvezmények a 12. kerületben, írja az ittlakunk.hu. A módosítás szerint a gyermeket gondozó háztartások várakozási zónánként két gyermekszállítási parkolási hozzájárulást kaphatnak. Újdonság, hogy bölcsödébe, óvodába vagy általános iskolába járó gyermekek szállításához olyan szülő is kaphat engedélyt, aki nem kerületi lakos, ha az intézmény a kerületi várakozási övezetben működik. Egyszerűsödnek a karaktertévesztés miatt kiszabott póti törlésének szabályai, és bővülnek a méltányossági lehetőségek is. Az északnyugat felől érkező felhők, valamint a helyben képződő gomoly felhők mellett ismét általában sok napsütésre van kilátás. A nagy területen megélénkülő északnyugati szelet helyenként erős lökések kísérhetik. A legmagasabb nappali hőmérséklet többnyire 26 és 31 fok között várható.
14: Megszűnt a forgalmi akadály a Rákospatak utcában, ami korábban a Csömöri út közelében volt, úgyhogy arrafelé ismét teljes hosszúságban nyugodtan lehet autózni. Korábban arról szóltak a hírek, hogy az M3-as fővárosi szakaszán élénkebb azért a forgalom, úgyhogy ha arra indulnának, legyenek körültekintőbbek, de bizonyos szakaszokon a Rákóczi úton vagy éppen a Nagykörúton is több autóssal találkozhatunk. Mindenképpen érdemes arra számítani, hogy baleset történt korábban az M7-esen a Letenye felé vezető oldalon Martonvásár közelében. A 30-as kilométernél már megszűnt a korlátozás, de a kialakult torlódás csak lassan akar feloszlani, és még így is meghaladja az 5 kilométeres hosszúságot. Útszűkület nehezíti a haladást a Várkert rakparton a Fátyol utcánál, illetve a Hegyalja úton befelé a Sánc utca előtt csatornajavítás miatt. Lezárták a külső sávot a 3. kerületben a Bécsi úton befelé a Pomázi út előtt egy hosszabb szakaszon elektromos közműépítés miatt. Tart a felújítás a 6. kerületi Szondi utcában, lezárták az Ötvös utcai kereszteződést, így az Ötvös utca az Aradi utca felől Zsák utca lett. A Szondi utca, a Csengeri utca és a Terész körút között továbbra sem járható.
15: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most indul egy újabb óra. A legnagyobb slágerek változatosan.
14: Ne feledjék, zakatol a koncertélmények nyara a Sláger FM-en, és most egy Szildalt keresünk. Ha őt hallják énekelni harmadikként, hívjanak 0630 30 30 95 8, és lesz lehetőségük megnyerni a páros belépőt a Szil koncertjére. Most viszont Alex Warren énekel.
15: Napjainkban ez a sláger. Ez a sláger. Sláger FM. A legnagyobb slágerek változatosan.

A csodálatos Taylor Swift és az Anti-Hero. Köszönöm, hogy a Sláger FM-et hallgatják. Meg is háláljuk, hiszen itt a koncertélmények nyara. Szildalát kellett keresni, és most énekel Szil, úgyhogy ha most hívják harmadikként a 0630303095-8-as számot, akkor viszont be lehet kerülni a játékba, és ringba lehet szállni Szil koncertjére a páros belépőért. A művész úrtól most az egyik legnagyobb sikert, a Crazy-t játsszuk.

micsoda könnyed nyárias hangzás, persze Sabrina Carpenter ebben nagyon öt csillagos, tőle szólt a Tears, ez a Sláger FM vasárnap délután is, és bizony, megvan már a harmadik telefonálunk, aki jókor hívott, őt hamarosan visszacsörgetem, és játszani fogunk. Kiderül majd, hogy ki mehet Seal koncertjére másodmagával. Mindezek mellett azért foglalkozunk Budapest aktualitásaival. Nem most, picikét odébb lesz, de már lehet lélekben készülni, ugyanis augusztus végén, augusztus 29-én rendezik majd meg a Dunaátúszást, amely keretében a résztvevők a belváros szívében mintegy 500 méteres távon úszhatnak át Pestről Budára. A rajt a Corvinus Egyetem előtti rakpartnál lesz, míg a célterület a BME előtti versenyközpontban lesz kialakítva. A teljes hajózár mellett zajló esemény során az úszókra a Szabadsághíd látványa és a nagyjából 23 Celsius fokos vízhőmérséklet vár. Persze a részvétel előzetes nevezéshez kötött, és a szervezők legfeljebb 1000 indulót fogadnak, szóval ennek megfelelően érdemes tervezni a Dunaátúszásunkat.

augusztus 29-én lesz, szóval azért még van idő, bőven. Nálunk pedig van idő jó zenéket hallgatni, hiszen a legendás Nick Cash hozzá a 80-as évek egyik felejthetetlen ütemét. Itt a The Riddle, nálunk a Slágeren.

0: Dirty Fejhead, jó itt a Sláger FM-en. Megvan ugyebár a harmadik telefonálónk, aki, ha helyesen válaszol majd a kérdéseinkre, mehet másodmagával Szil budapesti koncertjére. Őt hamarosan vissza is csörgetem. Közben pedig énekel a lánybanda, akik egyszer a színpadon csillognak, máskor pedig démonvadászokként léteznek. A Hundrix és a Golden, na de még előtte nézzük aktuális információinkat. Ma egy gyenge hidegfronti hatás kínozza a szervezetünket, úgyhogy arra készüljenek, hogy lehetnek még itt meglepetések. Bár Budapestre már azért jelentős mértékű csapadékot nem ígér persze. Ahogy mondtam, meglepetések bármikor kialakulhatnak. Felhős napos időszakok váltják ma egymást a folytatásban. Holnap sok napsütésre készülhetünk a fővárosban. Jelentős csapadék nem várható, csak elvétve alakulhat ki egy-egy gyenge futózápor. Estére mindenütt csökken majd a felhőzet. Sokfelé élénk, helyenként erős széllökések lehetnek majd holnap Pest megyében. Lehet venni jobbra is, balra is, de arra lehet számítani, hogy az M3-as fővárosi szakaszán élénk a forgalom mindkét irányban. Többen lehetnek időszakosan az Andrássyn, a Rákóczi úton, a Szél-Kálmán tér és a Barostér környékén, illetve a nagyobb csomópontok környékén benne van a pakliban, hogy a Hungária körgyűrűn is erősebb lehet a forgalom. Ne feledjék, hogy erre a hétvégére is lezárták a pesti alsórakpartot az Erzsébet és a Margit hidak között, hiszen ismét a gyalogosoké a terep. A 22. kerületi Háros utcában a Széchenyi utcánál a forgalom egy sávon váltakozva halad a csatorna építés miatt. Szakaszosan lezárják a külső sávot a 11-es főút fővárosi szakaszán, a Városhatár és a Pünköst-Fürdő utca között. Kifelé naponta reggel 7-től délután 2-ig, befelé pedig naponta 10 és 16 óra között csatornajavítási munkálatok miatt. Lezárták a Soroksári úton kifelé a Rákóczi hídra kanyarodó sávot a vasúti híd átépítése miatt. A hídra a Lechner-Ödön fasorból lehet felhajtani. A 2-es és a 24-es villamosok közvágó híd végállomását áthelyezték a Rákóczi híd alatt kialakított ideiglenes megállóba.
1: A legnagyobb slágerek változatosan, megszakítás nélkül. A legnagyobb slágerek között a legújabbak is. Ez a Sláger FM. Minden, amit szeretünk.

0: Lola Yang és a dal, amiről ő maga azt mondta, hogy ez akár egy ADHD himnusz is lehetne. A Messzi szólt itt nálunk a Sláger FM-en. Picikét izgalmas az a mai délután, hol kisüt a nap, Budapesten hol elborul, de hát izgalmaktól mentes nem lehet az élet. Ugyebár játszottunk, a páros belépő volt a Tét, Szil budapesti koncertjére. Meg is van a harmadik telefonálunk, aki így játékba lendülhet. Éva velem a vonalban. Kedves Éva, melyik városból telefonálsz?
1: Budapest.
0: Na szuper, akkor valószínűleg nem is vagyunk egymástól olyan messze. Hanyadik kerület?
1: 9.
0: Szuper, akkor a 9. kerületbe küldök mindenféle energiát és drukkolok neked, ugyanis te lettél a harmadik telefonáló, ez már szerintem azért pozitívum.
1: Hát igen, de az mellett még nagyon izgulok.
0: Hát figyelj, nem kell olyan nagyon-nagyon, lesz 2 darab kérdésem, amikre, hogyha helyesen válaszolsz, akkor meg is lesz a páros belépő. Mit szólsz hozzá?
1: Izgulok, de remélem.
0: De nézzük, én azt mondom, hogy essünk neki. Figyelj, melyik előadóval készítette el Seal a Killer című dalt? Az A válasz szerint Adamski, a B szerint pedig Calvin Harris.
1: Első.
0: Tehát Adamski?
1: Adamski.
0: Bizony ám, úgyhogy gratulálok, az első kérdésre már helyesen válaszoltál. Jöhet a második?
1: Jöhet.
0: Mi a Sláger FM szlogenje?
1: Sláger FM a legnagyobb slágerek változata.
0: Bizony, gratulálok, megvan a páros belépő Szil budapesti koncertjére.
1: Úristen, el sem hiszem.
0: Na hát, akkor ez is megvan. Már is jobb a délután.
1: Hú, már jól kezdődik, mert egy kicsit elcsesződött a napunk, mert el szerettünk volna menni fürdőbe, de hát olyan idő van, hogy nem igazán tudtunk elindulni, meg nem ismerünk most már.
0: Ez valóban olyan, mint a rossz anyós, kiszámíthatatlan.
1: Igen. Hát a sajnos az időjárás ilyen.
0: Igen, de hát most le lehet még menni mondjuk a Pesti alsó rakpartra, ugye ez ilyenkor a gyalogosok, ott lehet sétálni egyet Margit szigetre, tehát annyi csodás hely van egyébként a fővárosban, ahol akár strandolás nélkül is elüthetjük az időnket.
1: Igen, azért megyünk, mert elkészültem, úgyhogy most már menni fogunk mindenféleképpen valahova.
0: Hát akkor muszáj, ha már ebben munka van. Éva, köszönöm szépen, hogy velünk játszottál, jó hétvégét kívánok neked. Mindjárt Lady Gaga és Bruno Mars is énekelni fog, előtte pedig itt a Viva Comet All Star, és ha zene szól, ezzel kívánok csodás hétvégét neked.
1: Neked is, szia.

0: legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
1: Gyenge szezonja lehet a hazai turizmusnak. Tovább csökkent az ingatlanok iránti kereslet Budapesten. Kigyulladt és lángba borult egy autó a fővárosban. A Sláger FM híreit hallják, Molnár Róbert vagyok. Várhatóan gyenge szezonja lesz a hazai turizmusnak. Gyengén alakult az előszezon és a szállodai előfoglalások száma alapján a július és az augusztus is hasonló képet mutat majd. Az már most látszik, hogy visszaesés lesz a 2025-ös év azonos időszakához képest, mondta a Magyar Vendéglátók Ipartestületének alelnöke. Körösi Zoltán kiemelte, a nyár azokban a régiókban az abszolút főszezon, ahol vízpartok, üdülőhelyek várják a pihenni vágyókat, míg például Budapesten, ahol ország szinten a legerősebb turizmus, a késő tavasz, a kora ősz vagy év vége, a két ünnep közötti időszak hagyományosan sokkal erősebb szokott lenni. A csökkenő vendégszám Budapestet is érinti, de a fővárosban azért nem akkora a visszaesés, mint például a Balatonnál. Júniusban országosan tovább csökkent az ingatlanok iránti kereslet, különösen Budapesten. Három területen nőtt csak az érdeklődés. A fiatal párok és az első lakásukat keresők nagyobb választékból válogathatnak. 2026. júniusában országosan 5%-kal csökkent az ingatlanpiaci kereslet májushoz képest, míg az előző év havi átlagához viszonyítva 24%-os volt a visszaesés. Budapesten különösen jelentős 44%-os csökkenést mértek, miközben három megyében nőtt az érdeklődés. Digitalizációval, kényelmesebb adminisztrációs csatornákkal, a vizsgálatok szigorításával és a taxisokkal egyeztetve folytatja a személytaxi felügyeleti rendszer megújítását a Budapesti Közlekedési Központ, közölte a vállalat. Közleményük szerint a BKK 2026-ban megújítja a személytaxi szolgáltatás felügyeleti rendszerét az utasok és a tisztességes vállalkozók érdekeinek védelmében. Az év elején indult intézkedés sorozat célja, hogy kiszorítsa a piacról az utasokat is megkárosító taxis hiénákat, illetve átláthatóbb, egyszerűbb adminisztráció kapcsolódjon a személytaxi szolgáltatáshoz. Kigyulladt és teljesen lángba borult egy autó Budapesten. A 12. kerületben a Tusnádi utcában csaptak fel a lángok szombaton, miután kigyulladt egy személygépkocsi. A tűz rövid idő alatt elharapózott és a jármű teljes terjedelmében égett, ezért gyors tűzoltói beavatkozásra volt szükség. A helyszínre a rózsadombi önkéntes tűzoltók vonultak ki, akik gyorsan megkezdték az oltási munkálatokat. A beavatkozás eredményeként egy vízsugár segítségével sikerült megfékezniük a lángokat, így megakadályozták, hogy tűz tovább terjedjen. Súlyos betegség következtében életének 57. évében meghalt Szolnoki Péter, a Bombon énekese, jelentette be az együttes vasárnap reggel a Facebookon. Megkérünk minden kedves rajongót, ismerőst, barátot és a sajtó munkatársait, hogy tiszteljék a család és a Bombon zenekar mély gyászát ezekben a nehéz napokban, és részvétnyilvánításukat a közösségi oldalakon fejezzék ki. Az űr, amely most keletkezett, nem fejezhető ki szavakban, a fájdalom mérhetetlen a szívünkben, tették hozzá a rövid közleményben. A zenekarral olyan közönségkedvenc dalokkal rukkoltak elő, mint a Valami Amerika, a Holnaptól, vagy éppen a Köszönöm, hogy vagy nekem. Emellett meg annyi rajzfilmben ő énekelte a főcím és betét dalt, de szinkron szerepeket is vállalt. Az északnyugat felül érkező felhők, valamint a helyben képződő gomoly felhők mellett ismét általában sok napsütésre van kilátás. A nagy területen megélénkülő északnyugati szelet helyenként erős lökések kísérhetik. A legmagasabb nappali hőmérséklet többnyire 26 és 31 fok között várható.
2: Friss közlekedési információkért is a Sláger FM-et érdemes hallgatni, 0630 30 30 95 8, ami telefonszámunk, itt tudnak szólni, hogyha bármi nemű érdekességet láttak útközben. Élénk továbbra is a forgalom az M3-as fővárosi szakaszán, a BKK szerintük az Andrássy úton, a Rákóczi úton, a Szélkálmán tér és a Baross tér környékén is többen lehetnek, és a Hungária körúton is a nagyobb csomópontok környékén. Számoljanak arra, hogy tart a villamospálya karbantartása a Hungária körúton, a Salgó-Tarjáni utcánál. A Rákóczi híd felé lezárták a két külső sávot, sávelhúzással a két belső sáv járható. A Salgó-Tarjáni utcát lezárták a Hungária körútnál, ezért az Asztalos Sándor út felől Zsák utca lett. Az érintett szakaszon a BKK éjszakai járatait átengedik. Hétfőtől a 11. kerületi Fehérvári úton lezárják a Hausmann Alajos utcai villamosátjárót, és ugyanott a befelé vezető belső sávot felújítás miatt. A Csurgói út előtt kifelé és a Temesvári utca előtt befelé a belső sávot szintén lezárják a villamos pótlóautóbuszok közlekedésének segítése miatt.
0: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most indul egy újabb óra. A legnagyobb slágerek változatosan.
2: 3 múlt, továbbra is hozzuk azokat a zenéket, amik a hétvégi időtöltés mellé a legjobbak. Én Karakas Balázs vagyok, Jacko is énekel, jön a Lánybanda, a TLC, Teddy Swims is, előtte pedig egy könnyed, nyári idéző dal, Nicky Orr és Desi, tőlük jön a Sunroof!

Sláger FM. A legnagyobb slágerek változatosan.

0: Be Feel itt a Sláger FM, hogy a vasárnap délután is minél gördülékenyebb legyen, mi jó zenéket hozunk. Hamarosan például a Coldplay is megérkezik. Apropó gördülékenység, ha valaki sokat közlekedik, például a Budapest-Vác-Szob vasúti vonalon, akkor azért érdemes lehet újra gondolni bizonyos dolgokat. Július 20-áig karbantartási és felújítási munkákat végez a MÁV Rákospalota Újpest állomáson. Emiatt több ponton módosul a menetrend a Budapest-Vác-Szob vonalon. A szombaton kezdődött felújítás egy országos váltócsere program első állomása, úgyhogy nem árt ennek megfelelően tervezni. Az utazóknak azt tanácsolják, hogy tájékozódjanak a MÁV és a MÁV Plus mobil alkalmazás vagy a MÁV Plus weboldal elérhetőségén. Mindenféleképpen fontos odafigyelni erre, hiszen sok-sok kellemetlenségtől kímélhetjük meg magunkat, hogyha erre előre felkészülünk. Közben pedig szerelembe esünk, jön a Coldplay, Feels Like I'm Falling in Love.
1: Hello, we're Coldplay.
2: Ez a minden, amit szeretünk.

0: Alan Mice, Black Velvet itt a Sláger FM-en. Könnyed, blúzos hangzás vasárnap délutára. Ennél jobbat keresve sem lehetne találni. A 80-as, 90-es évek fordulójának egyik listavezető felvétele volt ez. Köszönöm, hogy a Sláger FM-et hallgatják. Hamarosan egy aktuális kislemez Ray Daltontól a Blood Runnin, na de előtte fontos friss információk. Most épp 28 fokot mutatnak a hőmérők, Budapesten ennél melegebbre ma már nem is kell számítani, elszórtan még lehetnek egyébként záporok, de jelentős mennyiségű csapadék a fővárosban ma már nem valószínű. Holnap sok napsütésre készülhetünk, jelentős csapadék nem várható, csupán elvétve alakulhat ki holnap is, egy-egy gyenge futó zápor, estére pedig mindenhol lecsökken majd a felhőzet. Azért Budapesten relatíve napsütéses lesz az idő, holnap napközben akár 29-30 fokot is mérhetünk. Sokan jönnek vissza Budapestre, ezért erős a hétvégi forgalom az M7-es autópálya főváros felé vezető szakaszán. A 85-ös és a 65-ös kilométerek között szakaszos torlódás alakult ki, több helyen is lelassult a forgalom. Számíthatnak továbbá még arra, hogy le van zárva ma este 6 óráig a 4. kerületi Pozsonyi utcában, befelé az egyenesen haladó középső és a tér utcába balra kanyarodó sáv elektromos közműjavítás miatt. Sávlezárásra készülhetnek az M5-ös fővárosi szakaszán mindkét irányban a Hoffer Albert utca és a Szent Lőrinci út között burkolatjavítás miatt. A mai napon a 4. kerületi Fóti úton a Váci út felé a Fiumei út közelében sávlezárásra lehet számítani egy rövid szakaszon, mert javítják az útburkolatot. Tudjanak róla, hogy tart a felújítás a 9. kerületi Mester utcában, egyirányúsították a Lenhossék utcától a Haller utcáig. A Haller utca és az Angyal utca között a forgalmat szakaszosan a villamos sínekre terelik. Jó utat kívánok, vigyázzunk egymásra, ha láttak valamit, írjanak, hívjanak 0630 30 30 958-as, ami telefon és SMS számunk. Köszönöm szépen az infókat.
1: A legnagyobb slágerek változatosan megszakít.

a streaming hőskorának egyik nagy kedvence, Niall Horan és a Heaven nálunk a Sláger FM-en. Na de hát azoknak, akik a 90-es évek végén, vagy épp a 2000-es évek elején voltak gyerekek, kamaszok, vagy fiatal felnőttek, a most következő dal felidézi a kereskedelmi tévék, rádiók, zenetévék hőskorát, a CD válogatásokat és az első mobiltelefonok hőskorszakát, iskolai bulik, nyári utazások, családi autózás, egyetemi összejövetel, ez olyan dal volt, ami mindenhol ott volt. A Top Loader és a Dancing in the Moonlight, ez egy olyan zene, amit együtt énekelhetünk.

0: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Még szép, hogy a Sláger FM-et hallgatom.
0: Ha megkeresik online vagy telefonon, kérjük, mondja el. Sláger FM. Köszönjük.
2: Drágám, most, hogy itt a nyár, mit szólnál hozzá?
3: Ha elmennénk a Premier Outletbe.
2: De hát honnan tudtad?
3: Hogy akár 70% kedvezménnyel shoppingolhatunk.
2: Irány a Premier Outlet árzuhanás.
4: Mobi visszatér Budapestre. Az elektronikus zene úttörője augusztus 1-én a Budapest Park színpadán. Ikonikus slágerek, felejthetetlen élmény. Ne maradj le! Mobi a Budapest Parkban augusztus 1-én. Jegyek már kaphatók a budapestpark.hu és a fancode.hu oldalakon.
5: Alacsony árak, magas minőség az Aldiban. Hétfőtől szerdáig az 500 vagy 400 g-os süteményválogatás 30% kedvezménnyel csak 929 forint. Mindig Aldi.
6: Mit adjunk Csabiéknak NASZ ajándékba?
7: Az egyik szamuráj kardomat.
6: Nem már, NASZ ajándékba?
7: Igazad van. Rágravíroztatjuk, hogy szeretettel.
8: Ha egy teljesen egyedi és maradandó NASZ ajándékot szeretnél adni, akkor a 3D gravírozás remek választás. Egy kedves üzenet a boros üvegre, vagy a fabortartó dobozra lézergravírozva, vagy a párfénykép egy üveglapon. NASZ ajándékban is otthon. gravirexpress.hu.
9: Szélvédő sérülés? Bízd magad a 200 éves Pilkington szakértelmére. Szélvédőjavítás vagy csere? Keresd minket online a pilkington.hu-n, vagy hívd a 0680-200-200-at.
10: Autóüveg Pilkington.
11: Nyár, napsütés, kikapcsolódás. Engedje meg magának a feltöltődés élményét a Hotel Golden Palace-ban. Hűsítő medence, kényelmes szobák, ízletes fogások és a gondtalan pihenés minden pillanata várja Önt és családját. Legyen szó romantikus hétvégéről, családi nyaralásról, vagy egy kis wellness kikapcsolódásról, nálunk megtalálja a tökéletes nyári élményt. Hotel Golden Palace, ahol a nyár igazán emlékezetessé válik. Foglaljon most, és élvezze a nyár legszebb pillanatait. www.hotelgoldenpalace.hu.
12: Tegyen még élvezetesebbé a nyarat az Obival! A négy fős Best Fay Lazy Spa Miami Airjet pesgőfürdő toppáron 149.990 forintért kapható. Ráadásul hódos bónuszpontjait is kuponokra váltatja a Hey Jobb-Jobban július 28-áig. Részletek az obi.hu. Ötlettől a megoldásig az Obival.
13: Valahol épp most kattintanak a megrendelem gombra. Valahol épp egy márka mellett döntenek. Vajon ez a te ajánlatod?
14: Különböző történetek, egy közönség. A rádiók hetente közel 6 millió főbevásárlót érnek el. Hirdess rádióban, ismerd meg a rádió erejét. Miért rádió.hu?
0: Sláger FM.
15: A reklám után.
0: A legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
16: A Szahara miatt dőltek a meleg rekordok, Budapesten takarékosabbra állították a dunai kutakat, markolóval szedtek szét egy illegális horgászházat a Tiszatavon. A hírekkel Molnár Róbert köszönti Önöket. Sok szempontból sajátos időjárási körülmények között alakult ki a június végi európai rekordokat döntögető hőhullám, közölte a Hungaromet ZRT a jelenség hátteréről készített tanulmányban honlapján. Azt írták, június közepén már megfigyelhető volt a Nyugat-Szaharában, valamint az Arab-félsziget és Irán térségében kialakult forró zóna, és mindkét térségből a forró levegő nyugat felé indult. Az arábiai légtömeg mozgása azonban gyorsabb volt, mint a nyugat-szaharai légtömeg, így utolérte azt, és Nyugat-Afrikában egy különösen erős meleg mag jött létre. Eközben Marokkó térségében kialakult egy sekély ciklon, ami a szaharai forró légtömeg egy részét június 16-án Európa felé térítette el. Ebben az időszakban dőlt meg az országos és a fővárosi melegrekord is. Az alacsony dunavízállás miatt több parti szűrési kutat is takarékosabb üzemre állított a fővárosi vízművek, írja a HVG. A társaság szerint ilyenkor kevesebb víz jut a kutakhoz, ezért ügyelni kell arra, hogy ne terheljék túl a kisebb vízadó képességűeket. A vízművek hangsúlyozta, a helyzet jelenleg nem kritikus, és Budapest vízellátása biztosított. A víz minősége alacsony vízállásnál sem romlik. A termelést szükség esetén más kutakra csoportosítják át, a leginkább terhelt kutakat pedig időszakosan leállítják. Markolóval szedtek szét egy illegális horgászházat a Tiszatabon. A Tiszató Abátszalóki öblében található szigeten saját horgászparadicsomot hozott létre valaki, faházzal és stéggel. A pompás kis építményre még április végén figyeltek fel a vízügy munkatársai. A hatóságok minden lehetséges eszközzel próbálták felkutatni a tulajdonost, hogy megkérjék, legyen olyan szíves és bontsa el az építményt. Nem jártak sikerrel. A vízügy így kénytelen volt egy markolóval szétszedni a horgászházat stégestől minden estől, mivel az illegális építmények vízfolyási akadályt jelentenek. Július 23-a és 26-a között ismét megtelik élettel a 15. kerületi Nemzedékek Parkja, ahol 4 estén át változatos szabadtéri kulturális programok várják a látogatókat. A palotai nyárjátékok koncerttel, színházzal, zenés vígjátékkal és ismert slágerekkel kínál kellemes nyárestéki kapcsolódást, ráadásul minden program ingyenesen látogatható. Az idei programsorozatot a 100 tagú cigányzenekar kamarazenekarának koncertje nyitja. Ezt követi Csányi Sándor nagy sikerű egyszemélyes vígjátéka, Hogyan értsük félre a nőket. Szombaton az Abba Sú idézi meg a legendás együttes legismertebb dalait, míg vasárnap az Én és a kisöcsém című zenés vígjáték zárja a 4 napos rendezvényt. Meghalt egy 17 éves fiú, egy 16 éves lány pedig életveszélyes égési sérülésekkel került kórházba, miután felmásztak egy vasúti vagon tetejére Budapesten. A két fiatal pénteken este Budafok-3-os állomáson vette semmibe a jelzéseket, amelyek szigorúan tiltják a vonatszerelvények megmászását. Az RTL híradója szerint egy arra haladó vonatból az utasok pont látták, hogy egy ember ég a vagon tetején, aztán kihívták a mentőt. A kiérkező mentők a fiún már nem tudtak segíteni, olyan súlyos égési sérüléseket szenvedett, a lányt életveszélyes állapotban szállították kórházba. Hétfőn általában napos, gomoly felhős idő várható. Legfeljebb néhol az északkeleti tájakon fordulhat elő záporeső. Az északias szél sokfelé megélénkül, a legmagasabb nappali hőmérséklet többnyire 28 és 33 fok között várható.
17: Jó utat kívánok, így 4 óra után is jövök a friss közlekedési hírekkel. Erős a forgalom ugyanis az M7-esen a Budapest felé vezető oldalon, gondolom én sokan jönnek vissza vidékről a fővárosba. Ezért a 85-ös és a 65-ös kilométerek között szakaszos torlódás alakult ki, több helyen is lelassult a forgalom a hozzánk legutóbb eljutott információk szerint. Tudjanak róla, hogy a Duna alacsony vízállása miatt több menetrend szerinti kereskedelmi hajójárat közlekedése módosul. A mai napig a Budapest Visegrád járat Szentendrét, Lányfalut és Vácot nem éri. Közvetlenül Visegrádra közlekedik, a Budapest-Szentendre járat pedig szünetel. Több visegrádi és esztergomi járat is csak korlátozott útvonalon közlekedik. Július 13-a és 19-e között a Budapest-Szentendre, Budapest-Visegrád, Visegrád-Hopon, Visegrád-Esztergom és esztergomi sétahajó és a szárnyas hajójáratok nem közlekednek. A budapesti hajójáratok viszont változatlanul üzemelnek. Ennek ellenére azt javaslom, hogy útnak indulás előtt tájékozódjanak az aktuális menetrendről a MAHART oldalain.
18: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most indul egy újabb óra. A legnagyobb slágerek változatosan.
17: 4 óra után is Karakas Balázs a stúdióban. Harry Styles akadom át a zenei folyamunk első ütemeit. Nagyon-nagyon ment ennek a dalnak a videoklipje. Melankolikus volt, de mégis akkora robbanások voltak benne, meg akkora jelenetek, hogy ez valami hihetetlen. Harry Styles, American Girls.

A szépséges Dua Lipa a Training Season, itt a Sláger FM-en szólnak a legnagyobb slágerek változatosan vasárnap délután is. Jó munkát a most dolgozóknak, jó pihit kívánok a lazítóknak, és hogyha pihennek, akkor is nagyon oda kell figyelni. A hétvégén volt már egy baleset. A Dunapesti alsó rakpartján a vízmenti kövekre esett egy ember még tegnap délelőtt az 5. kerületben, az idősebb Antal József rakparton. A fővárosi hivatásos tűzoltók a fiatal férfit hordágyra fektették, majd alpintechnika alkalmazása mellett tűzoltó létrák segítségével a rakpart járdaszintjére felemelték, és itt átadták a mentőszolgálat munkatársainak őt. És sajnos arról nem találtam hírt, hogy egyébként ő hogy van, de bízom benne, hogy azért a lehető legjobb állapotban ahhoz képest. Szóval vigyázzanak magukra, és közben hallgassanak jó dolgokat, én ezt ajánlom. Kylie Minogue, The Locomotion, a 80-as évek egyik felejthetetlen zenéje.

A legnagyobb slágerek között a legújabbak is. Ez a Sláger FM. A legnagyobb slágerek. Változatosan.

0: A dal, ami a Rossz anyákban, a filmben is benne volt. Shut Up and Dance volt Moon. Itt a Sláger FM, mindjárt jön a Loi és a Get Lucky, egy nyugat-európai énekesnő aktuális kislemeze. Előtte viszont fontos információkat hozunk. Jelenleg 28 fokot lehet mérni főváros szerte, most egy gyenge hidegfront hatását érezhetik azok, akik erre érzékenyek. Holnap sok napsütésre készülhetnek, jelentős csapadék nem várható, csupán elvétve alakulhat ki egy-egy gyenge futózápor. Estére aztán mindenütt csökken majd a felhőzet. Érdemes arra készülni kedden, hogy a napsütést időnként fátyol és gomoly felhők zavarhatják meg, de természetesen a legtöbb helyen és a legtöbb esetben jelentős mennyiségű csapadék nem várható. Viszont kedden néha megélénkülhet az északi-északnyugati szél. Aznap egyébként meleg lesz, 34 fok, holnap csak 30. Jó utat, mondom a közlekedési híreket. Most akadozik az előrejutás a Budaörsi úton, a Sasadi úttól befelé és a budai alsórakparton délfelé a Margit híd közelében. Élénk a forgalom az M3-as fővárosi szakaszán mindkét irányban, az M5-ös bevezető szakaszán a városhatártól, az Andrássy úton az Erzsébet tér előtt, a Rákóczi úton mindkét irányban a Blaha-Lujza tér előtt, a Szélkálmán tér és a Baross tér környékén, illetve a Hungária körúton is többen vannak a nagyobb csomópontok környékén. Több az autós az M7-es autópályán a Budapest felé vezető oldalon. A 85-ös és a 65-ös kilométerek között szakaszos torlódás alakult ki, több helyen is lelassult a forgalom, számítsanak arra, hogy nehezebb lesz az átkelés ezeken a részeken. Útszűkület nehezíti a haladást a Várkert rakparton, a Fátyol utcánál, illetve a Hegyalja úton befelé a Sánc utca előtt csatornajavítás miatt. Lezárták a külső sávot a harmadik kerületben a Bécsi úton, befelé a Pomázi út előtt egy hosszabb szakaszon elektromos közműépítés miatt. Tart a felújítás a 6. kerületi Szondi utcában. Lezárták az Ötvös utcai kereszteződést, így az Ötvös utca az Aradi utca felől Zsák utca lett. A Szondi utca, a Csengeri utca és a Terész körút között továbbra sem járható.
1: A legnagyobb slágerek változatosan, megszakítás nélkül. Ez a Sláger FM. Sláger FM. A legnagyobb slágerek változatosan.

Primál, Selena Gomez és a Countdown itt a Sláger FM-en. Állítólag meleg lesz, egész Európa izzadni fog a jövő héten, nagyrészt a szárazság uralkodik majd. Nyáron eddig főleg nyugat, délnyugat Európában voltak hőhullámok, de most még Dél-Skandináviára is rátelepedhet a nagyon-nagyon meleg levegő, ami azért fura. Nálunk Budapesten egyébként a hét eleje még nyugisan indul, ilyen 29 fok környékével, kedszerda viszont azért a 34 fokos szerintem meleg lesz egy picikét. Csütörtökön aztán megint lehűl egy kicsit a levegő. Szép kis hullámvasútra ülünk fel, egyelőre így látszik. És persze közben hozzuk a jó zenéket, azokat, amik lendületben tartanak. Genesis, Phil Collins, Invisible Touch itt a Slágeren.

napjainkban ez a sláger. Sláger FM. Minden, amit szeretünk.

0: legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
1: Folytatódott az IKEA dolgozók sztrájkja, eltávolították Balogh Zoltán nevét egy budapesti emlékműről. A fővárosban fogtak el egy szökött foglyot. A Sláger FM híreivel Molnár Róbert köszönti Önöket. Szombaton délután is folytatódott az IKEA dolgozók sztrájkja, közölte Karsai Zoltán, a kereskedelmi alkalmazottak szakszervezetének elnöke. A szakszervezeti vezető felidézte, hogy csütörtökön és pénteken közel 300 munkavállaló vett részt a két-két és fél órás munkabeszüntetésben, amelyet a zárás előtti órákra időzítettek. A vállalat a menedzsment beforgatásával és diákmunkásokkal próbálta enyhíteni a helyzetet, tette hozzá. Mint mondta, az áruházak végig nyitva tartottak pénteken, csak a budaörsi kiadó zárt be idő előtt. Szombaton délután a munkabeszüntetésben a Soroksári áruháznál 112, a Budaörsi egységnél 57, az Őrsvezér téren pedig 43 dolgozó vett részt. Eltávolították Balogh Zoltán nevét a budapesti reformáció emlékműről. Balogh Zoltán neve nem terheli tovább a reformátorok terét. Talán egy kerület nevében mondhatom, hogy köszönöm, írta szombaton délután Facebook posztjában Szabó Alexandra, a budapesti 16. kerületi országgyűlési képviselő. A Tisza képviselője képet is közzétett a reformátorok terén létesített reformáció emlékműről, amelyet a reformáció indulásának 500. évfordulójára emeltek még 2017-ben. Az ERT Törlei Mária szobrászművész által alkotott emlékmű közepén egy 3 méter átmérőjű kút található, amelyet Kávé János, Luther Márton és Bocskai István bronz szobrai vesznek körül. Új és sűrűbb éjszakai járatok közlekednek Budapest keleti agglomerációjában. Kistarcsa, Gödöllő, Pécel, Gyömrő és több más település is jobb kapcsolatot kapott a fővárossal. Budapest keleti agglomerációjában új éjszakai tömegközlekedési kapcsolatok indultak. A fejlesztéseknek köszönhetően több település, köztük Gödöllő, Pécel, Gyömrő és Vecsés is könnyebben érhető el a fővárosból az éjszaka során. Az új hálózat július 1-én lépett életbe. Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter pénteken Facebook oldalán közölte, az új hálózat célja, hogy valódi alternatívát és biztonságos, kiszámítható utazási lehetőséget kínáljon azoknak, akik az autó helyett a tömegközlekedést választják. A tatai Öregtó vízszintje 23 éve nem volt olyan alacsony, mint idén nyáron. Az elmúlt 30 napban csupán 3,7 mm csapadék hullott, ami nem bizonyult elegendőnek a pótlásra. A kemma.hu beszámolója szerint a tatai Öregtó is veszélybe került a hosszantartó aszály és csapadék hiány miatt. A tó vízszintje kritikusan alacsonyra csökkent, most 170 cm. A mostani vízállás melegebb napokon akár további 1-2 cm-rel csökkenhet, ami nagyjából 20 millió liter víznek felel meg. Elfogtak egy győrteleki férfit, aki fogolyszökés miatt szerepelt a rendőrség top 50-es körözési listáján. A rendőrség közlése szerint a 40 éves kábítószerkereskedelem miatt elítélt férfi bűnügyi felügyelet alatt állt, ezért nem hagyhatta volna el az otthonát engedély nélkül. Július 5-én azonban levágta magáról az elektronikus nyomkövetőt, majd elrejtőzött. A rendőrök rövid időn belül azonosítottak egy 8. kerületi lakást, ahol tartózkodott, és csütörtökön délelőtt elfogták. A férfit fogolyszökés és gyanújában hallgatták ki, őrizetbe vették és kezdeményezték letartóztatását. Hétfőn általában napos, gomoly felhős idő várható. Legfeljebb néhol az északkeleti tájakon fordulhat elő zápor eső. Az északias szél sokfelé megélénkül, amit néhol erős lökések kísérhetnek. A legmagasabb nappali hőmérséklet többnyire 28 és 33 fok között várható.
2: Jó utat kívánok, így 5 óra után is nézzük a friss közlekedési híreket. Egy baleset okoz forgalmi akadályt a Bihari utcában, a Szállás utca közelében, óvatosan arra felé. Telítettek a forgalmi sávok, így akadozik az előrejutás a Budaörsi úton, a Sasadi úttól befelé és a budai alsórakparton délfelé a Margit híd közelében. Élénk a forgalom az M3-as fővárosi szakaszán mindkét irányban, az M5-ös bevezető szakaszán a város határától, az Andrássy úton az Erzsébet tér előtt, a Rákóczi úton mindkét irányban a Blaha Lujza tér előtt. Sokan vannak a Szél-Kálmán tér és a Baross tér környékén, illetve a Hungária körgyűrűn is, ott leginkább a nagyobb csomópontok környékéről jelentették azt, hogy egy kicsikét nyűgösebb lehet az áthaladás. Erős forgalommal találkozhatnak még az M7-es autópályán autózók is, azok, akik Budapest felé tartanak jelenleg. A 85-ös és a 65-ös kilométerek között szakaszos torlódás alakult ki, több helyen is meglassul a forgalom. Nem mondom, hogy hidegi helmet kell magunkkal vinni, de azért az ürelmesebbik hírünket azt mindenféleképpen. Ne feledjék, pesti alsórakpart még most is lezárva az Erzsébet és a Margit hidak között, hiszen a gyalogosok vehették ezt most birtokba.
0: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most indul egy újabb óra. A legnagyobb slágerek változatosan.
2: Hello, Karakas Balázs vagyok, 5 óra után is együtt rádiózhatunk. Egy olyan dal jön, ami átvitt értelemben arra akar utalni, hogy nem akar egy új embernek teljesen megnyílni, sebezhetővé válni, és előről felépíteni a bizalmat az énekes. Számbra kiválósága, rajta most az Undressed!

Oh, Madonna, La Isla Bonita, a 80-as évek egyik örök zöldje nálunk a Sláger FM-en. Csodaszép hétvégét kívánok. A csodaszép hétvégénket pedig, ami el tudja rontani, az az, ha megjelennek ezek a kis repülő állatkák, és kiadják a hangot, és emellé még meg is csípnek. Hát ennek akarnak holnap véget vetni Mátyásföld, Sashalom és Rákosszent Mihály kijelölt részein. Ugyanis jön a földi kémiai szúnyoggyérítés. A kezelést csak azokon a helyszíneken végzik el, ahol a csípés, számlálási és csapdázási eredmények ezt indokolják. Az írtást végző cég szerint a készítmény, amit kijuttatnak, az emberre és melegvérű állatokra nem veszélyes, de azért, amíg zajlik az írtás, ajánlott zárva tartani az ablakokat és az ajtókat. Igazából nekem mindegy, mit csinálnak, csak vessz el a szúnyog. És jöjjön a jó dal, Geszti, mindenki legyen rohadt gazdag, hamarosan egy egészen erős társadalomkritika, előtte pedig a már jól ismert Hozier-től a Too Sweet.

0: A Dario G és a Sunshine egy régi emlék a 90-es évek legvégéről itt a Sláger FM-en. Örülök, hogy ezeket a dalokat is együtt hallgathatjuk újra. Na meg majd a Lufis lányét is, hiszen hamarosan Nina is jön a 909 cig Luftballonszal, na meg Mark Embor is azzal a dallal, ami saját elmondása szerint egy londoni hotelszobában írt meg a Rockwood turné idején, és eredetileg egy olyan személy ihlette, akivel akkoriban romantikus kapcsolatban állt. Hát, bizony-bizony tudjuk, hogy az ember, művész ember számára a szerelem az egyik legnagyobb múzsa. Mark Ember is az új dal, a Closer to Me, előtte viszont aktuális információk érkeznek. Most épp 28 fokot mutatnak a hőmérők, Budapesten naposabb és felhősebb időszakok váltják egymást. Jelentős mennyiségű csapadékra ma már nem kell számítani. Holnap is javarészt a napsütés dominál majd térségünkben. Elszórtan néhol várható egy-egy futó gyenge zápor, de jelentős mennyiségű nem. Estére mindenütt csökken a felhőzet, sokfelé lehet viszont élénk, helyenként akár erős széllök is. Kedden a napsütés időnként fátyol és gomoly felhők társaságában érkezik meg hozzánk, de kedden sem várható a legtöbb helyen csapadék. Most hajnalban 17-18, napközben 29 fok lehet. Egyelőre a közlekedési helyzet változatlannak tűnik, akadozik az előrejutás ugyanis a Budaörsi úton, a Sasadi úttól befelé, és sokan vannak a budai alsórakparton is délfelé a Margit híd közelében. Élénk a forgalom továbbá az M3-as fővárosi szakaszán mindkét irányban, sokan vannak az M5-ös bevezető szakaszán a város határtól, az Andrássy úton az Erzsébet tér előtt, több az autós a Rákóczi úton mindkét irányban a Blahalújza tér előtt, a Széll Kálmán tér és a Baross tér környékén is nagyobb a forgalom, de a legutóbbi jelentések szerint a Hungária a körgyűrűn is több autóssal futhatnak össze. A 22. kerületi Háros utcában a Széchenyi utcánál a forgalom egy sávon váltakozva halad csatorna építés miatt. Szakaszosan lezárják a külső sávot a 11-es főút fővárosi szakaszán, a városhatár és a Pünköstfürdő utca között. Kifelé naponta reggel 7-től délután 2-ig, befelé pedig naponta 10 és 16 óra között csatornajavítási munkálatok miatt. Lezárták a Soroksári úton kifelé a Rákóczi hídra kanyarodó sávot a vasúti híd átépítése miatt. A hídra a Lechner-Ödön fasorból lehet felhajtani.
1: A legnagyobb slágerek változatosan megszakítják.

Home, good luck, babe, itt a Sláger FM-en. Köszönöm, hogy együtt hallgathatjuk ezeket a dalokat vasárnap délután, de egyébként nem sokára 6 óra lesz, ami azt jelenti, hogy érkezik a slágerlista Kovács Áronnal és Kisóval, és azokkal a zenékkel, amelyek bizonyítottak már, amelyek persze jó sztorikkal, jó történetekkel. Én mára köszönöm szépen az elmúlt 6 órás figyelmet, velem a rendbontás kedvéért legközelebb majd kedden találkozhatnak, délután 4 órától jövök majd. Búcsúzom Spillerrel és a Groove Jettel, Karakas Balázs kicsekkol, csodaszép vasárnap estét!

0: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Igen, itthon is. A Sláger FM-et hallgatja.
0: Ha megkeresik telefonon vagy online,
1: kérjük mondja el. Sláger FM.
0: Köszönjük.
2: Mobi visszatér Budapestre. Az elektronikus zene úttörője augusztus 1-én a Budapest Park színpadán. Ikonikus slágerek, felejthetetlen élmény. Ne maradj le! Mobi a Budapest Parkban augusztus 1-én. Jegyek már kaphatók a budapestpark.hu és a fancode.hu oldalakon.
3: Tegye még élvezetesebbé a nyarat az Obival! A négy fős Best Fay Lazy Spa Miami Airjet pesgőfürdő toppáron 149.990 forintért kapható. Ráadásul hódos bónuszpontjait is kuponokra váltatja a Héj Jobbjabban július 28-áig. Részletek az obi.hu. Ötlettől a megoldásig az Obival.
4: Kult, szín, tér. 10 este, 10 előadás. 10 különleges élmény Keszthelyen, a Festetics Kastély parkjában július 17-től 26-ig. Jegyek a jegyszeregy.hu-n, a Balaton Színházban, vagy a helyszínen. Ha nyár és Balaton, akkor kult színtér.
5: Ha küldenél, vagy ha épp te kapnál, tudod, csokifutár.com.
6: Biobubi. Környezetbarát tisztítószerek hulladékmentesen. Keresd őket a Rossmannban, vagy rendeld meg a biobubi.hu weboldalon. Biobubi.hu.
7: Szélvédő sérülés? Bízd magad a 200 éves Pilkington szakértelmére! Szélvédőjavítás vagy csere? Keresd minket online a pilkington.hu-n, vagy hívd a 0680-200-200-at!
8: Autóüveg Pilkington!
9: Mozizz és nasizz a Cinema City-ben, hogy nyerhess! Költéseid most popcorn pontokat érnek, amiket garantált mozis ajándékokra válthatsz be. De megnyerheted a fődíjak egyikét. Egy stílusos Ford Kumát, hogy minden utazásod premier legyen. Egy Diego ajándékkártyát 1 000 000 forint értékben. Vagy egy Philips szépségápolási ajándékcsomagot. Részletek mitnyertem.cinemacity.hu.
10: Tudta, hogy egy speciális szenzoros ruha segíthet az oxigén hiánnyal született babák mozgás fejlődésében? A mai lyukkötőjel HU projekt kutatói a családok otthonába viszik a diagnosztikát, hogy a gyerekek a saját tempójukban stresszmentesen fejlődhessenek. Mi a Runner Express futárszolgálatnál nem tehetünk hozzá az orvosok és a kisősök munkájához, de büszkék vagyunk arra, hogy mi lehetünk az a kapocs, akik térítésmentesen eljuttatják ezeknek a kishősöknek a szuperhős ruhájukat. Mert a gyerekek a szívügyünk. Runner futárszolgálat. Plusz 36 1 20 30 100. www.runnerkft.hu.
0: Sláger FM.
11: A reklám után.
0: A legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
12: Több száz katona tett esküt a Hősök terén. Marseille Európa legveszélyesebb városa, Budapest biztonságos. Megújult az Ecseri úti metróállomás feletti terület. Híreinket hallják, Molnár Róbert vagyok. Az altisztek jelentik a Magyar Honvédség gerincét, mondta a honvédelmi miniszter szombaton Budapesten a Hősök terén, a Magyar Honvédség altiszti akadémiáján végzett, csak nem 500 katona eskütételén. Ruszin Szendi Romulus beszédében kiemelte, az altiszti beosztás az egyik, ha nem a legfontosabb beosztás a Magyar Honvédségben. A nap végén ti és az általatok közvetlenül végzett irányított katonák végzik el a feladatot. A Magyar Honvédség akkor sikeres, ha ti jól végzitek a munkátokat, fogalmazott a miniszter az esküt tett katonákhoz szólva. Felhívta az altisztek figyelmét arra, jó katonák, de most vezetővé kell válniuk, és a továbbiakban nekik kell ösztönözniük az állományt. Marseille Európa legveszélyesebb városa, Budapest viszont az egyik legbiztonságosabb. A világ legnagyobb globális adatbázisa, a Numbeo rendszeresen összeállítja a kontinens bűnözési és biztonsági indexét, amely tiszta képet mutat arról, valójában mennyire biztonságosak az egyes metropoliszok. Budapest a rangsorban a 99. helyet szerezte meg a veszélyességi listán, ami azt jelenti, hogy Európa legbiztonságosabb városai közé tartozik. Érdekesség, hogy a legutóbbi felmérés alkalmával még a 94. helyen álltunk. A mostani 5 pozíciós javulás pedig azt mutatja, hogy a helyiek és a turisták biztonságérzete tovább erősödött. teljesen megújult az Ecseri úti metróállomás feletti terület Ferencvárosban. Pénteken délután hivatalosan is átadták a Mester Árpád teret, amely az elmúlt évtizedek egyik legjelentősebb közterületfejlesztése a 9. kerületben. A zöld felület mintegy 35%-kal, közel 1100 négyzetméterrel bővült. A kivitelezés során több mint 70 fát, valamint 13 000 cserjét és évelő növényt ültettek el. Így a korábban sivár burkolt felületek helyét jóval több növényzet vette át. A térre került át a helyiek által jól ismert egykor Pest-Buda mozi előtt álló fókás szökőkút is. Azért nem nyitják ki idén a Külker Park nevű budai strandot, mert még nem döntött el a magyar állam tulajdonában álló Magyar Nemzeti Vagyonkezelő, hogy mit kezdjen a területtel. Tájékoztatták a Telexet. Állításuk szerint, amíg nem dolgozzák ki a terület hasznosítási koncepcióját, addig a strand rövid távú hasznosításáról sem tudnak dönteni. A budapesti 2. és 12. kerület határán fekvő, a Budakeszi útról nyíló Külker Park az idei szezonban több évtized után először nem nyitott ki. A strand hiánya főleg azért feltűnő és zavaró, mert idén 3 fontos budapesti fürdő, a Gellért, a Király és a Rác is zárva tart. Augusztus 1-től változnak a parkolási kedvezmények a 12. kerületben, írja az ittlakunk.hu. A módosítás szerint a gyermeket gondozó háztartások várakozási zónánként 2 gyermekszállítási parkolási hozzájárulást kaphatnak. Újdonság, hogy bölcsödébe, óvodába vagy általános iskolába járó gyermekek szállításához olyan szülő is kaphat engedélyt, aki nem kerületi lakos, ha az intézmény a kerületi várakozási övezetben működik. Egyszerűsödnek a karaktertévesztés miatt kiszabott pódi törlésének szabályai, és bővülnek a méltányossági lehetőségek is. Októbertől az ügyintézést a parkolás üzemeltető Faber Kft. Végzi. Hétfőn általában napos, gomoly felhős idő várható. Legfeljebb néhol az északkeleti tájakon fordulhat elő zápor eső. Az északias szél sokfelé megélénkül, a legmagasabb nappali hőmérséklet többnyire 28 és 33 fok között várható. Tart a villamos pályakarbantartása a Hungária körúton a Salgó-Tarjáni utcánál. Mostantól a Rákóczi híd felé lezárták a 2 külső sávot. Sávelhúzással a 2 belső sáv járható. A Salgó-Tarjáni utcát lezárták a Hungária körútnál, ezért az Asztalos Sándor út felül Zsák utca lett. Hétfőtől a Fehérvári úton lezárják a Hausmann-Alajos utcai villamos átjárót, és ugyanott a befelé vezető belső sávot felújítás miatt. A Csurgói út előtt kifelé és a Temesvári utca előtt befelé a belső sávot szintén lezárják a villamos pótló autóbuszok közlekedésének segítése miatt. Hétköznapokon 17 órától másnap hajnali 5 óráig, valamint a hétvégékre lezárják a pesti alsórakpartot az Erzsébet híd és a Margit híd között, mert átadják a gyalogos és a kerékpáros forgalomnak. Tart a felújítás, a Mester utcában egyirányosították a Lenhosék utcától a Haller utcáig. A Haller utca és az Angyal utca között a forgalmat szakaszosan a villamos sínekre terelik. Útszűkület nehezíti a haladást a Várkert rakparton a Fátyol utcánál, illetve a Hegyalja úton befelé a Sánc utca előtt csatornajavítás miatt.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Az adásban hallható állinterjúk fiktív történeteken alapulnak. A történetek szereplői kitalált alakok, mindennemű egyezésük a valósággal csupán a véletlen műve. És most folytatódik az Opel Valli slágerlista. A legnagyobb slágerek változatosan. Sláger FM.
11: Los Angeles! Ez a hivatalos magyar slágerlista a kereskedelmi rádiók összesítése alapján. Elérkeztünk a top 20-hoz. A hét sztárja Fábián Juli, ma rá emlékezünk, miközben Orsi a múltból talokat cibál elő teljes irrelevanciával. Folytatjuk az Opel Valli slágerlistát Lex Warrennel, ez az Ordinary és a 20.
13: Csak még egyetlen apró megjegyzés.
14: Ne! They say the holy water's watered down, and this town's lost its faith. Our colors will fade eventually, so if our time is running out, day after day, we'll make the mundane a masterpiece. Oh my, my, oh my, my love, I take one look at you, you're taking me out.

0: Billy Sims ránk csapta az ajtót a 18-on, David Guetta és a One Republic pedig nem akarnak várni a 19-en, úgyhogy nem is várunk, jön azonnal Orsi, és hoz valamit a múltból.
1: Visszapillantó.
2: Magyar dalokat tekintve továbbra is 2016-ba utazunk vissza az időben, a legnépszerűbb magyar slágereket hozom, óránként egyet. 10 éve robbant be a Tejút Rúzsa Magditól, a mai napig az egyik legkedveltebb slágere. Indítottam is, a csodás Rúzsa Magdi énekel.

Magdi és a Tejút. Köszönjük szépen, érkezik a hétsztárja Fábián Júli. Először 2012-ben ment kényszerpihenőre, akkor 32 éves volt, szóval azért az élet nagyon igazságtalan, azt elmondhatjuk. Egy év múlva annyit mondott, hogy komoly egészségügyi probléma miatt vonult vissza. Ekkor még sikerült felgyógyulnia. 2015. szeptemberében fellépett a gyermekkihez és felszámolásáért a Papp László Budapest Sportarénában rendezett Nemzeti Minimum koncerten. 2017 tavaszán a Nagy Duettben Györfi Pál oldalán szerepelt. Na, ő is volt Nagy Duettes, tessék, pályatársak vagyunk. Szóval Györfi Pállal tolt egy jó 17 tavaszán, aztán 17 nyarán Zuhekkerrel és Johnny K. Palmerrel elkészítette a 6. Paloznai Jazz Picnic hivatalos himnuszát, a Jazz and Wine, ezt nagyon sokszor játszottuk egyébként mi is, ebből egy jó kis ismert dal lett. Innen folytatjuk majd Fábián Julival, de most itt van velünk Tóth Abigail és a Cukros bácsi. Úgyhogy a 8. helyről, ha már leestek a 17-re, akkor picit gyászos hangnemben, de azért letoljuk ezt.

0: Jason Sera és Misha Miller, Don't Leave Kylie a 15. Fastboy és a Good Life a 16. Csodálatos! Csodálatos, mert hogy itt van Orsi, és hozzáadott a múltból.
1: Visszapillantó.
2: Pontosan 31 évvel ezelőtt 3 hetes listavezetésbe kezdett az amerikai kislemezlistán a TLC lánybanda, méghozzá a Waterfalls dallal. 1994-ben megjelent második albumukon kapott helyet. Ez volt a 3. kislemez. Érkezik a TLC és a Waterfalls itt a Sláger FM-en.

Beyoncé és a Waterfalls, köszönjük szépen. Ez egy jó dal, ezt azért bírtam, meg kell mondanom. Egy jó refrén meg tud menteni egy rossz zenét. Na mindegy, ez itt a hivatalos magyar slágerlista a kereskedelmi rádió összesítése alapján. Érkezik a hét sztárja, Fábián Júli. 2017-ben hagytuk abba ugye az életének elemzését nyáron. Hát menjünk innen tovább. 2017. július 16-án több koncertje lemondása után jelentette be, hogy mindez nem azért történt, mert éppen sztáralűrjei vannak, hanem van egy tagadatos megbetegedése, és olyan kezelésekre van szüksége, amik határozatlan időre kizárják azt, hogy fellépéseket és interjúkat vállaljon. Gondolom ez is idő volt, mire megtudta, mire át, ez borzasztó lehet egy ilyen eszembe nézni. Pontosan 5 hónappal később, 2017. december 16-án a családja, barátai és zenésztársai körében hunyt el, 37 évesen. Ez annyira igaz, de nem tudom, erre nincsenek szavak egyébként. Én így lem a vallásos embereket ilyenkor, tényleg, mert én ilyenkor valahogy mindig pogánnyá változom. Halálát nőgyógyászati rákos megbetegedés okozta. Halála az egész országot sokkolta, ahogy egyébként Tompos Kátya halála is. A Fábián Júli Emlékalapítvány által az egész ország egy emberként fogott össze a megmentésért, de sajnos késő volt. Úgyhogy ez is volt, nem? Haj, mit mondjak nektek, nem akarok ilyen nagyon negatív lenni, de azért ezt így kikérem magamnak, jó? Cameron és a Be Mine a 14.

0: 12. Lady Gaga és az Abrakadabra, Hurts és a Purple Disco Machine Wonderful Life-ja pedig a 13. Orsi jön és hozza valamit a múltból.
1: Visszapillantó.
2: 72. születésnapját ünnepli Neil Tennant, angol énekes, zenész, dalszerző, a Pet Shop Boys frontembere. A csapatot 1981-ben alapította Chris Lowe-val. 1982-ben egy ifjúsági popmagazin szerkesztője volt, így találkozott Bobby Orlando producerrel, akinek megmutatta néhány demójukat. Végül ő lett a Pet Shop Boys első és meglehetősen sikeres kislemezének, a West End Girls-nek a producere 1983-ban. Innentől meredeken ívelt felfelé a pályájuk. 1993-ban feldolgozták a Village People slágerét, ez jön most, irány nyugat, Go West, a Pet Shop Boys muzsikál.

0: Pet Shop Boys és a Go West. Hát, Orsi, ha van dal, amivel tényleg komolyan megfontolom azt, hogy egy ilyen izzó étkészletet dugjak a fülembe, az mondjuk pont ez.
1: Ne süketeljen itt nekem!
0: De véget ért ez is.
1: Igen.
0: És véget ért Courtney Cox és Johnny McDade kapcsolata is több mint 10 év után. A Jó barátok sztárja és a Snow Patrol zenésze 2013-ban egy házi bulin ismerkedtek meg. De szép lehetett. Majd 2014-ben el is jegyezték egymást. Egyszer már 2015-ben szakítottak, de aztán újra egymásra találtak, most azon nem botrány vagy veszekedés áll a háttérben, hanem hogy teljesen külön életet kezdtek élni. Courtney Los Angelesben dolgozik, Johnny ideje nagy részét pedig Londonban tölti. És ez a távolság végül nem felgyújtotta a nagy tüzeket, hanem kioltotta, ahogy szokták mondani, felőrölte a kapcsolatot. Hát rendkívül sajnáljuk, úgy látszik ebben az adásban csak rossz híreink vannak.
1: Úgy tűnik.
0: Kivéve azoknak, akik mondjuk Courtney Cox-ra hogy rámennének, mert akkor most van hely.
1: Valóban?
0: Ed Sheeran és a kamera a 11-ben.

0: Hírön és a Kamera 11. helyen, most pedig időjárás közlekedés, és már csak a legjobbak vannak hátra a top 10, de itt most egy pici féket húznék, mert hogy egy pici időjárás hírek közlekedés után folytatjuk csak az Opelval és slágerlistát.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
2: Gyenge szezonja lehet a hazai turizmusnak. Tovább csökkent az ingatlanok iránti kereslet Budapesten, kigyulladt és lángba borult egy autó a fővárosban. A Sláger FM híreit hallják, Molnár Róbert vagyok. Várhatóan gyenge szezonja lesz a hazai turizmusnak. Gyengén alakult az előszezon, és a szállodai előfoglalások száma alapján a július és az augusztus is hasonló képet mutat majd. Az már most látszik, hogy visszaesés lesz a 2025-ös év azonos időszakához képest, mondta a Magyar Vendéglátók Ipartestületének alelnöke. Körösi Zoltán kiemelte, a nyár azokban a régiókban az abszolút főszezon, ahol vízpartok, üdülőhelyek várják a pihenni vágyókat, míg például Budapesten, ahol ország szinten a legerősebb turizmus, a késő tavasz, a kora ősz vagy év vége. A két ünnep közötti időszak hagyományosan sokkal erősebb szokott lenni. A csökkenő vendégszám Budapestet is érinti, de a fővárosban azért nem akkora a visszaesés, mint például a Balatonnál. Júniusban országosan tovább csökkent az ingatlanok iránti kereslet, különösen Budapesten. Három területen nőtt csak az érdeklődés. A fiatal párok és az első lakásukat keresők nagyobb választékból válogathatnak. 2026. júniusában országosan 5%-kal csökkent az ingatlan piaci kereslet májushoz képest, míg az előző év havi átlagához viszonyítva 24%-os volt a visszaesés. Budapesten különösen jelentős 44%-os csökkenést mértek, miközben három megyében nőtt az érdeklődés. Digitalizációval, kényelmesebb adminisztrációs csatornákkal, a vizsgálatok szigorításával és a taxisokkal egyeztetve folytatja a személytaxi felügyeleti rendszer megújítását a Budapesti Közlekedési Központ, közölte a vállalat. Közleményük szerint a BKK 2026-ban megújítja a személytaxi szolgáltatás felügyeleti rendszerét az utasok és a tisztességes vállalkozók érdekeinek védelmében. Az év elején indult intézkedés sorozat célja, hogy kiszorítsa a piacról az utasokat is megkárosító taxis hiénákat, illetve átláthatóbb, egyszerűbb adminisztráció kapcsolódjon a személytaxi szolgáltatáshoz. Kigyulladt és teljesen lángba borult egy autó Budapesten. A 12. kerületben a Tusnádi utcában csaptak fel a lángok szombaton, miután kigyulladt egy személygépkocsi. A tűz rövid idő alatt elharapózott és a jármű teljes terjedelmében égett, ezért gyors tűzoltói beavatkozásra volt szükség. A helyszínre a rózsadombi önkéntes tűzoltók vonultak ki, akik gyorsan megkezdték az oltási munkálatokat. A beavatkozás eredményeként egy vízsugár segítségével sikerült megfékezniük a lángokat, így megakadályozták, hogy a tűz tovább terjedjen. Súlyos betegség következtében életének 57. évében meghalt Szolnoki Péter, a Bombon énekese, jelentette be az együttes vasárnap reggel a Facebookon. Megkérünk minden kedves rajongót, ismerőst, barátot és a sajtó munkatársait, hogy tiszteljék a család és a Bombon zenekar mély gyászát ezekben a nehéz napokban, és részvétnyilvánításukat a közösségi oldalakon fejezzék ki. Az űr, amely most keletkezett, nem fejezhető ki szavakban, a fájdalom mérhetetlen a szívünkben, tették hozzá a rövid közleményben. A zenekarral olyan közönségkedvenc dalokkal rukkoltak elő, mint a Valami Amerika, a Holnaptól, vagy éppen a Köszönöm, hogy vagy nekem. Emellett meg annyi rajzfilmben ő énekelte a főcím és betét dalt, de szinkron szerepeket is vállalt. Hétfőn általában napos, gomoly felhős idő várható. Legfeljebb néhol az északkeleti tájakon fordulhat elő záporeső. Az északias szél sokfelé megélénkül, amit néhol erős lökések kísérhetnek. A legmagasabb nappali hőmérséklet többnyire 28 és 33 fok között várható. Hétfőtől a Fehérvári úton lezárják a Hausmann-Alajos utcai villamos átjárót, és ugyanott a befelé vezető belső sávot felújítás miatt. A Csurgói út előtt kifelé és a Temesvári utca előtt befelé a belső sávot szintén lezárják a villamoskótló autóbuszok közlekedésének segítése miatt. Hétköznapokon 17 órától másnap hajnali 5 óráig, valamint a hétvégékre lezárják a pesti alsórakpartot az Erzsébet híd és a Margit híd között, mert átadják a gyalogos és a kerékpáros forgalomnak. Tart a felújítás a Mester utcában egyirányosították a Lenhoség utcától a Haller utcáig. A Haller utca és az Angyal utca között a forgalmat szakaszosan a villamos sínekre terelik. Útszűkület nehezíti a haladást a Várkert rakparton a Fátyol utcánál, illetve a Hegyalja úton befelé a Sánc utca előtt csatornajavítás miatt. Lezárták a külső sávot a harmadik kerületben a Bécsi úton befelé a Pomázi út előtt egy hosszabb szakaszon. Itt az elektromos közmű építése folyik. Vezessenek óvatosan, vigyázzanak magukra, és persze a többi közlekedőre is.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Az adásban hallható állinterjúk fiktív történeteken alapulnak. A történetek szereplői kitalált alakok, minden nemű egyezésük a valósággal csupán a véletlen műve. Folytatódik a vasárnapi visszaszámlálás. Itt a Sláger FM-en. Minden, amit szeretünk.
0: Hello Los Angeles! Ez a hivatalos magyar slágerlista a kereskedelmi rádió közösítés alapján jön a top 10 Porsche múltbolozdalokat, a hét szárja pedig Fábián Juli, ráemlékezünk ma is. Folytatjuk az Open Valley slágerlistát Alex Kenji-vel, ez a Bambole és a 10.

0: Taylor Swift az Applied-tal a 8. helyen őt hallottuk, most Kashmir és a Wild Ride pedig a 9. volt. Orsi jön és hoz valamit a múltból.
1: Visszapillantó.
2: 64 éves lett Joan Osborne, amerikai énekesnő, dalszerző, aki minden műfajban kipróbálta magát, a rocktól kezdve a szólon át a countryig. 1995-ben jelent meg bemutatkozó albuma, ezen kapott helyet a One of Us slágere, aminek a sikerét azóta se tudta megismételni, ezzel viszont beírta magát a zenetörténelembe. Joan Osborne énekel a Sláger FM-en.

0: Osborne és a One of Us. Köszönjük szépen! Ez egy kérdés is lehetne, hogy One of Us, de ez tényleg csak faszból tudja erre a jó választ.
1: Befejezte?
0: Ez az angol nyelv milyen furcsa. Ez itt az Opelval is legelista, ahol a hét sztárja Fábián Júli. Sajnálatos halála után is azért foglalkoztunk vele, vagy foglalkozott vele a média, illetve zenei dolgok is megjelentek. Lévai Balázs Like a Child című dokumentumfilmjét szinte napra pontosan 2 évvel Fábián Júli halála után, 2019. december 15-én mutatták be. Az alkotás a Júli fájdalmasan rövid életét követi végig. A dramaturgia íva a művészé válását helyezi középpontba. Ennek a folyamatnak a kiemelt állomásait ragadja meg és járja körül. A családtagok, egykori tanárok és pályatársak segítségével. 2019. november 15-én a film előfutáraként jelent meg a Földre való című dal és a hozzá készült klip. 18-an közreműködtek a teljesség igénye nélkül Paja Bea, Wolf Kati, Tóth Vera, Mezőmisi, Heinz Gábor Biga, Rúzsa Magdi és Lábas Viki fogtak többek között össze, hogy méltókép állítsanak emléket az elhunyt énekesnőnek. A dalt Szepesi Mátyás, a Konyha zenekar frontembere, Júli egykori zenésztársa és több zenekarának menedzsere írta. A mai műsorban, ahogy minden évben, így nyáron Fábián Júlira emlékezünk, ő volt nálunk a hét sztárja. Az Opelval és Legelistával pedig a 7. helytől megyünk tovább, Martin Garrix, Matisse, Szatko és Bars Butterflies-ja. A 20. érkezett meg a 7.

0: 5. Taylor Swift és a Fade of Ophelia. Köszönjük szépen Ray Daltonnak is a Blood Runningot a 6., de most Ors jön, és hoz valami egészen furcsa dalt a Mátkám kedvenc zenekarától.
1: Visszapillantó.
2: Duplán ünnepelt a héten az Arctic Monkeys, ugyanis 1985. július 5-én született Nico Meali, a banda basszus gitárosa, 3 nappal később pedig a zenekar gitárosa Jamie Cook. 41 évesek lettek. Az Arctic Monkeys első albuma 2006-ban jelent meg, és a brit zenetörténelem leggyorsabban fogyó debütáló lemezévé vált. Én most egy 2013-as felvételt választottam tőlük, szól a Do I Wanna Know? Ezt a gitárriffet mindenki ismeri.

0: Monkeys és a Do I Wanna Know? Nem. I don't.
1: Mi van?
0: Wanted to. I don't want to know.
2: Jól érzi magát?
0: Üzenem Orsinak, ez itt még mindig az Opelval is slágerlista, és az a jó hírem, hogy még mindig tart az a dolog, hogy ti játszatok és kaptok tőlünk koncertjegyet, ha nyertek. Olyanokra, mint Seal, Lenny Kravitz és Pitbull. Tudjátok, a jegyeket elkapkodják, már nem jutsz hozzá, fölhívsz minket, játszol, és ott leszel a koncerten kis szerencsével. Na, hát ezt tudjuk kínálni. Egész nyáron koncertélményekkel lepünk meg benneteket, úgyhogy tartsatok velünk, de mondjuk a Kravitznél nem, mert azt oda én akarok mondani, jó? Kösz szépen. Pitbullra viszont az összes jegyem nektek adom, de tényleg. Minden. Ha valaki odajön az utcán és azt mondja, hogy figyelj, van ingyen 40 Pitbull jegyem. Mind a 40 a tiétek.
3: Valóban?
0: Komolyan. Cserébe adtok egy darab Kravitz jegyet, vagy kettőt, annak is nem tudok örülni. Na mindegy, Hipatonnal folytatjuk, játszatok velünk továbbra, és Norma Jean Martin, Harry Pfff és az Out of My Head a negyedik.

0: Patton és az Out of My Head a negyedik helyen, Orsi pedig jön, és hozz valamit a hét sztárjától.
1: Visszapillantó.
2: Július 9-én ünnepelte volna 46. születésnapját Fábián Juli. 2017-ben mindössze 37 éves korában legyőzte a gyilkoskor. A slágerlista mai adásában ráemlékeztünk. Felejthetetlen hangját is felelevenítjük, hiszen Zuhacker és Fábián Juli következik, szól a Jazz and Wine. Hey!

Tucker és Fabian Juli Jazz and Wine-ját hallottátok. Fabian Juli volt tehát a hét sztárja, róla emlékeztünk meg a mai napon is, és van rá egy erős fogadásom, hogy ezt jövőre is megtesszük, mert ez egy picit a küldetésünk is, valakit nem elfelejteni, aki felejthetetlen. Na, a top 3-on már csak hátra, de lássuk, hogy kik jutottak a legjobb 10-be, mert hogy rájuk is azért emlékezzünk meg így rövid távon. Alex Kenji és a Bambolé a 10. Kashmir és a Wild Ride befutott a 9. Nyolcadikén Taylor Swift az Uplight-tal. Aztán 7. helyen Martin Garrix és barátai a Butterflies túlják. Ray Dalton a Blood Running-gal a héten a 6. Taylor Swift és a Fate of Ophelia 5. hely. Negyediken Hippatont nemrég hallgattuk meg az Out of My Head-del. Harmadik helyen pedig Bibi Rix és a Faithless New Religion-je. Múlt heti ez a

0: tehát Bibi Rixa és a Faithless New Religion-je. Na, kérem, hát Rod Stewartot megmarták. Mert hogy lemondott egy koncertet, másnap meg egy VB meccsen bulizott.
1: Tényleg?
0: Hát de mit a probléma? Hát jobban érdekelte a másnapi meccs, mint az aznapi koncert. Hát azért lehet ilyen, nem?
2: Sajnos nem.
0: Komoly kritikát kapott, miután gégegyulladás miatt lemondta a Las Vegas-i koncertjét, másnap pedig megjelent a Skócia-Haiti világbajnoki foci meccsen. Felháborodtak a rajongók, hiszen csak miatta többen utaztak a koncertre. A 81 éves énekes végül elismert, hogy rosszul döntött, és nem kellett volna elmenni a meccsre. Azt mondta, hogy teljesen elment a hangja, ezért nem tudott volna színpadra állni, de a fiainak születésük óta ígérte, hogy egyszer elviszi őket egy világbajnokságra. Stewart így fogalmazott, a fiúkért tettem, de vállalja a kritikát. Egyébként meg ezt tényleg nem értem. Tehát, hogy ha valaki nem tud énekelni, mert gégegyulladása van, attól még bocsánat, még focizni is tudna. Tehát, hogyha a 81 éves beválogatták volna Skócia válogatottjába, még simán, még pályára is állhatott volna, és egy szót nem szólhatunk. Hát nem énekelni ment a foci pályára, nem a himnuszt énekelte el, mert akkor azt mondom, hogy hát jó, necces. Hanem kiment szurkolni, azt lehet csöndben is.
2: Ez elég jó.
0: Jó, biztos nem könnyű, de lehet. Nem kell mindenkit megmarni, aki nem azt csinálja, amit mi akarunk.
3: Dehogy nem.
0: Jó, ez a házastársakra nem igaz. Második helyen Ed Sheeran, és az azt hiszem.

0: Ed Sheeran is az Azt hiszem a második helyen. Na, kérem szépen, itt van velük a Harry Styles, hallgatja a műsort és Zoe Kravitz is. Na, mesélték, hogy alig két hónapja jegyesek, és már az esküvőt tervezik. A most hívott Harry, hogy tudtam-e, hogy Zoe-t nem csak így eljegyezte, hanem már tervezik az esküvőt. Mondtam neki, figyeltek, tudok egy tökölyet New Orleansban. És Zoe számára különösen fontos hely, mert tínédzserként ott élt édesapjával Lenny Kravitzzel, akinek a koncertjére énekalok elmenni nem ti. Tehát úgy játszottok, hogy nekem kell a jegy, mindegy. A pár állítólag nem a klasszikus hollywoodi csillogást szeretné, nekem legalábbis ezt mondták, hanem egy lazább, személyesebb hangulatú esküvőt. Hát ezért mondtam nekik New Orleans-et. Harrynek is tetszik az ötlet, mert ő sem rajong a nagy felhajtásért. A város zenei múltja, a Zoe család emlékei, meg hát az ajánlásom, New Orleans az első számú esélyes helyszín. Hát nagy büszkeség ez nekünk, és óriási hír nektek, gondolom.
1: Aha.
0: Ennyi volt már az Opelval is slágerlista, egy hírem van már csak az, hogy ki lett az első helyezett a héten. Hát lerántom a leplet, Szemfeld, Rosalind és a Heart Like Mine.
2: Akkor jó.
0: Ott az aranyérem. Na, van még hátra a VB-ből, tehát a férfiak nem unatkoznak, a hölgyeknek pedig ott a barnulás, szóval egyelőre megvagyunk, egy hét múlva pedig jövök a listával.

0: héten pénteken 16 órakor jön a friss lágerlista Kovács Áronnal és Kisóval. Opel Vallis lágerlista. Csak a Sláger FM-en. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Igen, az autóban is.
0: A Sláger FM-et hallgatja. Ha megkeresik telefonon vagy online, kérjük, mondja el. Sláger FM. Köszönjük.
2: Mozizz és nasizz a Cinema City-ben, hogy nyerhess. Költéseid most popcorn pontokat érnek, amiket garantált mozis ajándékokra válthatsz be. De megnyerheted a fődíjak egyikét. Egy stílusos Ford Pumát, hogy minden utazásod premier legyen. Egy Diego ajándékkártyát 1 000 000 forint értékben. Vagy egy Philips szépségápolási ajándékcsomagot. Részletek mitnyertem.cinemacity.hu.
3: Afrodite Hotel Zalakaros, ahol a farmunk az éléskamránk. Kőrágyas, jacuzzi lakosztályok, kinti és benti medencék, napozó terasz, római fürdő, saját farm és kalandpark. Afrodite Hotel Zalakaros. 30-383-5969.
4: Legjobb, tudod mi a legjobb? A ledes szóli az a legjobb. Incünk pápát a cövesznek. Ledes szóli a cövesz helyett. Nézz utána a ledszoli.hu.
5: Nyár, napsütés, kikapcsolódás. Engedje meg magának a feltöltődés élményét a Hotel Golden Palace-ban. Hűsítő medence, kényelmes szobák, ízletes fogások és a gondtalan pihenés minden pillanata várja önt és családját. Legyen szó romantikus hétvégéről, családi nyaralásról, vagy egy kis wellness kikapcsolódásról, nálunk megtalálja a tökéletes nyári élményt. Hotel Golden Palace, ahol a nyár igazán emlékezetessé válik. Foglaljon most, és élvezze a nyár legszebb pillanatait. www.hotelgoldenpalace.hu.
6: A Budapest Motorsnál a kimagasló BMW-s vezetési élmény már az autóvásárlás előtt elkezdődik. Ügyfeleink már 15 éve tudják, hogy nálunk első az élmény. Kedves mosoly a recepción, lenyűgöző BMW és mini modellek, autórajongó és szakértő kollégák, finom kávé beszélgetés közben, minden érzékszervre ható tesztvezetés, izgalmas rendezvények. Budapest Motors, hivatalos BMW márka kereskedés. Budapest, Szentendrei út 63.
7: Állok.
0: A Sláger FM műsora. Ortutai Dóri és Hajdú Sztív kérdeznek.
8: A kicsik pedig elmondják.
9: Ki szoktatok hógolyózni, ha van hó? Mi a jó benne?
10: Igen, szoktunk. Én nem is szoktam inkább hógolyózni, hanem azt szeretem, amikor Nagymaroson van egy ilyen nagy dombunk, és akkor van két ilyen műanyag szánkunk, és hogy onnan lecsúszunk, és most télen volt egy olyan, hogy így a kisöcsém sikít. És az apukám kirohant, és akkor vettük észre, hogy tesóm a legfelülről csúszott le, és azért sikított akkorát, és be is ment így a sázsba, és akkor vettük észre.
11: Azt hittem, az apukád cipőjébe volt, azért csúszott olyan.
7: Székre állok!
0: Szombaton reggel 6 órától a Sláger hétvégében a YouTube-on és minden podcast felületen. Sláger FM. A reklám után. A legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
12: Az országgyűlés elfogadja az alaptörvény 17. módosítását. Újra nyit a budapesti Uzsaki utcai kórház szülészete. Rengeteg víz hiányzik a talajból Budapesten is. Ezek a Sláger FM hírei. Molnár Róbert vagyok. Hétfőn az országgyűlés elfogadja az alaptörvény 17. módosítását. A köztársasági elnöknek 5 napja lesz, hogy aláírja azt. Ha nem teszi meg, akkor megindítható ellene a megfosztási eljárás, írt a szombaton Facebook oldalán Magyar Péter miniszterelnök. Az országgyűlés nyári rendkívüli ülésezésének folytatását, újabb összehívását a miniszterelnökséget vezető Ruf Bálint szerdán kezdeményezte. A miniszter azt írta, hogy a rendkívüli ülés megtartása az alaptörvény 17. módosításáról szóló javaslat mielőbb megtárgyalása és elfogadása érdekében szükséges. Indoklása szerint a döntés elhalasztása késleltetni a tervezett alkotmányos és intézményi változások végrehajtását, valamint az azokhoz kapcsolódó jogalkotási feladatok megkezdését. A módosítás elfogadásával a hivatalban lévő köztársasági elnök megbízatása megszűnik. Várhatóan július 20-ától fog a megszokott módon üzemelni a budapesti Usoki utcai kórház szülészete. Erről az intézmény adott tájékoztatást közösségi oldalán, mint írták. Bíznak abban, hogy semmi sem jön közbe, sőt esetleg arra is remény van, hogy már korábban, akár a jövő hét végén is fogadhatják a várandósokat. A kórházban a szülészeti ellátás a légtechnikai berendezés hibája miatt állt le. Korábban azt közölték, hogy a császárműtő légtechnikájában van zavar, amelynek elhárításán hetek óta dolgoznak. A légcsere azonban továbbra sem megoldott, hiába kaptak már új hűtőberendezést is. Rengeteg víz hiányzik a talajból Budapesten, és hazánk túlnyomó részén kritikusan száraz a talaj. A nedvesség tartalma a növények által hasznosítható vízmennyiség 30%-át sem éri el. A felső 1 méteres rétegből az ország egy kis részét leszámítva, mindenhol több mint 100 mm-t meghaladó mennyiség hiányzik a telítettséghez képest. Ennyire augusztus közepén végén szokott elfogyni a nedvesség a talajból, összegezte a tragikus helyzetet a Hungaromet legújabb agrometeorológiai elemzése. A tragikus helyzet nem költői túlzás. Budapesten és a Balaton déli részén 140, az Alföldön 150, Szeged környékén már 168 mm hiányzik a talaj felső 1 méteres rétegéből. Július 20-áig karbantartási és felújítási munkát végez a MÁV Rákospalota Újpest állomáson. Emiatt több ponton módosul a menetrend a Budapest-Vác-Szob vonalon, közölte a vasúttársaság. A szombaton kezdődött felújítás egy országos váltócsere program első állomása. Mint írták, Rákospalota Újpest vasútállomás egyik váltóját cserélik, és mintegy 120 méternyi vágányt építenek át, amelyhez nagyjából 240 tonnányi zúzott követ mozgatnak meg. Emellett 200 vasbeton aljat és hosszú síneket is cserélnek. A felső vezetékhálózat karbantartását éjszaka végzik, július 12-től 19-ig. A munkaterületek térségében 10 napon át a rakodás karbantartásba bevont kis és nagy gépek működése átmeneti zajterhelést okozhat nappal és éjszaka is. Július 13-ától várhatóan július 24-ig burkolatfelújítást végeznek a második kerületi Nagyrét utcában, közölte a BKK. A munkák miatt az utcát a Határ utcától az Ördögárok utca felé egyirányosítják. Hétfőn általában napos, gomoly felhős idő várható. Legfeljebb néhol az északkeleti tájakon fordulhat elő záporeső. Az északias szél sokfelé megélénkül, amit néhol erős lökések kísérhetnek. A legmagasabb nappali hőmérséklet többnyire 28 és 33 fok között várható.
13: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
14: És most... indul egy újabb óra a legnagyobb slágerek változatosan. Sláger

0: legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
1: A Szahara miatt dőltek a melegrekordok, Budapesten takarékosabbra állították a dunai kutakat. Markolóval szedtek szét egy illegális horgászházat a Tiszatavon. A hírekkel Molnár Róbert köszönti Önöket. Sok szempontból sajátos időjárási körülmények között alakult ki a június végi európai rekordokat döntögető hőhullám, közölte a Hungaromet ZRT a jelenség hátteréről készített tanulmányban honlapján. Azt írták, június közepén már megfigyelhető volt a Nyugat-Szaharában, valamint az Arab-félsziget és Irán térségében kialakult forró zóna, és mindkét térségből a forró levegő nyugat felé indult. Az arábiai légtömeg mozgása azonban gyorsabb volt, mint a nyugat-szaharai légtömeg, így utolérte azt, és Nyugat-Afrikában egy különösen erős meleg mag jött létre. Eközben Marokkó térségében kialakult egy sekély ciklon, ami a szaharai forró légtömeg egy részét június 16-án Európa felé térítette el. Ebben az időszakban dőlt meg az országos és a fővárosi melegrekord is. Az alacsony dunavízállás miatt több parti szűrési kutat is takarékosabb üzemre állított a fővárosi vízművek, írja a HVG. A társaság szerint ilyenkor kevesebb víz jut a kutakhoz, ezért ügyelni kell arra, hogy ne terheljék túl a kisebb vízadó képességűeket. A vízművek hangsúlyozta, a helyzet jelenleg nem kritikus, és Budapest vízellátása biztosított. A víz minősége alacsony vízállásnál sem romlik. A termelést szükség esetén más kutakra csoportosítják át, a leginkább terhelt kutakat pedig időszakosan leállítják. Markolóval szedtek szét egy illegális horgászházat a Tiszatavon. A Tiszató Abátszalóki öblében található szigeten saját horgászparadicsomot hozott létre valaki, faházzal és stéggel. A pompás kis építményre még április végén figyeltek fel a vízügy munkatársai. A hatóságok minden lehetséges eszközzel próbálták felkutatni a tulajdonost, hogy megkérjék, legyen olyan szíves és bontsa el az építményt. Nem jártak sikerrel. A vízügy így kénytelen volt egy markolóval szétszedni a horgászházat stégestől minden, mivel az illegális építmények vízfolyási akadályt jelentenek. Július 23-a és 26-a között ismét megtelik élettel a 15. kerületi Nemzedékek Parkja, ahol 4 estén át változatos szabadtéri kulturális programok várják a látogatókat. A palotai nyári játékok koncerttel, színházzal, zenés vígjátékkal és ismert slágerekkel kínál kellemes nyárestéki kikapcsolódást, ráadásul minden program ingyenesen látogatható. Az idei programsorozatot a 100 tagú cigány zenekar kamarazenekarának koncertje nyitja. Ezt követi Csányi Sándor nagy sikerű egyszemélyes vígjátéka, hogyan értsük félre a nőket. Szombaton az Abba Show idézi meg a legendás együttes legismertebb dalait, míg vasárnap az Én és a kisöcsém című zenés vígjáték zárja a 4 napos rendezvényt. Meghalt egy 17 éves fiú, egy 16 éves lány pedig életveszélyes égési sérülésekkel került kórházba, miután felmásztak egy vasúti vagon tetejére Budapesten. A két fiatal pénteken este Budafok 3-os állomáson vette semmibe a jelzéseket, amelyek szigorúan tiltják a vonatszerelvények megmászását. Az RTL híradója szerint egy arra haladó vonatból az utasok pont látták, hogy egy ember ég a vagon tetején, aztán kihívták a mentőt. A kiérkező mentők a fiún már nem tudtak segíteni, olyan súlyos égési sérüléseket szenvedett. A lányt életveszélyes állapotban szállították kórházba. Hétfőn általában napos, gomoly felhős idő várható. Legfeljebb néhol az északkeleti tájakon fordulhat elő záporeső. Az északias szél sokfelé megélénkül. A legmagasabb nappali hőmérséklet többnyire 28 és 33 fok között várható.
2: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: És most... Indul egy újabb óra a legnagyobb slágerek változatosan.

0: imádsz? Szóval, hogy a kis puszinyuszikádnak úgy elkapott a bundácskája, hogy mindenképpen kéne egy másik. Figyelsz rám! De nehogy nyúlból legyen, te kis ravasz! Csiróka, maróka, pusóka, nyusóka, róka legyen! Vagy inkább nerc? Nyuszi! Nyuszi! Most meg hová mész?
1: Ez a Sláger FM.

0: köszönjük meg.
1: Egy helyen a legnagyobb kedvencei. A legnagyobb slágerek változatosan. Sláger FM. A legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
2: Folytatódott az IKEA dolgozók sztrájkja, eltávolították Balogh Zoltán nevét egy budapesti emlékműről, a fővárosban fogtak el egy szökött foglyot. A Sláger FM híreivel Molnár Róbert köszönti Önöket. Szombaton délután is folytatódott az IKEA dolgozók sztrájkja, közölte Karsai Zoltán, a kereskedelmi alkalmazottak szakszervezetének elnöke. A szakszervezeti vezető felidézte, hogy csütörtökön és pénteken közel 300 munkavállaló vett részt a két-két és fél órás munkabeszüntetésben, amelyet a zárás előtti órákra időzítettek. A vállalat a menedzsment beforgatásával és diákmunkásokkal próbálta enyhíteni a helyzetet, tette hozzá. Mint mondta, az áruházak végig nyitva tartottak pénteken, csak a budaörsi áruk kiadó zárt be idő előtt. Szombaton délután a munkabeszüntetésben a Soroksári áruháznál 112, a Budaörsi egységnél 57, az Őrsvezér téren pedig 43 dolgozó vett részt. Eltávolították Balogh Zoltán nevét a budapesti reformáció emlékműről. Balogh Zoltán neve nem terheli tovább a reformátorok terét. Talán egy kerület nevében mondhatom, hogy köszönöm, írta szombaton délután Facebook posztjában Szabó Alexandra, a budapesti 16. kerületi országgyűlési képviselő. A Tisza képviselője képet is közzétett a reformátorok terén létesített reformáció emlékműről, amelyet a reformáció indulásának 500. évfordulójára emeltek még 2017-ben. Az ERT Törlei Mária szobrászművész által alkotott emlékmű közepén egy 3 méter átmérőjű kút található, amelyet Kávé János, Luther Márton és Bocskai István bronz szobrai vesznek körül. Új és sűrűbb éjszakai járatok közlekednek Budapest keleti agglomerációjában. Kistarcsa, Gödöllő, Pécel, Gyömrő és több más település is jobb kapcsolatot kapott a fővárossal. Budapest keleti agglomerációjában új éjszakai tömegközlekedési kapcsolatok indultak. A fejlesztéseknek köszönhetően több település, köztük Gödöllő, Pécel, Gyömrő és Vecsés is könnyebben érhető el a fővárosból az éjszaka során. Az új hálózat július 1-én lépett életbe. Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter pénteken Facebook oldalán közölte, az új hálózat célja, hogy valódi alternatívát és biztonságos, kiszámítható utazási lehetőséget kínáljon azoknak, akik az autó helyett a tömegközlekedést választják. A tatai Öregtó vízszintje 23 éve nem volt olyan alacsony, mint idén nyáron. Az elmúlt 30 napban csupán 3,7 mm csapadék hullott, ami nem bizonyult elegendőnek a pótlásra. A kemma.hu beszámolója szerint a tatai Öregtó is veszélybe került a hosszantartó aszály és csapadék hiány miatt. A tó vízszintje kritikusan alacsonyra csökkent, most 170 cm. A mostani vízállás melegebb napokon akár további 1-2 cm-rel csökkenhet, ami nagyjából 20 millió liter víznek felel meg. Elfogtak egy győrteleki férfit, aki fogolyszökés miatt szerepelt a rendőrség top 50-es körözési listáján. A rendőrség közlése szerint a 40 éves kábítószer kereskedelem miatt elítélt férfi bűnügyi felügyelet alatt állt, ezért nem hagyhatta volna el az otthonát engedély nélkül. Július 5-én azonban levágta magáról az elektronikus nyomkövetőt, majd elrejtőzött. A rendőrök rövid időn belül azonosítottak egy 8. kerületi lakást, ahol tartózkodott, és csütörtökön délelőtt elfogták. A férfit fogolyszökés és gyanújában hallgatták ki, őrizetbe vették és kezdeményezték letartóztatását. Hétfőn általában napos, gomoly felhős idő várható. Legfeljebb néhol az északkeleti tájakon fordulhat elő zápor eső. Az északias szél sokfelé megélénkül, amit néhol erős lökések kísérhetnek. A legmagasabb nappali hőmérséklet többnyire 28 és 33 fok között várható.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: És most indul a Slágerkult. A legnagyobb slágerek változatosan. Sláger.

0: Ez a Slágerkult.
1: Sláger FM a legnagyobb slágerekkel változatosan, ez pedig már a Slágerkult című magazinműsorunk, ahol ma is inspiráló beszélgetésekkel, valódi értékekkel érkeztünk Budapest és a Vétel körzet pezsgő kulturális életének a legjavával. Kedves hallgatóink, Esmiller András vagyok, örülök, hogy itt vannak. Értékekkel és élményekkel teli estét kívánok mindenkinek, az élményekhez pedig igyekszünk mi is hozzájárulni ezzel a műsorral. Már is jövök a legizgalmasabb alkotókkal. Kedves hallgatóink, régi kedves barátainkat üdvözlöm nagy szeretettel, milyen jó, hogy évente egyszer legalább tudunk itt találkozni a Sláger FM-ben. Kovács Pétert, a Mendelssohn Kamarazenekar művészeti vezetőjét, az Auer Fesztivál igazgatóját köszöntöm nagy szeretettel, aki most sem egymaga érkezett, mert itt van velünk Kárász András Péter, csellóművész és a fesztivál művészeti tanácsadója, vagy a zenekar művészeti tanácsadója is?
2: Így, ebben mindegyik, a sorrendben.
1: Mindegyik. Örülök nektek.
3: Köszönjük a meghívást, üdvözlünk mindenkit.
1: Jó utatok volt ide a stúdióba?
3: Kiváló.
2: Igen, nem a belvárosban van szerencsére, úgyhogy ide egyszerűbb.
1: Hamar ide eljutottatok, oké. Hát legalább ilyen időt kívánok nektek a fesztiválon is. Most azért viselhető, nem?
3: Bár szabadtéri koncertjeink nincsenek, mindig gondolkodunk rajta,
1: hát
3: hogy...
1: Oké, hogy de ha meg nagyon meleg van, akkor fáradtan érkezik a közönség.
3: Így van.
1: Az nem mindegy. Igen. Nagyon szép idén is a kínálat, és most egy... Hát, mi ez a brossúra, amivel érkeztetek?
2: Igen, az most nem felejtettük el.
1: Pláne szép. Gratulálok ehhez is. No, mivel várjátok idén a tisztelt nagy érdeműt? Ez évről évre ívesebb, ahogy én látom.
3: Ez a 12. alkalom, úgyhogy most már beírta magát a fesztivál a fesztiválok nagykönyvébe. Tehát most
1: hát
3: már...
1: a történelmet ti írjátok.
3: Igen. És szerencsére a nyilván Auer nevének köszönhető, de már az első évtől kezdve a fesztiválra nem csak Veszprém és környéke zenekedvelői
1: hát fél
3: jönnek.
1: Budapest ott van.
3: Így van, így van, és most egy picit később tudtuk az idén meghirdetni különböző szervezési okok miatt, és már jöttek az e-mailek, telefonok, hogy mi lesz, már nem lesz az idén fesztivál, holott kiírtuk a honlapra, hogy hamarosan jelentkezzünk a részletes programmal.
1: Szóval várják, szeretik.
3: Így van.
1: Készülnek rá.
3: Így van, és nagyjából a koncepció is ugyanaz, ami volt, szóval nem akarunk különösebben tematikus fesztivált tartani, inkább az a célunk, hogy aki mondjuk eljön egy hétre Veszprémbe, vagy a Balatonhoz, mert sokan vannak ilyenek, akik direkt akkor... Igen. Hogy akkor egyik nap kicsit ilyen, a másik nap kicsit olyan legyen, változatos legyen a hallgatók számára, és legyen benne kamarazene, legyen zenekariás, legyen szólóest, legyen népzene, legyen cigányzene, legyen jazz.
1: És van is minden.
3: És van is.
1: Na, hogy képzeljük el, még mielőtt belekezdenénk a konkrétumokba a ti életeteket, hogy tehát ez egy éves szervezés egyébként?
2: Tulajdonképpen igen. Tulajdonképpen
1: tehát egy évig ez eltart.
2: Elkezdjük már, ahogy befejeződik a fesztivál, és akkor a fesztivál kezdete előtt egy nappal még beszélünk arról, hát nyilván nem arról, hogy mi legyen a műsor, hanem akkor hogyan kellene ezt a jövőben csinálni. Tehát ez egy, a fesztivál, meg nálunk a zenekarnál a bérleti sorozatot, ezt mindig hónapról hónapra, hétről hétre újra tárgyaljuk, és akkor mindig van valakinek valami jó kis ötlete, és akkor az vagy sikerül, vagy nem.
3: Jó a kérdés nagyon egyébként, hogy csatlakozzak a válaszhoz, hiszen a nagy feladat itt az, mert hiszen óriási a kínálat, tehát nagyon sok mindenkit igen, meg lehetne igen. hívni, na de hogy kit válasszunk ki. És azért van egy olyan vezérfonal, amit szeretnénk tartani, egy olyan művészi vonal, amiről nem szeretnénk letérni, és így aztán sokat morfondírozunk, hogy most inkább ezt a művészt, vagy azt a művészt hívjuk, hogy ki illik bele jobban abba a koncepcióba, amit elképzelünk.
2: Mert ugye óhatatlanul megjelenik a saját ízlése a szervezőnek abban, hogy
1: mit. Oké, de hogy az is, ugye tudjuk, hogy a nagyon sok önjelölt művész is van. Ők azért képesek felhívni benneteket?
3: Egyre többen vannak.
1: Na, igen. Tehát, hogy úgy képzeljük, hogy rengeteg a telefonhívás, meg az e-mail, hogy szeretnék az Auer-en fellépni?
2: Igen.
3: Van, de azért úgy nagyjából el tudja helyezni a magát, szerintem mindenki. Úgyhogy ami kínálatot kapunk, különösen azoktól a külföldi menedzserektől, vagy ügynököktől, ügynökségektől, akiktől már voltak itt művészek nálunk, azok mind kvalitásos művészek.
1: Aha. No, hány nap lesz idén?
3: Hát egy teljes hét. Hétfőtől vasárnapig. Néha csak kedden kezdünk, de most úgy jött ki a lépés, hogy már hétfőn. A zenekarra nagy feladat, a Mendelssohn Kamara zenekarra, mint házi zenekarra, fesztivál zenekarra nagy feladat hárul, hiszen három koncert is van, amin részben főszereplők, részben kísérő zenekar leszünk.
1: Hát ezekre készülni kell.
3: Ezekre készülni kell, próbálni kell, de hát ez az izgalmas, hogy amikor jön egy szólista, és akkor a koncert előtti nap látjuk először. Ugye természetesen mi is felkészülünk már addigra, de azok a legizgalmasabb, legérdekesebb pillanatok, amikor belép valaki az ajtón, tudjuk, hogy ki az, tudjuk, mit fog játszani, na de hogy hogyan? Az na, akkor derül na, ki, és az. Akkor ezt össze kell igazítani.
2: De szerencsére ez nem olyan extrém, mint vannak olyanok, akik csak a koncerten találkoznak, és akkor...
3: Hát jazzzenészeknek megpróbálni.
2: De klasszikus zenészeknél is volt.
1: Na jó, de most, ha már itt vagytok, meg szabad kulisszatitkokról is beszélni, mi van akkor, ha ez a hogyan, ez nem nagyon tetszik nektek? Vagy nem passzol teljesen? Lehet azt úgy irányítani, hogy...
3: Hát legyen? Éppen ezért gondolkozunk egy évig, hogy
2: de egyébként lehet is, de egyébként nyugodtan mondjuk.
1: Ne kerüljetek ilyen szituációba.
3: Volt azért.
2: Volt, de nagyon szépen ki lehet belőle jönni, és azért föl vagyunk készülve mindenféle esetőségre, úgyhogy...
3: De olyan durva összeütközés nem volt, hogy fölmerült volna, hogy ebből nem lesz koncert.
1: Jó, csak hogy értsék a hallgatók, én ezt szoktam kérdezni egyébként a mondjuk rendezőktől, a színházakból, ők jönnek, és kérdezem, bocsánat, tőlük, hogy mondom, te vagy a művészeti vezető választotta ki a színészeket, és akkor mondja, hogy kérdezem, hogy de nem csalódsz soha? Tehát az ember tényleg el tudja játszani úgy, ahogy te gondoltak? Hát nem mindig.
3: Így van.
1: És valószínűleg ez a zenében is így van.
3: Persze, és olyan is van, hogy valakinek vannak lemezei, de az utóbbi egy-két évben kicsit más irányba fordult, és akkor, amikor jön a próbára, akkor látjuk, hogy egy kicsit ő már más úton jár, de rendszerint az esetek 99%-ában az illető érzi is, hogy nem arra az utcára van, nem akarunk bekanyarodni, és akkor ő is tud alkalmazkodni.
1: No, melyik lesz az első koncert? Mert azt mondtátok, három van.
2: Az első koncertünk az David Frey-jel fog megvalósulni, ha minden jól megy. Ő egy fantasztikus muzsikus, ismert ő ezt olvastam, meg olvastuk nagyon sok helyen, hogy igen, különc muzsikus, megosztó. Nem, egyáltalán nem, sőt, mi nagyon szeretjük azokat a zenészeket is, akik valami formán nem azok a szokványos muzsikusok, ők inkább ilyen gondolkodó muzsikusnak, nem egy lehengerlő, fantasztikus virtuóznak tekintik, hanem gondolkodik, és ezért a repertoárja is egy tulajdonképpen azt lehet mondani, hogy nem akarok csúnyán fogalmazni, de hogy leszűkült Bach, Mozart, Schubert művészetére, és ezeket gondolkodva kitalálja, és nagyon szépen előadja, és velünk is egy Mozart zongora versenyt fog majd játszani. Nagyon-nagyon várjuk, és a zenekar a második fél időben pedig egy nagy szimfonikus műsorral készül. Ott Janáček Ravasz Rókácska operából egy tételválogatást, a szvitát játszok, és Dvorzsák amerikai szvitjét.
1: Na most ilyenkor, mert hogy mind a ketten itt vagytok, a művészeti vezető, vagy a művészeti tanácsadó állítja össze a programot?
3: Ennek a koncertnek a műsorát tulajdonképpen András állította össze, leszámítva a zongora versenyt, mert mondta az előbb András, hogy egy Mozart zongora versenyt, hát nem is akármelyiket, hanem a D-moll zongora versenyt fogja játszani, ami nekem egy személyes kedvencem, de hát az egyik, ha lehet ilyet mondani, sok remek mű közül is egy kiemelkedő remek mű a maga drámai hangja miatt, és nem véletlen, hogy a Don Giovanni nyitányt fogjuk a zongora verseny előtt játszani, tehát azzal kezdődik a tulajdonképpen a fesztivál nagy koncertjeinek sora.
1: Na, hát ez egy szép intro lesz, ha ezt lehet így nevezni. Melyik lesz aztán, és akkor utána megyünk a többi programra, a második koncertetek?
3: A második koncert egy nagyon érdekes est lesz olyan szempontból is, hogy olyan hangszert is fogunk hallani, amit minden nap nem lehet hallani. András elmondja, mivel közelebb áll hozzá ez a... világ.
2: Ugye most nem akarok.
1: De a Mendelssohn életében nem lehet hallani, vagy úgy általában?
2: Általában nem lehet hallani.
3: Általában.
2: Szergej Malov lesz a művész, aki egyébként hegedű művész is, Belácsa művész is, és Violoncello de Spalla művész is.
1: Ez
2: egy olyan hangszer, azt úgy kell képzelni, mint egy kisebb méretű cselló, és azt a nyakába akasztva tartja, és tulajdonképpen ilyen félhegedű, félcselló pozícióban játszik. És ezáltal nincs annyira megkötve, mint egy csellón, hogy egy helyben kell ülni, viszont nem is tud annyira tehát nem tud akkora amplitúdóval a testével
1: játszani,
2: így van.
3: Mint
2: egyes hegedűsök. De egyébként őre egyáltalán nem jellemző ez a műfaj, ez a stílus, de viszont a hangszerének a mestere, és ez a világon talán ő az egyedüli, tehát ez egyedüli Violoncello de Spalla játékos.
3: Én nem is láttam még soha senkit, hogy ilyen hangszerre
1: játszott volna. Én most hallok először.
3: Igen. És hát jó, nagyon különleges a hangzása ennek a hangszernek, és a játékmódja is egy picit speciális, tehát ennél fogva

0: A harmadik pedig a fesztivál záró koncertje, az, hát az egy nagy szimfonikus műsor, hiszen a második részben Elgár Enigma variációit fogjuk játszani, ami kamarazenekar létünkre egy számunkra nagyon vonzó játszani való, mint mű persze mindenki számára vonzó, hiszen egy nagyon népszerű és gyönyörű remek műről van szó. Az első részben pedig egy nagyszerű hegedűst fogunk köszönteni, aki már két alkalommal is volt a fesztiválon, Valeri Szokolov, egy ukrán származású hegedűművész, ő Németországban él egyébként, és Sibelius hegedű versenyét fogja játszani, amit nem annyira gyakran játszanak. Uh-huh. Ugye Beethoven, Csajkovszki, Mendelssohn, Brahms, ezek gyakrabban hallhatók.
1: Szívesen jönnek vissza hozzátok?
0: Nagyon.
2: Legalábbis ezt mondják.
1: Hát akkor nem jönnének.
2: Persze, csak
0: igen. Tehát nem tudom, hogy elmondtuk-e már azt a történetet, de ez mutatja leginkább, hogy mennyire speciális helyzetben vagyunk, amikor Auerről nevezzük el a fesztiválunkat, hogy az első fesztiválon vendégünk volt a Borodin Vonos négyes, uh-huh. és ők szabadságon voltak a tervek szerint augusztusban, mindig augusztus első hetében tartjuk a fesztivált, és a menedzser mondta, hogy nincs rá esély, hogy őket megnyerjük, hogy eljöjjenek, és akkor én erősködtem, hogy de hívja fel őket, és mondja, hogy ide el kell jönni, ez a erről szól, és pár nap múlva jött is vissza a telefon, hogy megbeszélték a Vonos négyes tagjai a családtagjaikkal, és minden feleség beleegyezett, hogy megszakítsák a nyaralásukat, és eljöttek Veszprémbe, fantasztikus koncertet játszottak, majd pedig a koncert végén fölálltak, és a színpadon levő Auer tábrázoló rollaphoz oda mentek, és azt a virágcsokrot, amit ők kaptak a koncert végén, azt nagy áhítattal elhelyezték a Auer képe előtt.
1: Micsoda gesztus.
2: Még most is beleborsozik.
0: Igen, tehát ebből látszik, hogy
1: mennyire tisztelték.
0: Ez Auer Lipót a maga idejében is egy óriási hatású hegedűművész és karmester és pedagógus volt, viszont azóta is érzi mindenki a munkájának a hatását, hiszen az orosz hegedűiskolát ő alapította. Igen. Meg,
2: és Csajkovszki is, ugye, neki ajánlotta.
0: Így van, és egy csomó mű azért született, mert személyes kapcsolatban voltak Auerrel a zeneszerzők.
1: Ez milyen szép történet ez, akárhogy nézzük. A budapesti művészvilág hogy áll a ti fesztiválotokhoz? Mit tapasztalt?
0: Tőlük kellene megkérdezni.
1: Na jó, majd ha jönnek, meg fogok kérdezni mindenki.
0: Én gondolom, hogy ennek örül mindenki, tehát aki egy picit is belegondol, hogy annyira Budapest-centrikus az ország mindenféle szempontból, de kulturális szempontból mindenképp, hogy minden egyes rangos és színvonalas művészeti rendezvény, vagy kulturális rendezvény, ami nem Budapesten van, az örömteli, és akiket magyar művészeket hívunk, hát gyakorlatilag röpülnek. Hát most, ha felsoroljuk, hogy tavaly ünnepelte a Mendelssohn Kamarazenekar a megalapításának a 40. évfordulóját.
1: Szépen gratulálok.
0: És a fesztivál nyitó koncertjére meghívtunk több olyan művészt, akikkel már többször is játszottunk együtt, és vendégünk volt Baráti Kristóf, Kolonics Klára,
2: Fenyő Laci,
0: és
2: Balázs
0: Jancsi. És hát első szóra jött persze mindenki, és mindenki akart ünnepelni velünk.
1: Akkor meg is válaszoltátok gyakorlatilag a kérdést. Na, itt kit lesznek még a 12. fesztiválon?
2: A második koncert, amit a
1: fesztivál.
2: A fesztivál második koncertjén, igen, a második napon kedden tartunk, az egy nagyon, nagyon izgalmas műsor, ott van nekem egy cselló együttesem, az Ensemble Cello Incanto, és tavaly volt a bemutatkozó koncertünk a Várt Fesztiválon, és olyan nagy sikere volt, hogy rögtön gondoltam, hogy akkor tovább kéne ezt a történetet szőni, és úgy gondoltam, hogy fölkeresek 12 kortárs zeneszerzőt, akiket felkérek arra, hogy írjanak a fesztiválra, illetve a zenekar számára. És ezt örömmel elvállaltam mind

0: 12, és hát nem sorolnám föl, vagy soroljak belőle pár
1: nevet. Itt szabad, ebben a műsorban
0: mondhatok,
1: szabad.
0: Balog Máté, Bella Máté, Brandenburg Ádám, Dobri Dániel, Dragony Tíme, a Dubrovai László, Kecskésdi Balázs, Kutrik Bence, Lázár Dániel, Pacsai Attila, Tóth Péter és Viktor Máté, és ez egy nagyon illusztris névsor. Nagyon sok más kortárs szerzővel is jó viszonyt ápolok, csak egyszerűen nem tudunk több művet megtanulni. Ezeket is
1: mindenkit innen ölelünk, de Viktor Máté különösen.
0: Igen,
1: járt nagyon, már itt a stúdióban.
0: Nagyon nagy örömmel elfogadta a felkérést.
1: És milyen jó, hogy inaktív.
0: Hát nagyon, és ez őt teljesen felvillanyozta ez a projekt, sőt azt mondom, hogy annyira fölvillanyozta a szerzőket, hogy a Dubrovai Laci bácsi például rögtön írt egy művet, és aztán ahogy átadta a kottát, gyönyörűen elkészítettek, grafikussal megterveztetett, kezembe adta, és akkor egy két nap múlva hívott, hogy András, nagyon jó hírem van, mert megírtam a darab második tételét, és tegnap megfelelődött, hogy kész a harmadik tétel is, úgyhogy a Dragony Tíme, ő szintén nagyon lelkes volt, és hát igazából mindegyik zeneszerző nagyon lelkes volt. Itt kortárs zenét fogunk játszani, de nem kell megijedni tőle, mert megkértem a szerzőket, tudták maguktól is, hogy dallamközpontú és érthető, és de azért a saját hangjukat, azt mutassák meg, és akkor így készültek el a művek, tulajdonképpen mindegyik a kezünkben van, úgyhogy most nekiállunk próbálni szépen, és egy Új hangok nyomában címet adtuk a koncertnek.
1: Még a címe is jó lett.
0: Hogy nem kell megijedni a kortárs zenétől, itt tart most a 21. századi magyar kortárs zeneszerzés.
2: Egy zeneszerzők számára nem lehet nagyobb öröm, mint hogy úgy írni művet, amit hogy tudja, mutatnak. Hogy be is fogják mutatni. És
1: mert ugye ez nem egy átlagos dolog, hogy bemutatják.
2: Hát annyira
0: meg
2: nem.
0: Az apparátus.
2: Igen, pont ezt akartam mondani. A másik meg, ami biztos, hogy izgatta a fantáziájukat, hogy ez nem szokványos hangszer összeállítás, hogy 8 vagy 12 tagú cselló kórus.
1: Abszolút.
2: Hát annak olyan gyönyörű hangzása van, hogy az rögtön, aki tud zenét írni, azonnal el tudom képzelni, hogy már ül is le az asztalhoz, és elindul a fantáziája.
0: Igen. Nagyon jó művek.
1: De azt áruljátok el, kérlek, ugye most így hosszabban beszélgetünk, itt van idő, meg lehetőség erre, hogy ti szerettek kortárs muzsikát játszani?
2: A jó zenét szeretjük játszani, igen. Szerintem most többes szám első szemében mondtam, de Andrásról is tudom. Tehát nem, olyan értelemben nem vagyunk kortárs zene elkötelezettek, hogy nem mindent és minden áron, hanem azokat a műveket, ami az embert érdekli, és amiről gondolja, hogy a közönséget is fogja érdekelni. Uh-huh. Ez nem mindig esik egybe, ez egy játék, hogy rá kell érezni erre is, arra is, meg sokszor olyasmit is el kell játszani, amiről az ember azt hiszi, hogy vagy nincs meggyőződve, hogy a közönség fogja szeretni, és aztán meglepődünk, hogy mégis.
0: Én biztos vagyok benne, hogy mindegyik művet szeretni fogják, már kezemben van a partitúra, elkezdtük gyakorolni, és nagyon meglepő, nem is azt meglepődtem, de tulajdonképpen lehet azt mondani, meglepődtem rajta, hogy mennyire változatos és színes lett ez az egész. Van köztük rumba, van köztük filmzene jellegű, van köztük post-bartók, van köztük egy szóló darab, a Dobri Dani darabja, az egy teljesen effektzene.
1: Ez olyan színes, mint maga a fesztivál.
2: Igen.
1: Sláger FM a legnagyobb slágerekkel változatosan, ez továbbra is a slágerkult, amit hallgatnak, örülök, hogy itt vannak. Kovács Péternek, a Mendelssohn Kamarazenekar művészeti vezetőjének, az AUR Fesztivál igazgatójának és Kárász András Péter csellóművésznek, illetve művészeti tanácsadónak meg még inkább örülök, hogy itt vagytok, és kulisszatitkokat árultok el. Már a 12. AUR Fesztiválnál tartunk. Mondjátok kérlek még egyszer a pontos időpontot.
0: Augusztus 3-tól 9-ig.
1: Tehát ez teljes egy hét.
2: Hétfőtől vasárnapig, teljes, és az auerfesztivál.hu.
1: Ott minden pontos.
2: Minden fontos információ és jegyvásárlás is megtalálható.
1: No, de azért még mondjatok egy-két érdekességet.
2: Hát igen, annál is inkább, mivel Auer a fiatalokkal dolgozott, ugye pedagógusként élte leginkább az életét, óhatatlan, hogy a fesztiválnak is meg kell mutatni ezt az arcát is.
1: Hát szavatokat, bocsánat, ne feledjétek, én pont ezen gondolkodtam, amíg készültem a veletek való beszélgetésre, hogy egy nagyon szép örökséget visztek tovább. Tehát ti hídépítők vagytok, akárhogy nézzük. A múltat kötitek össze a jelennel, úgyhogy a jövőt építitek. Uh-huh. Az aureli örökség legendáriumával.
2: Örülünk, hogyha ez így látszik, meg kifejezett szándékunk. Igen, kifejezett szándékunk volt, hogy így legyen. Hogy legyen egy ilyen kisugárzása, és És nyilván az is fontos nekünk, hogy olyan fiatalok is meg tudjanak mutatkozni a fesztiválon, akik veszprémiek vagy Veszprémből indultak. Idén is lesz ilyen. Például a Motus vonós négyes, akik ugyan nem mind magyarok, de a csellistájuk magyar és veszprémi, Hartman Domokosról van szó, aki a Veszprémi Zeneiskolából indult útjára, és most ott tartanak, hogy nemrég Japánban nyertek meg egy nemzetközi vonós négyes versenyt, tehát ez kézenfekvő, hogy nekik ott kell lenni a fesztiválon, és egy koncertjük nekik is lesz. De fellép a Korosi vonós négyes is, akiket még a Zeneakadémián tanítottam, és ők is mások szép sikert értek el különböző versenyeken. Ők egyébként egy másik helyszínen fognak játszani, mert nem csak Veszprémben vagyunk jelen, hanem Balatonfüreden is, a Zsidó Kiválóságok házában. De fog játszani a Solti Zeneiskola zenekara Bolla Milán vezényletével, aki ugye a Bartók Rádió műsorvezetője is egyben, és a zenekarnak a vezetője is, és a Veszprémi Gárdonyi ifjúsági zenekar, az pedig a Csermák Zeneiskolának a zenekara Demelaster vezényletével. És a legkisebbekre is gondolunk, hiszen Várjon Dénes és Simon Izabella, igazából Izabellát kellett volna először mondanom, mert az
1: nem, oda képzeljük, hogy előre.
2: Az ő ötlete alapján Gyermekkuckó néven minden évben a kicsikhez is szólunk, és van egy koncert, ami ahová nagyszülőkkel a legkisebbek is be tudnak
1: jönni. Hát az egész családhoz szól.
2: Így van.
1: Igen.
2: Így van.
1: Családi.
2: Igen.
1: Zenehét, ami ott lesz nálatok.
2: És akkor még mindig nem mondtunk el minden
1: hát,
2: koncertet.
1: Hát várom izgalommal.
0: Dobozi Borbála jön csembaló játékművészete címmel egy szólóestet tartani.
2: Különleges helyszínen, a most felújított érseki palotában dísztermében, hiszen hát az egész veszprémi vár, ami egy építészeti csoda, ugye igen. Most egy teljes megújuláson megy keresztül, még nincs egyébként teljesen kész, de az érseki palota már igen. És ott ideális környezetben hát, lehet majd csembaló
1: megtelik zenét.
2: Igen, hallgatni. És akkor, ha már az előbb a Bartók Rádiót mondtuk, akkor ugye valahai Bartók Rádiósként Bősze Ádám két előadását is meg lehet hallgatni, az egyiket Veszprémben a Csermák Zeneiskolában, a másik pedig szintén Balatonfüreden a Zsidó Kiválóságok házában, és akkor azt hiszem...
1: Mennyi koncert lesz összesen, az megvan? Ja. Nektek így összesen?
2: Hát naponta kettő, tehát akkor kivéve a 13.
1: Aha. Azért ez... És na, inkább a kérdés úgy jön, mert már az előbb eszembe jutott, amikor a Veszprémből elszármazott művészekről beszéltünk, hogy tudtok-e proféták lenni odahaza? Kell-e annak lenni?
2: Hát egy ilyen szép műsorban, amikor az örömünkről számolunk be, vagy...
1: Akkor ne beszéljünk a negatív dolgokról.
2: Hát nem, mert azért nem véletlenül találták ki ezt a mondást, hogy senki sem lehet proféta a saját hazájában.
1: Akkor mindent értek. Oké.
2: Szóval, de hát ez így van, szóval ezzel, ha az ember ezzel törődne, igen, tehát az ember beülne egy szóval sarkába is szomorkodna azon, hogy most ez se úgy van, az se úgy van, ahogy gondolja.
1: A lényeg, örüljünk annak, hogy itt a 12.
2: Így van, így van.
0: Ne hagyjuk ki még a Duka Elemér és a Gypsy Chamber Orchestra-t. Uh-huh. Ők a klasszikus zene és a hagyományos magyar cigány kortárs zenét keverik, és ebből egy fantasztikus hangzás alakul ki, és ők nagyszerű színfoltjai lesznek a fesztiválnak, és van még nekünk egy csodálatos művészünk, azt is mindenképp el kell mondanom, a Szergej Szadóboly harmonika művész szólóestje lesz, és ő a Jól temperált zongola kötetből fog játszani Scarlatti és más barokk szerzőknek a műveit játsz a harmonikán. De ezt a koncertet is nagyon várjuk.
2: Visszatérve az előbbi témára, a profétaság, hogy azt viszont mindenképpen el kell mondanom, hogy amikor ez az ötlet megszületett, hogy Veszprémben AUR Fesztivált akarunk indítani, első szóra a város
1: mellétek.
2: És a polgármester, és a képviselők.
0: És azóta is.
2: És az is, az azóta is így van, tehát az anyagi bázisát a fesztiválnak Veszprém város biztosítja, és ez nem kérdés, hogy ez minden évben így van, ez nagyon jó érzés. És ugyanígy vagyunk a helyszínekkel is, nagyon szép helyszínek, vannak a Veszprémi Hangvilla, ugye ott vannak a zenekari koncertek, a Veszprémi Vár, nem csak az érseki palota, hanem a Székesegyház is helyszín lesz, Szergely Malóval ott fog játszani a Mendelssohn Kamarazenekar, és hát a Veszprémi Megyeháza nagyszerű Szent István terme, amit pedig a Jóisten is kamarakoncertekre talált ki.
1: Na hát nagy az öröm akkor ilyen szempontból. Igen. Vagy igazából örömre van okunk, nem másra. Még a tehetséggondozásról egy pár szót, hiszen az fontos volt a névadónak is. De mit tapasztaltok? Mind a kettőtöktől kérdezem, hogy merre tart most az utánpótlás? Te most értsétek jól a kérdést, mind a kettőtökhöz szól, hogy láttátok már magatokat másban? Tehát azt a fajta elhivatottságot, szenvedélyt, ami bennetek megvan, az visszatükröződött?
2: Hogyne. Hogyne. Aha. Én nem látom pesszimistán a jövőt egyáltalán. Én úgy fogalmazom meg, hogy divat azt mondani, hogy most már minden más, és bezzeg a mi időnkben sokkal jobb volt, és sokkal
1: hát más
2: többen.
1: Is minden, nem?
2: Minden más, nem baj. Minden más, de mindig vannak tehetségek. Azt talán lehet mondani, hogy többen is jobban elgondolkodnak azon, hogy tényleg a zenei pályát válasszák-e, bár a tehetségük meg lenne hozzá, és esetleg inkább elmennek más pályára. Ilyen van, de szerintem régen is volt ilyen. Lehet, hogy most talán több ilyen van.
0: Hogyha virágzik a kultúra, és azt látja egy fiatal, hogy Úristen, itt is egy program, ott is egy ilyen csodálatos szólista, itt egy ilyen helyszín, itt szép ruhában vannak az emberek, és hallja, hogy mi történik, akkor ez nagyon-nagyon inspirálóan hat egy zenész, illetve egy zenész palántára. Tehát emlékszem én is, amikor kiskölyökként mentem a csellóval a hátamon, és hallottam egy koncertet, ami kiszűrődött a templomból, vagy bár én azonnal fölfigyeltem, és oda mentem, és ágaskodtam, hogy mi történik ott. De ha ez nincs, akkor azt nem tudom én meghallani, és akkor nem jut el hozzám. Csak azt látjuk, hogy menni kell a szolfés órára, menni kell ide. Tehát az, hogy ilyen értékteremtés céljából és a zene iránti és a rendezvények iránti alázat és tiszteletből megrendezünk egy-egy ilyen alkalmat, és létrehozunk egy zenekart, vagy egy mit tudom, micsoda, akkor az inspirálóan hat arra a közegre, akik erre szomjasak és felvevők. Uh-huh. Hát ebből a szempontból tudjuk őket inspirálni, és az nagyon nagy érzés, hogyha eljön egy cselló együttes koncert, egy kisfiú, és akkor azt mondja, hogy Úristen, mennyire tetszett neki az és az a dal. És ezek jó érzések, igen.
2: És ami még ehhez nagyban hozzá tud járulni, amikor hasonló korúakat hallanak zenélni. Uh-huh. Tehát mondjuk játszik ugye két zeneiskolának a nagyszerű diákzenekara is, és akkor nyilván eljönnek a testvérek, a szülők, a rokonságból eljönnek, meg barátok, és akkor eltátják a szájukat, hogy jé, a Józsika meg a Ferike a színpadon milyen gyönyörű darabokat játszik, és akkor, esetleg ők is beiratkoznak zeneiskolába.
1: Tehát ennek megvan az egymás attól.
2: Hogyne.
1: Láncreakció.
2: Ez kézzelfogható, tehát ez konkrét történeteket tudunk.
1: Igen. Szóval megvan a szépsége.
2: Igen.
1: A mai napig.
2: Igen.
1: Na hát, de ezzel csak hozzátesztek az Aurel Fesztivállal is gyakorlatilag. Igen. Mit kívánjak nektek így a végén? Sok csillogó szempárt?
2: Így van, sok sikeres koncertet és elégedett.
0: Maradandó pillanatok.
2: Igen, elégedett közösséget.
1: Meg ezeket ti halljátok az elmúlt 12 évből? Tehát az élményeiket sorolják a nézők?
2: Hogyne.
1: Meg a művészek is egyébként?
2: Is.
1: Nekik is megvannak ezek a maradandó
0: pillanatok? Hát vannak olyan művészek, akik utána még szuperlatívuszokban beszélnek arról, hogy milyen csodálatos időt töltöttek el Veszprémbe, és hogy mekkora érzés volt nekik itt a zenekarral játszani, és kapjuk a leveleket utána, és megköszönik. És szóval hálásak is.
2: Egymásnak is beszélnek róla.
0: Sőt, meg is hallgatják egymást is a koncerteken, de hogyha úgy jön ki a lépés.
1: Auerfestival.hu
2: Auerfestival.hu, így ahogy mondjuk magyarul eszel.
1: Oké, itt akkor minden fontos információ így megvan. A Mendelssohnnak a következő fél évét mennyire látjátok előre?
2: Sok mindent már igen, de nem is szaladnék annyira előre. András említette, hogy az Ensemble Cello Incanto, az a Várt Fesztiválon alakult, és a legközelebbi koncertje a zenekarnak.
0: Az Várpalotán lesz a Várt Művészeti Fesztiválon, ennek én vagyok a művészeti vezetője, és ott ez itt a reklámhelye.
1: Na igen.
0: Hogy a Turivár udvarán július 24-én este 8 órakor Opera Várudvarban címmel lesz egy szép koncertünk, ahol Szemenyei János lesz az estének a rendezője, ő fog énekelni a darabban, és akkor jön énekelni Russzó Alexandra, Tatai Nóra, és Busa Gabriella, és Pócsik József lesz a postás a darabban, és Juhász Milán Szexárdról érkezik, és bor kóstolót fog tartani, és egyébként ő bele lesz szőve a darabba, és akkor ez gyönyörűen a címe a darabnak, ugye eljegyzés lámpafénynél, Offenbach írta a művet, és ez az lesz, hát nem lövöm le a rendezés, de hogy akkor már sötét lesz, amikor a darab befejeződik, és a hangulat garantált szerintem, hiszen tavaly is nagyszerűen sikerült, tavaly egy másik műsor volt, de nagyon várjuk azt, úgyhogy a Mendelssohn Kamerazenekar következő koncertje július 24-én lesz.
2: Fesztivál.
0: Igen, a hangulatot is.
1: Nagyon örültem nektek nagyon.
2: Mi köszönjük a meghívást.
1: A legszebb pillanatokat
2: köszönjük
1: kívánom szépen. Ott nektek Veszprémben. Kovács Péterrel beszélgettem, kedves hallgatóink, a Mendelssohn Kamarazenekar művészeti vezetőivel és az Auer Fesztivál fesztiváligazgatójával, illetve Kárász András Péterrel, csellóművész és művészeti tanácsadóval. És az uraktól most ugyan elköszönök önöktől még nem, mert folytatónak a legnagyobb slágerek változatosan. Egy búcsúzás erejéig még vissza fogok térni.
3: A Slágerkult.

és egy meggyűrt kép, ahogy bennem élt, csak együtt volt szép. Nem voltam méltó, talán nem voltam jó.

0: Sláger FM a legnagyobb slágerekkel változatosan. Kedves hallgatóink, köszönöm, hogy velünk tartottak a Slágerkultban. Remélem, önök is úgy gondolják, hogy ma is színes és tartalmas beszélgetéseink voltak. Kovács Péternek és Kárász András Péternek nagyon köszönöm az inspiráló gondolatokat. Holnap ugyanekkor ugyanitt ismét találkozunk újabb meghatározó alkotókkal Budapest és a Vétel körzet kulturális életének a legjobbával. Maradjanak velünk a hírek után is, hiszen újra forognak a legnagyobb slágerek változatosan. Engem Esmiller Andrásnak hívnak, vigyázzanak magukra.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
2: Több száz katona tett esküt a Hősök terén. Marseille Európa legveszélyesebb városa, Budapest biztonságos. Megújult az Ecseri úti metróállomás feletti terület. Híreinket hallják, Molnár Róbert vagyok. Az altisztek jelentik a Magyar Honvédség gerincét, mondta a honvédelmi miniszter szombaton Budapesten a Hősök terén, a Magyar Honvédség altiszti akadémiáján végzett, csak nem 500 katona eskütételén. Ruszin Szendi Romulus beszédében kiemelte, az altiszti beosztás az egyik, ha nem a legfontosabb beosztás a Magyar Honvédségben. A nap végén ti és az általatok közvetlenül végzett irányított katonák végzik el a feladatot. A Magyar Honvédség akkor sikeres, ha ti jól végzitek a munkátokat, fogalmazott a miniszter az esküt tett katonákhoz szólva. Felhívta az altisztek figyelmét arra, jó katonák, de most vezetővé kell válniuk, és a továbbiakban nekik kell ösztönözniük az állományt. Marseille Európa legveszélyesebb városa, Budapest viszont az egyik legbiztonságosabb. A világ legnagyobb globális adatbázisa, a Numbeo rendszeresen összeállítja a kontinens bűnözési és biztonsági indexét, amely tiszta képet mutat arról, valójában mennyire biztonságosak az egyes metropoliszok. Budapest a rangsorban a 99. helyet szerezte meg a veszélyességi listán, ami azt jelenti, hogy Európa legbiztonságosabb városai közé tartozik. Érdekesség, hogy a legutóbbi felmérés alkalmával még a 94. helyen álltunk. A mostani 5 pozíciós javulás pedig azt mutatja, hogy a helyiek és a turisták biztonságérzete tovább erősödött. Teljesen megújult az Ecseri úti metróállomás feletti terület Ferencvárosban. Pénteken délután hivatalosan is átadták a Mester Árpád teret, amely az elmúlt évtizedek egyik legjelentősebb közterület fejlesztése a 9. kerületben. A zöld felület mintegy 35%-kal, közel 1100 négyzetméterrel bővült. A kivitelezés során több mint 70 fát, valamint 13 000 cserjét és évelő növényt ültettek el. Így a korábban sivár burkolt felületek helyét jóval több növényzet vette át. A tér került át a helyiek által jól ismert egykor Pest-Buda mozi előtt álló fókás szökőkút is. Azért nem nyitják ki idén a Külker Park nevű budai strandot, mert még nem döntött el a magyar állam tulajdonában álló Magyar Nemzeti Vagyonkezelő, hogy mit kezdjen a területtel. Tájékoztatták a Telexet. Állításuk szerint, amíg nem dolgozzák ki a terület hasznosítási koncepcióját, addig a strand rövid távú hasznosításáról sem tudnak dönteni. A budapesti 2. és 12. kerület határán fekvő, a Budakeszi útról nyíló Külker Park az idei szezonban több évtized után először nem nyitott ki. A strand hiánya főleg azért feltűnő és zavaró, mert idén 3 fontos budapesti fürdő, a Gellért, a Király és a Rác is zárva tart. Augusztus 1-től változnak a parkolási kedvezmények a 12. kerületben, írja az ittlakunk.hu. A módosítás szerint a gyermeket gondozó háztartások várakozási zónánként 2 gyermekszállítási parkolási hozzájárulást kaphatnak. Újdonság, hogy bölcsödébe, óvodába vagy általános iskolába járó gyermekek szállításához olyan szülő is kaphat engedélyt, aki nem kerületi lakos, ha az intézmény a kerületi várakozási övezetben működik. Egyszerűsödnek a karaktertévesztés miatt kiszabott pótdíjak törlésének szabályai, és bővülnek a méltányossági lehetőségek is. Októbertől az ügyintézést a parkolás üzemeltető Faber Kft. Végzi. Hétfőn általában napos, gomoly felhős idő várható. Legfeljebb néhol az északkeleti tájakon fordulhat elő záporeső. Az északias szél sokfelé megélénkül, a legmagasabb nappali hőmérséklet többnyire 28 és 33 fok között várható.
1: És most indul a Sláger éjszaka. A legnagyobb slágerek változatosan.

0: Sláger FM.
1: A szerelem, sötét verem, beleestem, benne vagyok, nem látszatok, nem hallatok, hol vagy te régi kedvem, és én most hol vagyok? Palotám volt a tested, ha nincsen, megfagyok, ha bár...

0: legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
1: Magyarország uniós újjáépítési terve megkapta a jóváhagyást, még 10 napig nem lesz szülészeti ellátás az Uzsoki utcai kórházban. Új éjszakai tömegközlekedési kapcsolatok a főváros keleti agglomerációjában. Köszöntöm a hallgatókat, a Sláger FM híreit és Gátót Andrást hallják. Magyarország uniós újjáépítési terve megkapta az uniós pénzügyminiszterek egyhangú jóváhagyását. Ezzel a végső akadály is elhárult az uniós 1000 milliárdok hazahozatala elől, írta Magyar Péter pénteki Facebook bejegyzésében. A kormányfő kiemelte, hogy sokan nem hittek benne, sokan lehetetlennek tartották, a Fidesz akadályozta, mi pedig közben 3 hónap kőkemény munkával megcsináltuk. Az uniós 1000 milliárdok végre oda kerülnek és arra mennek, amire menniük kell. A magyar emberekhez, közlekedésének, energiaellátásának, egészségügyének, vízellátásának és vállalatainak fejlesztésére, fogalmazott a miniszterelnök. Várhatóan július 20-ától fog a megszokott módon üzemelni a budapesti Uzsoki utcai kórház szülészete. Erről az intézmény adott tájékoztatást a közösségi oldalán. Mint írják, bíznak abban, hogy semmi sem jön közbe, sőt, esetleg arra is remény van, hogy már korábban, akár a jövő hét végén is fogadhatják a várandósokat. A kórházban a szülészeti ellátás a légtechnikai berendezés hibája miatt állt le. Korábban azt közölték, hogy a császár műtő légtechnikájában van zavar, amelynek elhárításán hetek óta dolgoznak. A légcsere azonban továbbra sem megoldott, hiába kaptak már új hűtőberendezést is. Budapest keleti agglomerációjában több olyan település kapott új vagy sűrűbb éjszakai kapcsolatot, ahol eddig az utolsó busz vagy vonat után gyakorlatilag megszűnt a közösségi közlekedés, közölte a közlekedési és beruházási miniszter pénteken a közösségi oldalán. Vitézi Dávid kiemelte, hogy az új hálózat valódi alternatívát és biztonságos, kiszámítható utazási lehetőséget kínál azoknak, akik az autó helyett a tömegközlekedést preferálják. Július 1-ével teljesen átalakult az éjszakai közösségi közlekedés Budapesten és az agglomerációban. A BKK, a MÁV csoporttal és a Közlekedéstudományi Intézettel közösen, a Közlekedési és Beruházási Minisztériummal egyeztetve, a beérkezett visszajelzéseket figyelembe véve alakította ki az új hálózatot. A kema.hu beszámolója szerint a tatai öreg tó is veszélybe került a hosszantartó asszály és csapadék hiány miatt. A tó vízszintje kritikusan alacsonyra csökkent, most 170 cm. Ilyen alacsony legutóbb 2003-ban volt. A környéken minimális mennyiségű csapadék esett az elmúlt hónapban, ez 3,7 mm-nyi eső, azonban ez nem hozott változást a tó esetében. A mostani vízállás melegebb napokon akár további 1-2 centivel csökkenhet, ami nagyjából 20 millió liter víznek felel meg. Az alacsony Duna vízállás miatt több parti szűrésű, csápos kutat is takarékosabb üzemre állította a fővárosi vízművek, írja a HVG. A társaság szerint ilyenkor kevesebb víz jut a kutakhoz, ezért ügyelni kell arra, hogy ne terheljék túl a kisebb vízadó képességűeket. A vízművek hangsúlyozta, a helyzet jelenleg nem kritikus, és Budapest vízellátása biztosított. Vasárnap mindenhol számíthatunk hosszabb napos időszakokra, de egy gyenge hidegfront hatására időnként azonban erőteljesebb lehet a gomoly felhőképződés, és helyenként zápor, zivatar is kialakulhat. A legmagasabb hőmérséklet 25 és 32 fok között alakul. Hétfőn sok napsütésre készülhetünk az ország nagy részén, de időnként megnövekedhet a felhőzet. Jelentős csapadék sehol sem várható, csupán elvétve alakulhat ki egy-egy gyenge futózápor. A legmelegebb órákban 27 és 33 fok közötti értékeket mutathatnak a hőmérők.
0: És most indul a Sláger éjszaka. A legnagyobb slágerek változatos.

0: Sláger FM.
1: Üres a fal, és üres a kép, üres az ágy, és üres a szék, üres itt minden.

0: programajánló.
1: Kedves hallgatóink, hölgyeim és uraim, augusztus 5-én szerdán 19 órától jön a Fedáksári ügya, vagy Minden jegy elkelt című rendkívül népszerű előadás a Magyar Színház művészeitől, de ezúttal a Város Majori Szabadtéri színpadon. Oll Tamás darabjáról van szó, aki egyébként a Karinti Színház direktora, de imád alkotni. No, ezúttal a primadonnáról írt, akit feledésre ítéltek. Fedáksári ugyanis a Magyar Színház történet ünnepelt primadonnája volt, szenvedélyes művész, az operett színpadok királynője. Mégis hamis vádak alapján koncepciós peráldozata lett, és már évtizedekkel később felmentették, nevét máig nem rehabilitálták. Oll Tamás zenés életrajzi tragikomédiája árnyalt képet ad egy legendás női sorsáról, és rajta keresztül egy egész korszakról. A darab középpontjában az idősödő, vidékre száműzött Fedák áll, aki visszatekint életének kulcspontjaira, pályájának diadalaira, viharos kapcsolatára Molnár Ferenccel, a kegyvesztettségre és a méltatlan tárgyalásra. A látványos, zenés előadás csillogó operett slágerekkel és személyes tragédiákkal meséli el egy ikon felemelkedését és elfeledését. Minden jegy elkelt, Fedáksári népbírósági pere egykor valódi szenzációnak számított, amelyet az egész ország lélegzett visszafojtva figyelt. A tárgyalás társadalmi eseményé vált, ahová az érdeklődők úgy kapkodták el a jegyeket, mintha egy ünnepi bemutatóra készültek volna. A Magyar Színház színpadán egyébként már bemutatott darab, ez a különleges élettörténet szólal meg, mellette felcsendülnek az operett műfaj legnagyobb slágerei is, többek között a Hajmási Péter, a Hajmási Pál, Stux, maga Vérbeli Párizsi lett, Mágnás Miska, Bob Herceg, vagy legyen a Horváth Kertben Budán. Az alkotók Kubik Anna, Soltész Bözse, Csikós Máté, Kis Anna Gizella, Hauman Máté, Csankó Zoltán, Rancsó Dezső, Fillár István, Varga Szilvia, Nagy Petra, Keresztyén Tamás, Lahovics Edik, és ott van Fellinger Domonkos is. Kedves hallgatóink, szívből ajánljuk mindenkinek.
0: Programajánlót hallottak. A legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
2: Az országgyűlés elfogadja az alaptörvény 17. módosítását. Újra nyit a budapesti Uzsaki utcai kórház szülészete. Rengeteg víz hiányzik a talajból Budapesten is. Ezek a Sláger FM hírei. Molnár Róbert vagyok. Hétfőn az országgyűlés elfogadja az alaptörvény 17. módosítását. A köztársasági elnöknek 5 napja lesz, hogy aláírja azt. Ha nem teszi meg, akkor megindítható ellene a megfosztási eljárás, írta szombaton Facebook oldalán Magyar Péter miniszterelnök. Az országgyűlés nyári rendkívüli ülésezésének folytatását, újabb összehívását a miniszterelnökséget vezető Ruf Bálint szerdán kezdeményezte. A miniszter azt írta, hogy a rendkívüli ülés megtartása az alaptörvény 17. módosításáról szóló javaslat mielőtt többi megtárgyalása és elfogadása érdekében szükséges. Indoklása szerint a döntés elhalasztása késleltetni a tervezett alkotmányos és intézményi változások végrehajtását, valamint az azokhoz kapcsolódó jogalkotási feladatok megkezdését. A módosítás elfogadásával a hivatalban lévő köztársasági elnök megbízatása megszűnik. Várhatóan július 20-ától fog a megszokott módon üzemelni a budapesti Uzsoki utcai kórház szülészete. Erről az intézmény adott tájékoztatást közösségi oldalán, mint írták. Bíznak abban, hogy semmi sem jön közbe, sőt esetleg arra is remény van, hogy már korábban, akár a jövő hét végén is fogadhatják a várandósokat. A kórházban a szülészeti ellátás a légtechnikai berendezés hibája miatt állt le. Korábban azt közölték, hogy a császárműtő légtechnikájában van zavar, amelynek elhárításán hetek óta dolgoznak. A légcsere azonban továbbra sem megoldott, hiába kaptak már új hűtőberendezést is. Rengeteg víz hiányzik a talajból Budapesten, és hazánk túlnyomó részén kritikusan száraz a talaj. A nedvesség tartalma a növények által hasznosítható vízmennyiség 30%-át sem éri el. A felső 1 méteres rétegből az ország egy kis részét leszámítva, mindenhol több mint 100 mm-t meghaladó mennyiség hiányzik a telítettséghez képest. Ennyire augusztus közepén végén szokott elfogyni a nedvesség a talajból, összegezte a tragikus helyzetet a Hungaromet legújabb agrometeorológiai elemzése. A tragikus helyzet nem költői túlzás. Budapesten és a Balaton déli részén 140, az Alföldön 150, Szeged környékén már 168 mm hiányzik a talaj felső 1 méteres rétegéből. Július 20-áig karbantartási és felújítási munkát végez a MÁV Rákospalota Újpest állomáson. Emiatt több ponton módosul a menetrend a Budapest-Vác-Szob vonalon, közölte a vasúttársaság. A szombaton kezdődött felújítás egy országos váltócsere program első állomása. Mint írták, Rákospalota Újpest vasútállomás egyik váltóját cserélik, és mintegy 120 méternyi vágányt építenek át, amelyhez nagyjából 240 tonnányi zúzott követ mozgatnak meg. Emellett 200 vasbeton aljat és hosszú síneket is cserélnek. A felső vezetékhálózat karbantartását éjszaka végzik, július 12-től 19-éig. A munkaterületek térségében 10 napon át a rakodás karbantartásba bevont kis és nagy gépek működése átmeneti zajterhelést okozhat nappal és éjszaka is. Július 13-ától várhatóan július 24-éig burkolatfelújítást végeznek a második kerületi Nagyrét utcában, közölte a BKK. A munkák miatt az utcát a Határ utcától az Ördögárok utca felé egyirányosítják. Hétfőn általában napos, gomoly felhős idő várható. Legfeljebb néhol az északkeleti tájakon fordulhat elő záporeső. Az északias szél sokfelé megélénkül, amit néhol erős lökések kísérhetnek. A legmagasabb nappali hőmérséklet többnyire 28 és 33 fok között várható.
0: És most indul a Sláger éjszaka. A legnagyobb slágerek változatosan.

0: Verandán, az ablak előtt, ahogy minden egyes hétfő délelőtt.
1: Ez a Sláger FM.

változatosság frekvenciája. Ez a Sláger FM. Budapesten 95.8, Veszprémben a 103.1.

másik után. Megszakítás nélkül. Sláger FM. Ez a Sláger FM. A legnagyobb slágerek. Változatosan.

0: Sláger FM.
1: Dr. Béres
2: Herceg.
1: Ride the city, let's go!
2: Te vagy az

0: programajánló.
1: Kedves hallgatóink, hölgyeim és uraim, a Városmajori Szabadtéri Színpadon augusztus 4-én, kedden este 20 órától jön az Egy Életem sorozat Szinetár Dórával. Dóri mesél az életéről, a számára meghatározó pillanatokról és a történetekről. A forgatókönyvet itt valóban az élet írja. Ő azt mondja, izgatottan várja, hogy a nézők szeretnének-e igazán, mármint hogy szeretnék-e őt igazán megismerni és megtudni, mi van a látszólag jól ismert történetei mögött. Tőt már annyit elemezték az elmúlt 4 évtizedben, hogy elege lett. Most ő fogja saját magát elemezni. Aztán meglátják, mire jut. Mondta Dóra, aki a legkedvesebb projektként hivatkozott, és hivatkozik a róla szóló estre. Augusztus 4-én tehát ott egyébként a Városmajori Szabadtéri Színpadon megtekinthetik. Aztán augusztus 7-én pénteken érkezik Falusi Marian Túl az Operencián című előadásával. Sőt, egyenesen koncertjével, mert van-e unalmasabb mások utazási élményeinél? Jönnek, pörgetik a képeket a telefonon, itt jártam, ott voltam, ez is csoda, az is csoda. Ha már jártunk ott, azért nem érdekes, ha még nem, akkor meg azért. Kivétel persze van, zenés kivétel, mert ha valaki dalban mondja el, merre járt, mit látott, milyen volt, akkor az más. New York, Kairó, Pireusz gyermekei, Los Angeles zsebemben lesz, van London, van Nápoly, van Konstantinápoly, és ott az örök visszatérés és végállomás, a Pest, a drága, bűnös, bűzös, poros és elegáns Budapest. Falusi Marian jön az utazási élményeivel, és sok mindent el fog árulni egyébként magáról a Padödő együttes egykori sztárja, aki rendszeresen dolgozott és dolgozik is együtt Presser Gáborral, szólóestjein pedig gyakran jazz átiratokat és saját feldolgozásokat is ad elő. Ez a koncert Túl az Operencián címmel egészen különleges lesz augusztus 7-én, pénteken este 20 órától.
0: Programajánlót hallottak. A legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
2: A Szahara miatt dőltek a meleg rekordok, Budapesten takarékosabbra állították a dunai kutakat. Markolóval szedtek szét egy illegális horgászházat a Tiszatavon. A hírekkel Molnár Róbert köszönti Önöket. Sok szempontból sajátos időjárási körülmények között alakult ki a június végi európai rekordokat döntögető hőhullám, közölte a Hungaromet ZRT a jelenség hátteréről készített tanulmányban honlapján. Azt írták, június közepén már megfigyelhető volt a Nyugat-Szaharában, valamint az Arab-félsziget és Irán térségében kialakult forró zóna, és mindkét térségből a forró levegő nyugat felé indult. Az arábiai légtömeg mozgása azonban gyorsabb volt, mint a nyugat-szaharai légtömeg, így utolérte azt, és Nyugat-Afrikában egy különösen erős meleg mag jött létre. Eközben Marokkó térségében kialakult egy sekély ciklon, ami a szaharai forró légtömeg egy részét június 16-án Európa felé térítette el. Ebben az időszakban dőlt meg az országos és a fővárosi melegrekord is. Az alacsony Duna vízállás miatt több parti szűrési kutat is takarékosabb üzemre állított a fővárosi vízművek, írja a HVG. A társaság szerint ilyenkor kevesebb víz jut a kutakhoz, ezért ügyelni kell arra, hogy ne terheljék túl a kisebb vízadó képességűeket. A vízművek hangsúlyozta, a helyzet jelenleg nem kritikus, és Budapest vízellátása biztosított. A víz minősége alacsony vízállásnál sem romlik. A termelést szükség esetén más kutakra csoportosítják át, a leginkább terhelt kutakat pedig időszakosan leállítják. Markolóval szedtek szét egy illegális horgászházat a Tiszatavon.